0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
0: Trend Night.
1: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benés Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

tego Dunaju.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: 94.2. Trend FM.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam éve, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagylemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játékai és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

Elmentek innen, nem tudod hova. Nem jönnek vissza onnan már soha. Üres a pláza, az élet máza. Lecsorgott

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója hagyomány, jelenlét, ünnep, amely jól tükrözi a rendezvény szellemiségét is, a gazdag kulturális örökség mellett a kortárs, művészet és a közösségi élmények is hangsúlyos szerepet kapnak. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönségkedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
0: Könyv.
1: A nyári olvasás idén akár egy világkörüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
0: Koncert.
1: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli augusztus 15-én a Budapest Park ad otthont a Gangsta 60 Fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban, fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a pánkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. És ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta, fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza. Bár elsőre nem ez tűnik a legjobb falatnak, megéri kipróbálni, a csalán friss leveleit tavasszal, virágzás előtt kesztyűben takarítsuk be, ősszel pedig a gyökerét gyűjtsük. A zsenge leveleket és hajtásvégeket otthon főzelékként, levesként fogyaszthatjuk, vagy leforrázva finom tea lehet belőlük, a gyökeréből tinktúra készülhet, mely például a hajhullást is megállíthatja. A Pilis vagy a Visegrádi hegység lábainál elterülő falvak környékét ajánljuk csalánszedésre. Egyes feltételezések szerint zsámbék a bodzáról kapta a nevét. Tényleg rengeteg terem a vidéken, így nem csoda, ha még egy fesztivál is kerekedett az utóbbi években a téma köré itt. A bodza szedés az akáchoz hasonló sikerrel kecsegtet, szörpre, bundás bodzára valót is könnyű errefelé begyűjteni, keresgélni sem igazán kell, megterem szinte bárhol. A bodza etyek környékén olyannyira gyakori, hogy nem csak szörp lesz belőle, hanem finom pálinka is. Ha erre vágyunk, akkor azt érdemes a profikra bízni. A nyár végének, ősz elejének ajándéka az útszéli szeder, amelyet ugyan a tüskék miatt nem könnyű leszedni, ám otthagyni még nehezebb. A szeder tele van antioxidánsokkal, de ami még jobb, a friss gyümölcs nagyon finom. A szeder szintén az út menti napos, félárnyékos helyeket kedveli, az etyeki dombság túra útvonalai mentén például rengeteg van belőle. Ha pedig kenyérre kenhető változatot szeretnénk, forduljunk Herceghalomban egy igazi gyümölcs szakértőhöz, ahol az erdők, mezők, kertek minden finomsága üvegbe töltve kapható.
0: Koncert.
1: A Safe Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben, legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Akit elszereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot, és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Aquarium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Safe Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 11-e van, kedd reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A rengés 7,4-es erősségű volt a Bloomberg összefoglalója szerint. A természeti csapásnak legalább 111 halálos áldozata van, és számos épület is összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani. A 2-es blokk 50%-os teljesítményén üzemel 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása azonban lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyéről is döntést kell hoznia. A határozat hozatalok után a parlament lefolytatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját és szavaz a javaslatról. Az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai sertésállományban. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspestis vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élőkörnyezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,03%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal 46.260 forintra csökkent, a Telekom 3%-kal esett 2.616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12.790 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 4%-kal csökkent, Frankfurt 1%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 1%-kal emelkedett, Milano és Madrid 2%-kal csökkent. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1%-kal, az S&P 500 szintén 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,3%-kal csökkent. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,1%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 1,1%, a Shanghai Composite 0,7%-kal áll a pozitív tartományban. A dél-koreai Kospi 0,6%-kal jött feljebb, a szingapúri börze 1%-kal erősödik. Az indiai Sensex 0,4%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $82.16 elérhető, 1%-os pluszban, a Brent jegyzési ára $87.24 hordonként. Egy uncia aranyért 1,3%-os erősödés mellett $4.477.10 kérnek a világpiacon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 69 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 87 fillér, egy svájci frank 389 forint és 35 fillér.
0: Időjárás jelentés.
1: Alapvetően napos, derült, száraz időnk lesz, gyengülő légmozgással. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. augusztus 11-e van, jó reggelt kívánok a Trend FM mikrofonjánál. A következő 4 órában Németh Lászlót hallják, kezdődik a Reggeli Monitor. A Tiborcok, a Zsuzsannák, a Trajánuszok, a Zsankák és a Lilibellák is nevük napját ünneplik. Isten éltesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Erős földrengés volt tegnap Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban, Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt, a természeti csapásnak legalább 111 halálos áldozata van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása azonban lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását. Sorozatban a harmadik hónapban termelt többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontraszt a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524 milliárd forint feletti szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
2: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen, gyakorlatilag amióta létezik a statisztika, soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó és járulókbevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idén végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra klasszikus értelmemet megszorítás nélkül is.
1: Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, illetve a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, és szavaz a javaslatról az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek, amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét, és beszédet mond.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 4.704 forintra erősödött, az OTP 1,3%-kal 46.260 forintra csökkent. A Magyar Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb Párizsban a CAC40 1%-kal erősödött, Milánó és Madrid egyaránt 2%-kal csökkent. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-as 1%-kal, a Nasdaq kompozit 3%-kal csökkent. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 364 forintba és 75 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 2 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 4 fillért kell fizetni. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,1%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite 1%, az indiai Sensex 0,5%-os esésben. A dél-koreai Kospi 1,3%-kal erősödik, a szingapúri börze pedig 0,8%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A közúti fuvarozási ágazat iparági átlagban 2023 vége óta veszteséges. A nagyjából 11.500 hazai vállalkozás többsége nehezen tud profitot termelni. A szakmai szervezetek szerint a szabályokat betartó magyar cégeket, különösen a külföldi fuvarozók szabálytalanságai hozzák versenyhátrányba. Az NIT ügyvezető főtitkára szerint a leglátványosabb az útdíjcsalás. Tavaly 15 milliárd forintnyi útdíjbírságot szabtak ki. Ennek több mint 75% a külföldi elkövetőkhöz kötődött, de a bírságok jelentős részét nem sikerül behajtani. A kormányzattal elindultak a munkacsoportos egyeztetések, amelyek célja, hogy őszre egy új logisztikai törvénycsomag készüljön el. A javaslatok között szerepel a külföldi fuvarozók fokozott ellenőrzése, a bírságok hatékonyabb beszerzése, illetve beszedése, a támogatott gyártócégeknél a magyar fuvarozók arányának növelése, valamint a hétvégi kamionstopp és az M1-es torlódások kezelése. Lajkó Ferenccel Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Mennyire súlyos jelenleg a magyar közúti fuvarozók helyzete? Mi az álláspont most?
3: Sajnos nagyon súlyos, nagyjából 2023 utolsó negyedéve óta veszteséges az ágazat, legalábbis iparági átlagban, ami azt jelenti, hogy lehetnek cégek, akik kivételek, de általánosságban az a kb. 11.500 vállalkozás, aki ezzel foglalkozik, a közúti fuvarozási tevékenységből nem tud pénzt csinálni.
2: A szakmai szervezetek elsősorban itt a külföldi fuvarozóknak a fokozott ellenőrzését sürgetik. Ilyenkor milyen szabálytalanságokkal találkoznak a leggyakrabban?
3: Igen, egyik ága, hogy ebben a ugye gazdasági visszaeséssel terhelt időszakban, amikor nyilván kevesebb a fuvarozni való, akkor sokan nehezebb még a valós költségemelkedéseket is áthárítani. Ilyenkor jó kérdés, hogy ugye mit lehet tenni. Hát például a tisztességtelen versenyt lehet ilyenkor megpiszkálni, ami hát jelen pillanatban az objektív adatok alapján úgy tűnik, hogy elsőben a külföldiek a bátrabbak ebbe, és mernek hát olyan szabályokat szegni, amelyen hát igyekeznek ugye olcsóbbak lenni, mint a magyar fuvarozók, és elvinni a Magyarországról induló exportokat elsősorban.
2: Miért kerülnek hátrányba, versenyhátrányba a gyakorlatilag szabályokat betartó magyar vállalkozások a külföldi fuvarozókkal szemben?
3: Ugye sokféle szabálytalanság lehet, de talán a legkönnyebben érthető példa az az útdíj szabálytalanság, tehát azt igen könnyen ugye láthatóvá lehet tenni, hogyha valaki bejön Magyarországra, elvisz egy magyar fuvart, de nem fizet útdíjat, tehát valamilyen módszerrel elcsalja az útdíjat, akkor olcsóbban tud fuvart vállalni, tehát el tudja vinni a magyar fuvarozó elől a saját országából a fuvarját olcsóbban, vagy a fuvarunkat, úgyhogy ezen nem csinál veszteséget. És ugye talán az egyik legjelentősebb példa ez az útdíjcsalás. A tavalyi évben Magyarországon mindegy 15 milliárd forintnyi útdíjbírságot szabtak ki, ugye objektív alapon, ez az, amikor nem állítják meg a kamionokat, ennek több mint 75%-a külföldi elkövetőkhöz kötődött, tehát ebből is az látszik, hogy a külföldiek sokkal-sokkal bátrabban próbálkoznak ezzel az útdíjcsalással, mint a hazai kollégák.
2: Hogy lehet egyébként elcsalni így az útdíjat, mert azért vannak olyan erre a mérésre alkalmas eszközök, amik azért ezt jócskán meg tudják gátolni, vagy legalábbis szabályozni valamelyest.
3: Viszonylag könnyen lehet, de mint látjuk is, hogy azért tetten érik őket. A probléma második része az onnan fakad, hogy ez a 75%, amit említettem, hogy ez a 15 milliárdnak, ez a 75%, az kb. 11-12 milliárd forint, ebből kevesebb, mint 4 milliárd forint ford be a magyar költségvetésbe, vagyis a külföldieknek a befizetését nem tudják elérni elég hatékonyan a magyar szervezetek, és ugye hát ebből az adódik, ha nem kell befizetni, vagy nem követelik ki rajtuk, akkor nyilván következőre is el fogja követni ezt a csalást. Tehát maga a detektálás megtörténik a csalásnak, csak nem tudják olyan hatékonyan behajtani ezeket az útdíjtartozásokat vagy bírságokat, mint mondjuk egy magyar fuvarozó vállalkozáson. És ez nagyon komoly versenyhátrányt jelent.
2: Nagyjából egy hónapja beszélgettünk, akkor még arról volt szó, hogy egyeztetések lesznek a kormányzattal. Volt-e azóta, vagy van-e azóta előrelépés ilyen téren a fuvarozó szempontjából?
3: Hát a leszneket úgy tudom mondani, most már vannak, illetve voltak. Augusztus 5-én két munkacsoportban folytattuk a munkát. Az egyik az a pont, amiről az előbb beszéltünk, piacvédelmi és közlekedés szabályozási a munkacsoport, a másik pedig az intermodális és az M1-es munkacsoport volt, ahol mindkét szakminisztérium, ugye a gazdasági és energetikai, illetve a közlekedési és beruházási minisztérium, akikkel múlt hónapban ugye sikerült első körben leülni, velük folytattuk az együttműködést. Összesen 7 munkacsoport alakult, amely ugye az érdekvédelmi szervezetek közösen javasoltak, és a miniszter, a két minisztérium pedig elfogadta. Ennek volt a múlt héten az első etapja, ahol az 5 érdekvédelmi szervezet és a két minisztérium közösen tekintett tehát azokat a feladatokat, célokat, amelyeket az első két munkacsoportba, az első két beinduló munkacsoportba kíván áttekinteni. Úgy tűnik, hogy a 7 munkacsoportból további 3, az pedig a szeptember elején fog elindulni, tehát úgy gondolom, hogy a munka elindult. Valós eredmények még nincsenek, de ez mondjuk normális ebbe a helyzetbe, hiszen a feladatok azonosítása zajlik, és ami nagyon fontos még, hogy múlt héten elhangzott, és vagy hát megerősítésre került az a cél, hogy a két miniszter azt várja a csapattól, tehát a saját minisztériumi kollégáiktól és az érdekvédelmi szervezetektől, hogy őszre a javaslatokból kialakuljon egy logisztikai törvényjavaslat csomag, amelyet majd a parlament elé tudnak vinni. Úgyhogy ezek a munkacsoportok, ezek az almunkacsoportok most azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb javaslatok a magyar fuvarozókon érdekeit leginkább szolgáló javaslatok szülessenek meg, és még idén, ugye az őszi törvénykezés során olyan törvények szülessenek, amik még idén segítik a hazai fuvarozókat, például a versenyképesség területén, de számtalan más terület is van, amelyel foglalkozunk.
2: Mely javaslatokat tudnák kiemelni így a megbeszéltek között?
3: A megbeszéltek közül, amik a múlt héten szóba kerültek, hogy a külföldi fuvarozók fokozott ellenőrzése és ugye a rájuk kiszabott bírságoknak a hatékonyabb beszedése mellett szóba került az is, hogy azok a cégek, vagy gyártó cégek, akik állami támogatást kapnak Magyarországon, azoknak szükséges lenne kikötni, hogy milyen arányban használjanak magyar fuvarozókat, ha már a magyar államtól kapnak segítséget a beruházásukhoz, illetve a tavaly kihelyezett súlykorlátozó tábláknak a felülvizsgálata, amely jelentős kerülőutakat és többlet időt vesz el most a fuvarozó cégektől, akkor a 30 napos fizetési határidőnek a betartatását hogyan lehetne elérni. Ezen kívül szeretnénk, hogyha foglalkoznak a hétvégi kamionstop intézményével, hogy hogy lehetne azt úgy megreformálni, hogy ez a polgároknak és a kamionsofőröknek is jó legyen, hogy most egész hétvégén nyáron nem közlekedhetnek a kamionsofőrök azért, hogy ugye mi meg polgárok eljussunk mondjuk a Balatonra, de azért az nem egy egyenlő elbánás, hogy egy sofőrnek pedig akkor egy egész hétvégét mondjuk egy 50 fokos kabinba kell eltölteni. Például azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk szombaton is 22 óra és mondjuk 06 óra között, amikor azért a nyaralók mondjuk nem közlekednek olyan intenzíven, akkor például lehessen haladni kamionnal. Ilyenekről volt szó, és persze még sok egyébről. A másik munkacsoportban az intermodális fuvarozás és M1 logisztikai témák munkacsoportjában pedig mi ugye a közúti fuvarozók elsősorban az M1-esen jelenleg lévő torlódás és hát áldatlan állapotoknak a felszámolására tettünk javaslatokat, például olyat, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy a kamionsofőrök ezen a 40 km-es szakaszon is ki tudják venni a pihenőt, ne a sorba kelljen megállniuk, vagy hogyan lehetne feloldani például a tiltótáblákkal lezárt kerülőutakat, vagy párhuzamos utakat, ahol most a kamionok nem tudnak közlekedni, az is elszívna például a belföldi forgalomban jelentőset. Ez nem csak a kamionosok problémája, nem csak a fuvarozók problémája, ugye mi a polgárok is ugyanott hát veszítjük el a sok időt, és mérgelődünk az óriási dugóba nap mint nap az M1-esen, úgyhogy ez is egy olyan kérdés, amit hát mielőbb meg kellene oldani.
2: Ugye én említette, hogy ősz az, amikor várható esetlegesen egy törvénycsomag, amit a parlament elé vihetnek az adott minisztériumok a munkacsoporttal együtt. Ugye még nyilván ezt elfogadják, stb. Ennek még a megvalósítása is idő. Nagyjából mondjuk reálisan mikorra várható ebből érdemi végeredmény?
3: Én úgy gondolom, hogy idén még születhetnek törvények és implementáció, és legkésőbb évvégig, vagy maximum jövő év előre ennek érezhető hatása kell legyen a hazai fuvarozó vállalkozásokra. Ugye a NIT Hungary 4800 tagját is nap mint nap érintik ezek a nehézségek, ez a kevésbé versenyképes helyzet. Ők sem tudnak profitot realizálni, úgyhogy mi is minden nap érezzük a vállunkon azt a terhet, hogy tényleg a fuvarozók közel 40%-át képviselve, hogy valós és gyors eredményeket érjünk el, hiszen nekünk az a dolgunk, hogy a fuvarozóknak a lehető legjobb kondíciókat harcoljuk ki.
2: Volt itt szó állami támogatásokról, persze bizonyos fajta szabályok mellett. Ezek az állami támogatások mennyire nyújtanak hatékony megoldást, akár így a fuvarozók tekintetében?
3: Hát ugye most mi azokról az állami támogatásokról beszéltünk, amit a gyártócégek kapnak mondjuk egy beruházáshoz, amit Magyarországra hoznak. Tehát, hogyha már kapnak ilyet, és már pedig elég sok pénzt kaptak nagy vállalatok, hogy létrehozzanak egy gyártókapacitásokat, akkor ott az apró betűs részbe igazán ki lehetne kötni azt, hogy jó, és annak például feltétele, hogy mondjuk 50%-ban hazai forrazókat alkalmazzanak, amikor majd a logisztikai tendereket kírják, hiszen az a közös pénzünkből megy, a magyarok közös pénzéből megy az az állami támogatás hozzájuk, tehát így értettük ezt a részt. Mi jelen pillanatban ezekben a munkacsoportokban közvetlen állami támogatást, amely a fuvarozó vagy a logisztikai cégekkel érkezne, nem tárgyaltunk.
2: Van elég hazai fuvarozó most jelenleg? Mert azért, amikor beszélgettünk legutóbb, akkor még arról volt szó, hogy azért jócskán több ezer hiányzó sofőr van.
3: Sofőr azon hiányzó, de jelen pillanatban ott tartunk, hogy 2021 óta, amióta ugye mondjuk úgy, hogy a zenitjén volt a hazai fuvarozó társadalom, akkor több mint 13.500 fuvarozó vállalkozás volt. Ma már ott tartunk, hogy 11.500, több mint 16.800 vállalkozás tűnt el. Én azt gondolom, hogy fuvarozó van elég, hiszen most kevesebb a szállítani való, viszont az a trend, hogy hazai KKV-k ilyen nagy számban hullanak ki a piacról, az egyáltalán nem jó ez a trend, és úgy gondoljuk, hogy ennek a kormánynak is célja az, mivel választási kampányokban szerepelt, hogy a hazai KKV-kat támogassák, mivel a mi szakmánknak, a közúti fuvarozásnak 90%-a magyar tulajdonú KKV-ból áll, ezért azt gondolom, hogy ennek az iparágnak a megsegítése, vagy helyzetbehozása, az nagyon sok mást meg kell előzzön.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A 6. kerületben az Zichy Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. augusztus 11-e van, kedd reggel 7 óra, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. Egyébként néhány évvel korábban, 1966-ban, akkor, hogyha jól számolom, akkor pontosan 60 évvel ezelőtt, John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles együttes népszerűbb, mint Jézus Krisztus. Valóban tett egy ilyen kijelentést, bár a tágabb szövegösszefüggésben azért nem volt ilyen éles a történet, de hát a világ sajtó iszonyatos módon felkapta, és hát nem tett jót a zenekar hírnevének, de azért gyorsan sikerült kiköszörülni a csorbát. És a Beatlesre természetesen úgy emlékszünk, mint a könnyű zenének, illetve hát a rockzene úttörőjének, illetve a könnyű zene, a ma ismert könnyű zene egyik megteremtőjének, apostolainak, mondhatjuk így. Most pedig a múltból visszatérünk a jelenbe, következnek a hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Eltávolították az aknákat a Hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, erről az amerikai elnök beszélt. Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzést gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint Irán díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson való átkelésért. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani. A 2-es pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása azonban lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját. Az intézmény 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új államfő megválasztásáról titkos szavazással döntenek, amennyiben eredményes a választás, akkor az új köztársasági elnök leteszi esküjét és beszédet mond. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai házi sertés állományban, erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébik laboratóriuma egy Somogy megyei sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárca vezető szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. Számos károsult bejelentését már fogadta a Robinson Tours ügyében az Axiom biztosító. A visszaigazolások viszont 2-3 napot is igénybe vehetnek. Egyebek mellett erről ír a szálloda.blog.hu oldal. A portál azt is közli, hogy a bolgár biztosító azt kéri, aki néhány napon belül sem kap visszaigazolást, ne küldjön új bejelentést, hanem az eredeti elektronikus levélre válaszoljon. A Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, Bulgáriában bejegyzett utazási iroda múlt hét pénteken hivatalosan is beszüntette hazai tevékenységét, fizetésképtelenségre hivatkozva. A partner légitársaság már ezt megelőzően törölt járatokat, a Bulgáriában maradt utasokat busszal tudták végül hazahozni. Mintegy 5,5 milliárd forintot ad a kormányzat 3 vidéki repülőtér idei működtetésére. A debreceni, a pécspogányi és a hévízi légi kikötőt segítik ezzel, mintegy 250 munkahelyet megvédve. Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója szerint a legnagyobb baj az, hogy korábban nem gondolták végig a vidéki repterek jövőjét. Még úgy is lehet gazdasági haszna egy ilyen objektumnak, ha önmagában a működtetése veszteséges, mert kicsi a forgalom. Más területre viszont jótékony hatással lehet.
5: Ezt egyszer hosszú távra tekintve ki kellene mondani, és utána annak megfelelően kellene üzemeltetni a repülőteret. De hát az, ami most történt, nyilván emiatt nem lehet okolni senkit pontosabban, hát akiket kell okolni, azok politikai értelemben, ugye már a múlt idő, de az, hogy azért kell augusztusban pénzt adni egy repülőtérnek, mert az előző kormány az idei költségvetésben nem tervezte be az ezzel kapcsolatos forrásokat, tehát ez azt gondolom, hogy sokkal inkább a bohózat kategóriájába tartozik, mint a komoly repülőtér koncepció kategóriájába.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1,8 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küldi meg adószámla értesítőjét. A dokumentumból kiderül, hogy az illető tartozik, vagy éppen neki tartozik az állam. Az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője azt mondja, hogy a tartozást mielőbb be kell fizetni, de lehet részletfizetést is kérni. Linzmeier Szilviát hallják.
6: A túlfizetést azt ott lehet hagyni az adószámlán. Én azonban azt javasolnám mindenkinek, hogy az a legjobb, hogyha ezt rendezi, mert egy idő után ez elfelejtődik, és a túlfizetés is el tud évülni, azt pedig nem célszerűben hagyni. De az, aki már most azzal számol, hogy van ott mondjuk 50 ezer forintos túlfizetése, és tudja, hogy lassan esedékes lesz mondjuk egy lakásvásárlás után az illetékfizetés, az természetesen nyugodtan hagyja ott az adószámláján.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig, A Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 40 1%-kal emelkedett, Milano és Madrid egyaránt 2%-kal csökkent. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-as 1%-kal, a Nasdaq Composite 3%-kal került lejjebb. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 364 forintba és 79 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 6 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 9 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 78 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér. Egy angol font 426 forintba és 99 fillért bekerül idehaza a bankközi deviza piacon. Az ázsiai börzék közül a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 2,1%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite 1%, az indiai Sensex 0,5%-os esésben. A dél-koreai Kospi 1,6%-kal erősödik, a szingapúri börze 0,8%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 1%-kal került feljebb, 82 dollár 23 centre. A Brent jegyzési ára 1%-os pluszban 87 dollár 77 centen. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4465 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul majd.

0: A korona összdíjazása meghaladja a 60 ezer eurót, a viadalra 40 országból csak nem 400 sakkozó érkezik. 18 nemzeti válogatott és 4 klubcsapat több mint 120 versenyzője áradhoz csütörtökön és pénteken a Nations Cup Hungary elnevezésű ifjúsági országúti kerékpáros világversenyen. Az első szakasz Tokajból indul csütörtökön, a viadal a 12 fordulós sorozat utolsó két állomása lesz. A mezőny csütörtökön a Tokaj és Ibrány közötti mintegy 90 kilométeres etapot teljesíti, majd pénteken Vásárosnamény környékén egy 136,5 kilométeres szakasszal zárul a verseny. A magyarországi forduló 2020 óta szerepel a sorozatban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. 4:08 lesz egy perc múlva. Az őszi időjárásról szóló szezonális előrejelzéseket óvatosan kell kezelni, mert ezek nem konkrét napokra, hanem hosszabb időszakok átlagos csapadékosságára adnak jelzést. Az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza szerint szeptemberben és októberben inkább átlagos csapadék várható, novemberben és decemberben viszont nőhet az átlagosnál csapadékosabb idő esélye. Az idei történelmi asszály után már egy átlagos csapadékkal rendelkező ősz is kedvező lenne Magyarország számára. A rendkívül meleg földközi tenger ugyanakkor növeli annak esélyét, hogy egy-egy mediterrán ciklon helyenként intenzív csapadékot hozzon. Szabó Péter szerint pontosabb kép a napokban frissülő szezonális modellek alapján várható, de az extrém őszi forgatókönyvet egyelőre érdemes óvatosan kezelni. Kecső Richard interjúja következik.
0: Reggeli monitor.
2: Kezdünk már túl lenni azon a nagy kánikulán, ami így a nyári időszakban volt, és már az őszi szezonra

0: is vannak előrejelzések, hogy oltári nagy eső várható, csapadékosabb őszünk lesz, mint szokott lenni. Mennyire lehet ez a kijelentés, vagy ez az előrejelzés reális és megbízható?
1: Azzal kezdeném, ahogy azt a Weather on Map szakértői is mondják, hogy a szezonális előrejelzést nem szabad úgy kezelni, mint egy 5-10 napos prognózist, és nem azt mondja meg ez, hogy egy adott napon vagy időszakban, vagy héten belül milyen lesz az időjárás, hanem azt, hogy egy hónap vagy egy évszak inkább csapadékosabb vagy szárazabb lesz az átlagosnál. Hozzátenném, hogy egyetlen szezonális modell helyett azért szakmailag pontosabb, hogyha több modellt tekintünk egyben, és az Európai Uniós Kopernikusz 9 előrejelző központja által készített eredmények alapján megbízhatóbb jelzést tudunk arra adni, hogy éppen az ősz csapadékosabb vagy szárazabb legyen. Életek alapján a következőt látom a 9 modell átlaga alapján. Az, hogy augusztus kifejezetten száraz lehet, ezt ugye érzékeljük is, tehát ebben nincs újdonság, de hozzá kell tenni, hogy ezek az előrejelzések még júliusban készültek. Szeptember-októberben én inkább átlagos csapadékú időjárást látok hazánk térségére, és igazából november-decemberben mondja ez a 9 modell azt, hogy jelentősen nő az átlagosság csapadékosabb időjárásnak az esélye. Igen, de hozzátehetjük azt is, hogy a jelenlegi újra történelmi aszály után már egy átlagos csapadékú ősz is kedvezőnek számít majd sajnos. Tehát most azt látom, hogy száraz augusztusban a modell eredmények alapján ősszel viszont fokozatosan javulni fognak a csapadékviszonyok, viszont én az extrém ősztől azért kicsit tartanék, hogy ezt kimondjuk. Weather on Map szakértő ennél merészebben tudott fogalmazni.
0: Reálisan akkor milyen őszünk lehet most?
1: Én azt látom, hogy szeptember-októberben inkább átlagos csapadékú lesz az ősz, de ugye ez is jó hírnek számít, miután ilyen extrém száraz nyarat és hőstresszes nyarat éltünk át. És inkább november-decemberre jellemző az, hogy ez a 9 modell azt mondja, hogy jelentős csapadék többlete várható. Én ezt mondanám ezek alapján. Viszont hozzá kell tenni, hogy a nyári egyetett csapadék előrejelzések is többször tévedtek. Ezért kell kicsit óvatosabban fogalmazni szerintem, de ilyenkor nem szabad a meteorológusokat szidni, mert sajnos nagyon fontos tudni, hogy ilyenkor különösen száraz talaj és konvektív csapadék esetében nagyon nehezen előrejelzhető az időjárás. Tehát elsősorban ennek köszönhető, hogy nem mindig jöttek be, és az átlagosan kevesebb csapadék hullott, mint amit a modellek előrejeleztek.
0: Európában hol lehet majd csapadékosabb őszünk, és Magyarország mennyire lehet majd érintett Magyarországon? Mennyire kapunk ebből a reménykeltő esőből, hogy így fogalmazzak?
1: Két dolgot mondanék ehhez. Az egyik az, hogy egy nagyon erős El Niño fejlődik éppen a Földön, amely várhatóan ősz végére és tél elejére éri el a mérések kezdete óta a legerősebb szintet. Tehát ez egy nagyon erős eseménynek tűnik, és azt is kimutattuk a saját eredményeink alapján, hogy Magyarország nyarára nincsen egyértelmű hatása, amikor kialakul egy ilyen, mert azt láttuk, hogy 13 közepesen erős El Niño-ból összesen háromszor volt a hazai nyár relatívan meleg is. Viszont azt látjuk, hogy télen ez szintén kimutattuk már. Egy gyenge El Niño kapcsolat kimutatható azért, tehát amikor kialakult az El Niño, akkor enyhébb és csapadékosabb a tél, és ez ugyanazt mondja, mint amit egyébként a szezonális előjelzések is, tehát hogy ez összhangban van azzal, amit kimutattunk. Tehát várhatóan tényleg enyhébb és csapadékosabb lehet az ősz vége és a tél eleje. És egy másik dolgot, amit megemlítenék, ami talán növelheti annak esélyt, hogy extrém lehet bizonyos helyeken az őszi csapadék, az, hogy a földközi tenger rendkívül meleg most, azért rengeteg hő és nedvesség áll rendelkezésre, és hogyha ki tud alakulni egy hideg levegő odáramlása által, egy mediterrán ciklon a térségben, akkor abban nagy valószínűséggel nagyon nagy és intenzív csapadék fog kialakulni, hogy ezt láttuk 2024-ben is, például a Duna vízgyűjtőjén a Boris ciklon esetében, szintén elmeztük egyébként a másfél fokportálon, vagy például a több száz halálesetet követelő valenciai úgynevezett Dana esetében. Ugyanakkor ezt nem lehet megmondani, hogy ez éppen mikor és hol fog kialakulni, mert hol fog vesztegelni. Tehát ez csak egy-két héttel előre tudjuk majd megmondani. És bocsánat, harmadik pontként még ezt hozzátenném, hogy globálisan is egyre kedvezőbbek a feltételek az egyre több szélsőséghez, hiszen ugye nagyon melegek az óceánok, talán sosem voltak ilyen melegek, amióta nagyon pontosan mérjük ezeket. Ugye a légkör is egyre nagyobb ütemben melegszik, tehát gyorsul melegedés is, és ahogy mondtam, ugye az El Niño biztosan növeli a globális átlaghőmérsékletet, és egy ilyen melegebb légkörben jóval több az energia, és ez sajnos növeli az extrémumok gyakoriságát is.
0: Ugye most ebben az évben egy nagyon komoly aszályhelyzet volt. Egy évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly árvíz itt a Donán, főleg itt a fővárosban láttuk a legnagyobb hatását. Ilyesfajta jelenség előfordulhat most itt akár ősszel?
1: Igen, azt gondolom, hogy van esély rá, de ahogy azt mondtam egy kicsivel korábban, hogy nem lehet azt előre tudni, hogy pontosan hol is fognak ezek a mediterrán ciklonok a nagy-nagy energiájukkal, amit ugye a földközi tenger extra melegségében nyernek, azok hol is fognak vonulni pontosan, hol fognak napokig időzni, és tehát, hogy hol fogják a nagy csapadékot okozni. Tehát ez ugye nagyobb bizonyítás, viszont az egy ilyen viszonylag jó recept, hogy a földközi tenger most extra energiával bír, hiszen tényleg sosem volt még olyan meleg, amióta mérjük.
0: Milyen gyakran frissülnek egyébként ezek a szezonális előrejelzések, és ezáltal mikor kaphatunk egy pontosabb képet arról, hogy milyen lesz az idei őszünk?
1: Pont a napokban, tehát ha jól tudom, mindenkinek 10-12-ig el kell készíteni a szezonális előrejelzését, ami azt jelenti, hogy 6 hónapra vonatkozó előrejelzését, és ugye 9 intézetről beszélünk, ugye főleg európai intézmények vannak itt, de van ugye japán is benne, kanadai, amerikai, és hogy ezeket összegyűjtik, és talán pont 12-én frissítik őket, és akkor valóban kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy akkor pontosabban lássuk, hogy milyen is lesz az őszünk.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!

0: Reggeli Monitor.
1: Az Odüsszeia lett Christopher Nolan eddigi legnagyobb bevételű filmje. A Homérosz eposzából készült nagyszabású mozifilm kevesebb, mint egy hónappal a bemutatója után világszerte már több mint 1 milliárd dollár termelt. A filmben Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, Ithaka királyát, aki a trójai háború után 10 éven át bolyong, mire végül hazatér. A július közepén bemutatott alkotást a nézők és a kritikusok is kedvezően fogadták, a bevételek pedig gyorsan rekordközelbe emelték Nolan pályáján. Az Odüsszeia 1 milliárd 104 millió dolláros eredményességével megelőzte a rendező korábbi csúcstartóját, a Sötét Lovag Felemelkedést. A 2012-es Batman film annak idején 1 milliárd 85 millió dollárt hozott világszerte. A siker azért is látványos, mert Christopher Nolan az Oppenheimer után ismét olyan filmet készített, amely egyszerre vált kritikai és közönség sikerré. Az Odüsszeia ezzel nem csak a nyár egyik legnagyobb kassza sikere, hanem a rendező pályájának új bevételi rekordere is lett.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt. A két irány forgalma így felváltva halad, befelé jelentős torlódás alakult ki. Változatlanul sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Nem árt tehát a közelben fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatáruttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Varga Hetele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: Jó reggelt kívánok, 7:30 önök a Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót hallják. Ezen a napon, július 11-én sok minden történt már a világtörténelemben, például 1977-ben Ezen a napon augusztus 11-én az Egyesült Államok és Panama megállapodott abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatorna üzemeltetését. Hát ez ugye meg is történt, igazából azóta a egymás után következő amerikai elnökök közül volt olyan, aki elég komolyan kifejezte nem tetszését, mert hogy nem úgy működtek szerinte a dolgok, ahogy azoknak működniük kellett volna. Legutóbb Donald Trump volt az egyik ilyen amerikai elnök, de kétségtelen, hogy a világ egyik legnagyobb forgalmú vízi útjáról van szó, ahol a hajók, illetve az áthaladó vízi járművek a vízkiszorításuk alapján kell, hogy megfizessék az áthaladási díjat. Ha jól tudom, akkor volt egy valaki, aki átúszta a Panama csatornát, és neki is kellett fizetnie valami 60 dollár centet pár évtizeddel ezelőtt. Jövünk a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2.
0: Hírek a Trend FM 94.2.
6: Eltávolították az aknákat a hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt. Erről az amerikai elnök beszélt. Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzés gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint Irán díjat vett neki a kereskedelmi hajókra a hormuzi szoroson való átkelésért. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani, a 2-es pedig 50%-os teljesítményén üzemelt 11 napig. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlési rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek, amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Számos károsult bejelentését már fogadta a Robinson Tours ügyében az Axiom biztosító, a visszaigazolások viszont 2-3 napot is igénybe vehetnek. Egyebek mellett erről ír a szálloda.blog oldal. A portál azt is közli, hogy a bolgár biztosító azt kéri, aki néhány napon belül sem kap visszaigazolást, ne küldjön új bejelentést, hanem az eredeti elektronikus levélre válaszoljon. A Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó Bulgáriában bejegyzett utazási iroda a múlt hét pénteken hivatalosan is beszüntette a magyarországi tevékenységét, fizetésképtelenségre hivatkozva. A partner légitársaság már ezt megelőzően törölt járatokat, a Bulgáriában maradt utasokat pedig busszal hozták végül haza. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. A szervezet szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt biztonsági felülvizsgálatok, a hiányos dokumentációk és a kötelező adattáblák hiánya szerepelt. Eitmann Norbertet hallják.
2: Az NKFH és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését. Az első fél éves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonló a kifogásolási arányok, ezért mindig a fogyasztóvédelmi hatóság fókuszában és fókuszában le a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzésünk az évvégéig folyamatosak.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig. a Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 4%-kal csökkent, a Frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 40 1%-kal erősödött, Milánó és Madrid 2%-kal csökkent. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-os 1%-en, a NASDAQ kompozit 3%-kal csökkent. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az őszi időjárásról szóló szezonális előrejelzéseket óvatosan kell kezelni, mert ezek nem konkrét napokra, hanem hosszabb időszakok átlagos csapadékosságára adnak jelzést. Az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza szerint az idei történelmi asszály után már egy átlagos csapadékú ősz is kedvező lenne Magyarország számára. Szabó Pétert hallják.
7: Az, hogy augusztus kifejezetten száraz lehet, ezt ugye érzékeljük is, tehát ebben nincs újdonság, de hozzá kell tenni, hogy ezek az előrejelzések még júliusban készültek. Szeptember-októberben én inkább átlagos csapadékú időjárás látok hazánk térségére, és igazából november-decemberben mondja ez a 9 modell azt, hogy jelentősen nő az átlagosan csapadékosabb időjárásnak az esélye. Igen, de hozzátehetjük azt is, hogy a jelenlegi újra történelmi asszály után már egy átlagos csapadékú ősz is kedvezőnek számít majd sajnos. Tehát most látom, hogy száraz augusztusban a modell eredmények alapján ősszel viszont fokozatosan javulni fognak a csapadékviszonyok, viszont én az extrém ősztől azért kicsit tartanék, hogy ezt kimondjuk. Vedőrölmat szakértője ennél merészebben tudott fogalmazni.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3/4-8-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 3/4-8 lesz 4 perc múlva, és a vendégem a stúdióban személyesen Fekete Csaba Csongora, Holisztik RM alapító ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először egy picit mutassuk be a Holisztik RM-et. Mivel foglalkozik a cég?
2: Egyedi AI modelleket fejlesztünk 6 különböző iparág számára. Banki iparágakkal kezdtünk, 5 nagy bank közül közel kelet-európai régióban 3 az ügyfelünk. Ezek után megpróbáltunk a retail üzletágnak is előnyöket nyújtani egyedi AI megoldásokkal, és most már űriparban is jelentős megoldásokat szállítunk, több mint 8 projektet szállítunk az Európai Űrügynökségnek.
1: Mióta működnek?
2: 2014-ben alapítottuk a céget, de az első modelljeinket szakértőink már több mint 20 éve fejlesztették.
1: És mit tud mondjuk egy banki szektorban, anélkül, hogy titkokat árulnánk el, segíteni vagy hozzátenni a munkához az AI?
2: Nagyon sok megoldásunk, sokféle megoldásunk van. Alapvetően keresztértékesítés oldalról indultunk el. Megpróbáltuk megtalálni azokat az ügyfeleket, akik affinisak a személyi kölcsönre, akik már hitelkártyával rendelkeznek. Több mint 35 féle modellt szállítottunk már a banki iparág számára, de vannak olyan modelljeink is, amik abban segítenek a bankoknak, hogy hová helyezzenek el ATM-eket, illetve hol nyissanak bankfiókokat, hogy jó legyen a kihasználtságú.
1: Tehát alapvetően ez nekik a működésük optimalizálása szempontjából lehet érdekes, mondhatjuk így.
2: Alapvetően igen, mindig az a cél, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, és hogyha az ügyfelek elégedettek, akkor nagyobb lesz a bevétel is.
1: Amiért sor kerül erre a beszélgetésre, hogy a Holisztik RM Spaceflow Swarm Mobility Intelligence ötlete bekerült az InnoSpace Masters 2026 Mercedes-Benz Car to Space Challenge legjobb 3 projektje közé. Akkor menjünk sorban. Milyen, hát ez ugye, ez egy verseny, viadal, amiről beszélünk, ezt egy kicsit mutassuk, bejárjuk körbe.
2: Igen, igen. Ez a 10. alkalommal megrendezett ilyen verseny volt. Ez volt eddig a legnagyobb ilyen verseny. Több mint 38 országból érkeztek nevezések. Több mint 313 projekt ötletből választottak ki bennünket a 3 díjazott közé. Alapvetően ez egy űripar és más iparágok kereszteződéséből származó ötleteket díjaznak ezen a versenyen. Vannak tisztán űripari megoldások, ami megoldásunk azt szolgálja, hogy hogyan lehet balesetek számát csökkenteni autópályákon a mesterséges intelligencia és az űripari adatok felhasználásával.
1: Így kerül képbe akkor ezek szerint a Mercedes. És hogyan lehet?
2: Alapvetően több megoldásra épül az ötletünk, ugye mi a holisztikus megoldások hívei vagyunk.
1: Ami ugye mondjuk el, hogy micsoda pontosan, én tudom, de lehet, hogy van olyan, aki nem tudja.
2: Alapvetően, hogy nem egy rész problémát próbálunk megoldani, hanem megnézzük, hogy mi az az összes adatforrás, amit fel lehet használni. A mesterséges intelligencián belül is 2 fő, mondjuk úgy, hogy iskola létezik, az egyik, aki az adatot próbálja finomhangolni, a másik pedig a modelleket próbálja finomhangolni, és itt is a holisztikus világot képviseljük, ahol egyszerre próbáljuk ezt a 2 irányt javítani a modellek építésénél.
1: És akkor hogyan kerülnek képbe a balesetek megelőzésénél, vagy lehetséges megelőzésénél?
2: Ugye az egy izgalmas kérdés, hogy az önvezető autók fejlesztése, illetve az Advanced Driving Assistance nagyon sokat fejlődött az elmúlt 10 évben. Ennek köszönhetően Európában több mint 22%-kal, illetve 24%-kal csökkentek a baleseti statisztikák városban, illetve országúton. Autópályán ez mindössze 1%, tehát 10 év alatt 1%-ot sikerült javulni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a belső vezetés segítő támogató rendszerek, azok 300 méterre látnak. 130 km/h sebességnél ez azt jelenti, hogy összesen 2,3 másodperce marad az embernek dönteni arról, hogy mit tesz. És ez kiváló látás és időjárási körülmények között. És ennek köszönhetően nagyon sok az olyan típusú baleset, körülbelül 80% az autópályás baleseteknek több autót érint, hiszen mire odaér, befejeződik ez a 300 méteres látási buborék, addigra gyakorlatilag tehetetlenné válik, és több autó ütközik egyszerre. A legnagyobb ilyen baleset Európában több mint 200 autót érintett, Brazíliában több mint 300 autót. Ugye nálunk is volt az M1-esen egy több mint 40 autót érintő baleset.
1: És ezt lehet úgy modellezni megfelelő eszközökkel, hogy ez többé-kevésbé megelőzhető legyen?
2: Igen. Alapvetően az időjárási viszonyokat az európai műholdak segítségével tudjuk előrejelezni, az időjárási, illetve a földmegfigyelési műholdak segítségével, hogy adott terület mennyire kockázatos, mondjuk fekete jég, köd, vagy eső, sűrű eső kialakulására. És amit mi még hozzá adunk, ez a RAI intelligencia. Ugye az egyik autó, aki már bekerült és látja az adott szituációt, az kilométerekre visszamenőleg képes a RAI-t informálni arról, hogy most itt egy különleges vezetési szituáció van. Ugye a meglevő vezetés támogató rendszerek nagyon intelligensek, fölismernek már nagyon sokféle objektumot, gyorsan tudnak reagálni, viszont nem adnak át információt a RAI számára, és ez a mi a hozzáadott értékünk, vagy az ötletünknek a lényege, hogy az űripari műholdas előrejelzéseket, illetve a már látott, felismert objektumokat egyszerre használjuk fel a modellünkben.
1: Egyébként az önvezető autó a jövő egyértelműen?
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, hogy valószínűleg igen. A nehéz kérdés az átmenet, hogy mi lesz akkor, amikor még nem minden autó önvezető. Valószínűleg sokkal kisebbek lesznek a baleseti statisztikák. Ezt is lemodelleztük, hogy mi történik akkor, hogyha 10%, illetve 30% már képes erre a RAI intelligenciára, az is már jelentősen tudja csökkenteni a baleseti statisztikákat, annak köszönhetően, hogy még a kevésbé fejlett buta autókat is képes informálni arról, hogy valamilyen kockázati fenyegetettség van egy adott helyen.
1: Mit jelent a mesterséges intelligencia keresztiparági vállalati hasznosítása?
2: Ugye nagyon fontos, hogy sokféle adatot tudunk használni, a vállalati belső adatokat, illetve föl tudjuk használni más iparágokból származó adatokat. Így egy gyártóvállalatnak például a szállítmányozási adatokból előre tudjuk jelezni, hogyha késni fog valamilyen kritikus termék a gyártáshoz. Ugyanakkor mondjuk egy elektromos autótöltő hálózatot tudunk segíteni azzal, hogy a forgalmi adatok figyelembe vételével, illetve a műholdas adatok figyelembe vételével meg tudjuk mondani, hogy hová érdemes telepíteni egy elektromos autótöltőállomást, kávézót vagy bankautomatát, attól függ, milyen iparágról beszélünk.
1: És akkor így lesz a keresztiparági hasznosításból valóság.
2: Igen, és ez a mondjuk úgy, hogy az Educated Guess-nél egy sokkal erősebb. Hogyha megnézzük a nyugat-európai statisztikákat elektromos töltőhálózat kialakítására, akkor azt lehet látni, hogy a felső 25% a felső kvartilis és az alsó kvartilis között mintegy 15-20-szoros teljesítménybeli különbség van, ami nyilván mindenki megpróbálta a legoptimálisabban elhelyezni ezeket a töltőállomásokat. Addig a mi modellünk több mint 85%-os pontossággal meg tudja határozni, hogy valamelyik helyszín a top kvartilisbe esik-e vagy sem.
1: Ez mondjuk arra is használható, ha mondjuk én egy kávézót nyitnék valahol, és akkor meg tudja mondani a modell, hogy hát ő javasolja, vagy nem javasolja, vagy mondjuk, hogy ne kávézót nyissak, hanem nem tudom, ilyen mosodát.
2: Alapvetően azt tudjuk megmondani, hogy milyen valószínűséggel lesz a legjobb kávészóhoz hasonló az a helyszín, amit választott, és ezekből tudunk is egy hőtérképet rajzolni, hogy hol érdemes kávészót nyitni, vagy egyéb éttermet, vagy egyéb lokáción.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Fekete Csaba Csongort hallották, a Holisztik Árem alapító ügyvezetőjét. akinek köszönjük, hogy eljött, és hát köszönöm, további sok lettem. Sikert kívánok a munkájához és munkájukhoz. Köszönjük szépen, viszontlátásra!
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Lezárták a fővárosban a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma tehát felváltva egy sávban halad, a befelé vezető oldalon jelentős a torlódás. Élénkül a forgalom a pesti alsó rakparton a Margit hídtól délfelé, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál, nem árt tehát a közelben a fokozott elővigyázatosság. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Ma délután 5 órától várhatóan este 9 óráig a Szent Gellért rakpartoni északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamospályára terelik rendezvény miatt. Borga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 8 óra múlt 1 perccel, 2026. augusztus 11-én kedden önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, benne a reggeli monitort Németh Lászlóval. 1804-ben, ezen a napon augusztus 11-én a Habsburg Birodalom osztrák császársággá alakult, örökös császársággá. Ferenc főherceg ezen a napon első Ferencként felvette az Ausztria örökletes császára címet, és innentől kezdve használták hivatalosan is az Ausztria vagy az Osztrák császárság elnevezést, tehát ugye ezek közül az előbbit, az Ausztriát a mai napig használják, az Osztrák császárság használatát pedig törvény zárja ki, úgyhogy erre már várhatóan nem kerül sor. De hát még ki tudja, mit hoz a jövő. Ami viszont megtörtént, arról beszámolunk, jönnek a hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Eltávolították az aknákat a Hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt. Erről az amerikai elnök beszélt. Donald Trump a washingtoni fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzés gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú víziút felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint Irán díjat vett neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson történő átkelésért. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében. A Caroline Bezengi nevű hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8-án Jemen partjainál jeleztek problémát a hajóról. Omán most először hozott nyilvánosságra adatokat a környezeti károkról, és közölte, hogy igyekszik megfékezni az olajszivárgást. A Greenpeace környezetvédelmi szervezet a múlt héten műholdfelvételek alapján mintegy 600 négyzetkilométeresre becsülte az olajfolt kiterjedését. Több évtizedes mélypontra csökkent az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete, a Szövetségi Energiaügyi Minisztérium összesítése szerint. A tárca adatai alapján az Egyesült Államok nyers kőolaj készlete 300 millió hordó alá került, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb mérték. A stratégiai készletek márciusban indultak csökkenésnek ismét, amikor Donald Trump elnök az iráni konfliktus kirobbanása nyomán a olajárak stabilitásának megőrzése érdekében elrendelte azok megnyitását és legfeljebb 172 millió hordós mennyiség értékesítését. 5 hónappal ezelőtt, március 11-én 415 millió hordón állt a készletek szintje. Az elmúlt 4 évben elnöki intézkedésekkel többször is hozzányúltak a készletekhez. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai, az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambiciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevője az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. Jogerős ítélet nélkül is elkobozható lenne az illegálisan szerzett vagyon Montenegróban az úgynevezett maffia ellenes törvény szerint. A régóta beharangozott az illegálisan szerzett vagyon lefoglalásáról szóló törvényjavaslatot a montenegrói kormány már a parlament elé terjesztette. A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogy a vagyon végleges elkobzásához nem lenne szükség az érintett jogerős büntetőjogi elítélésére. A vagyont eljárásban, külön eljárásban is elvehetnék, amennyiben nem sikerül bizonyítani annak törvényes eredetét. Hírek itthonról: a közúti fuvarozási ágazat iparági átlagban 2023 vége óta veszteséges, a nagyjából 11.500 hazai vállalkozás többsége nehezen tud profitot termelni. A leglátványosabb probléma az útdíjcsalás, tavaly 15 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki, ennek 75%-a külföldi elkövetőkhöz kötődött. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Iparú Testülete ügyvezető főtitkára szerint az egyeztetések megtörténtek, a szakminisztériumok együtt 5 munkacsoportot hoztak létre, amelyből a piacvédelmi és az intermodális fuvarozás munkacsoport már megkezdte munkáját. Lajkó Ferencet hallják.
4: Ugyanúgy a munka elindult, valós eredmények még nincsenek, de ez mondjuk normális ebben a helyzetben, hiszen a feladatok azonosítása zajlik, és ami nagyon fontos még, hogy múlt héten elhangzott, és vagy hát megerősítése került az a cél, hogy a két miniszter azt várja a csapattól, tehát a saját minisztériumi kollégáiktól és az érdekvédelmi szervezetektől, hogy őszre a javaslatokból kialakuljon egy logisztikai törvényjavaslat csomag, amelyet majd a parlament elé tudnak vinni, úgyhogy ezek a munkacsoport. Ez a munkacsoportok most azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb javaslatok a magyar fuvarozókon érdekeit leginkább szolgáló javaslatok szülessenek meg, és még idén, ugye az őszi törvénykezés során olyan törvények szülessenek, amik még idén segítik a hazai fuvarozókat, például a versenyképesség területén, de számtalan más terület is van, amelyre foglalkozunk.
3: Sorozatban a harmadik hónapban termelt többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524 milliárd forint feletti szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenlegadatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
5: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen, gyakorlatilag amióta létezik a statisztika, soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó- és járulókbevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idei év végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra klasszikus értelemben megszorítás nélkül is.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4704 forintra, az OTP 1,3%-kal 46260 forintra csökkent, a Magyar Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintig. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal került feljebb, a párizsi CAC 40 1%-kal emelkedett. Milánó és Madrid 2%-kal csökkent. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-os 1%-kal, a Nasdaq kompozit pedig 3%-kal került lejjebb. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 2%-kal áll a pozitív tartományban. A dél-koreai Kospi 9%, a szingapúri bőrze 0,5%-kal erősödik. A hongkongi Hang Seng 8%, a Shanghai Composite 3%.

0: Euró 364 forintba és 86 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 14 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 8 fillért kell fizetni. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját. Az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek, amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A szervezők közlése szerint a világ egyik legrangosabb nyílt sakkversenyét rendezik meg szombattól augusztus 23-áig Nagykanizsán. A Kanizsa Open nemzetközi nyílt versenyt és egyben egyéni sakkbajnokságot a Nagykanizsai Sakklub fennállásának 100. évfordulója alkalmából tartják meg. 40 országból mintegy 400 sakkozó érkezik. Az ünnepség díszvendége Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója, aki 30 táblás szimultán bemutatót tart a helyszínen. 18 nemzeti válogatott és 4 klubcsapat több mint 120 versenyzője áll rajthoz csütörtökön és pénteken a Nations Cup Hungary elnevezésű ifjúsági országúti kerékpáros világkupa versenyen. A viadala 12 fordulós sorozat utolsó két állomása lesz. A mezőn csütörtökön a Tokaj és Ibrány közötti mintegy 90 kilométeres szakasz teljesíti pénteken Vásárosnamény környékén, egy 136,5 kilométeres etappal zárul a verseny. A magyarországi forduló 2020 óta szerepel a programban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A NAV 1,8 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küldi meg adószámla értesítőjét. A dokumentumból kiderül, hogy az illető tartozik, vagy éppen neki tartozik az állam. Az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjével, Linzmeier Szilviával, Emszücs Péter beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: A napokban mindenki kap egy kedves levelet a NAV-tól, adószámla értesítő. Kik kapják, mit kell vele tenni?
3: A jó hír az, hogy azért nem mindenki kap levelet most a NAV-tól, mert összesen 1,8 millióan fognak majd levelet kapni, és ezek az úgynevezett adószámla értesítők. Én most röviden úgy foglalnám össze, hogy lehet benne jó vagy rossz hír is. Az adószámla értesítő az szólhat arról, hogy túlfizetés.

0: Ésünk van, ami azt jelenti, hogy nekünk jár vissza pénz a költségvetésből, vagy szólhat arról, hogy fizetnünk kell, tartozásunk van.
1: Ezt magánszemélyek kapják, vállalkozások, mindenféle adózó kaphat ilyet?
0: Nem, most ebben a körben augusztus 10-től az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek kapnak értesítést, és valójában nem a 2-3 forintos tartozásokat küldi ki a NAV, illetve ugyanez igaz a túlfizetésre. Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több tartozása van, vagy pedig 1000 forintnál több a túlfizetése.
1: Értelemszerűen be kell fizetni, vagy vissza kell igényelni. Vagy nem tudom, hogy vissza kell-e igényelni, vagy lehet bent tartani, hogy a következő évben, ha adót fizetek, akkor ennyivel beljebb vagyok.
0: A túlfizetést azt ott lehet hagyni az adószámlán. Én azonban azt javasolnám mindenkinek, hogy az a legjobb, hogyha ezt rendezi, mert egy idő után ez elfelejtődik, és a túlfizetés is el tud évülni, azt pedig nem célszerű hagyni. De az, aki már most azzal számol, hogy van ott mondjuk 50 000 forintos túlfizetése, és tudja, hogy lassan esedékes lesz mondjuk egy lakásvásárlás után az illetékfizetés, az természetesen nyugodtan hagyja ott az adószámláján, és én azért nem vittem még le a hangsúlyt, mert a túlfizetést nagyon egyszerű visszakérni. Rengeteg online alkalmazásunk van. Én javaslom mindenkinek az ügyfélportált, milyen űri neve van, mert az a rövidített neve, hogy ÜPO. És ezen az ÜPO-n keresztül, hogyha valaki belép, akkor rögtön ott látszik az elején az adószámla. Ha valakinek tartozása van, akkor az összeg az pirossal fog szerepelni. És innen nagyon könnyű rendezni a tartozást is, hiszen csak rá kell nyomni a tartozás összegére, és gyakorlatilag már be is fizethető a tartozás. De az, aki nem tudja egy összegben befizetni, az se keseredjen el, mert rengeteg jó lehetőség van, és lehet élni a méltányossággal, lehet kérni részletfizetést. Van egy nagyon egyszerű részletfizetési lehetőség, az a neve, hogy automatikus részletfizetés. Gyakorlatilag 2 000 000 forintos tartozásig, ezt egy évben egyszer bárki kérheti, és 12 havi pótlékmentes részlet jár.
1: Mennyi idő alatt kell befizetnem, ha tartozok?
0: Ha valaki tartozik, akkor az célszerű minél előbb befizetni, mert a tartozás onnantól kezdve, hogy ez megjelenik az adószámlán, onnantól kezdve számítódik utána a késedelmi pótlék, és a késedelmi pótlék mértéke, az nem annyira alacsony, a jegybanki alapkamat plusz 5%. Ezért, akinek tartozása van, az valamilyen módon próbálja megrendezni, ha tudja, akkor fizesse be, ha nem, akkor kérjen rá pótlékmentes részletfizetést, ha egyébként fennállnak a feltételek, magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében ez lehetséges, akkor lehet kérni az összeg csökkentését is, de ezt a NAV vizsgálja, akkor célszerű kérni, hogyha a feltételek fennállnak. Itt a magánszemély, akinek a tartozása fennáll, ugye a NAV azt nézi, hogy a tartozás megfizetése a magánszemélynek, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a megélhetését veszélyeztetné, ha ezt az összeget egy összegben meg kellene fizetnie.
1: Meddig van jogom visszaigényelni az összeget? Arra van határidő?
0: Mindenre van határidő, és itt a határidő az húsba vágó lehet, mert a túlfizetés is el tud évülni, és ha elévül a túlfizetés, akkor nem jár vissza. A túlfizetés elévülésének is a határideje gyakorlatilag ugyanaz, mint az adótartozásnál az elévülés. 5 év a bevallás benyújtásának évétől számított 5 év, vagy hogyha mondjuk illetékfizetésről van szó, mindig úgy számoljuk, hogy amikor a bevallást be kell nyújtani, mondjuk május 20-a személyjövedelemadó bevallás, akkor a december 31-e mindig az év végétől számítjuk az 5 évet.
2: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Több évszázados kódexek, ősnyomtatványok és középkori oklevelek is kutathatóak lesznek a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriumában. Az intézmény gyűjteménye különösen értékes, a könyvtár története a 18. századig Padányi bíró Márton veszprémi püspök válogatott gyűjteményéig nyúlik vissza, ma pedig csaknem 70 ezer kötettel rendelkezik. A megújult épületben helyezik el a könyvtár legrégebbi muzeális állományát, köztük díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, különleges 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat. Ide kerül a főegyházmegyei levéltár állománya is, benne 1800 középkori oklevéllel és az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokkal. A kis szemináriumban látványkönyvtárat, kutató és előadótermet, zenei kutatótermet, klimatizált raktárakat és kiállítóteret is kialakítanak. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: Les grands boulevards, Paris sur Marne.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban a Könyves Kálmán körúton a villamos pálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni. Emiatt a Gyáli úttól ma reggel is torlódást tapasztalhatnak. Baleset okoz fennakadást a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt. A külső sáv nem járható. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így tehát felváltva egy sávban halad, befelé csak lépésben tudnak előre jutni. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári Hévát járónál, nem árt a fokozott elővigyázatosság a közelben. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, szintén erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól dél felé a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől és az M3-as bevezető szakaszán is a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
3: Isten hozott jó reggelt! A mikrofonnál Nagy Károly.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: Akinek jár a taps. Meg az éhezés. Na, akkor ilyenkor szokott lenni így a nap elején vagy kezdetén egy kérdés, ami az időjárásra vonatkozik. Ma mi lesz? Változik valami, vagy marad minden a régiben?
4: Hát a régiben abban az értem, hogy olyan lesz, mint hétfőn. És mindenki nagyon vigyázzon magára, mert aki most volt délelőtt utcán, már az érzékeli, hogy valami fantasztikus, hogy 6 órakor más fok van, mint 7 órakor, 7 órakor más fok van, mint 7:30, és 8-kor, és 8:30, és már 9-10 órakor nagyon meleg van, és ez 34-36 fokon fog tetőzni legalábbis a fővárosban, és hát amit gondolom mindenki a saját bőrén tapasztal, hogy nem is a napközbeni csúcsok, amik megviselik az embert, hanem nagyon lassan hűl le. Na most ma is ez lesz a helyzet, tehát még akinek mondjuk nincs légkondija otthon, és ilyen árnyékolós, védekezős, ablakbecsukós módszerrel dolgozik, az szerintem ilyen 7-8 környékén tud majd csak nagyjából ablakot nyitni, és hát még 10 órakor is ilyen 30 fok körül lesz, úgyhogy kitartás mindenkinek a hőségben, de szerdán állítólag már jön a felmentő sereg, ez csak 31 fokot jelent majd.
3: Nagyon várjuk alapvetően, de hát mi mindent várunk, szerintem a karácsonyt is,
4: meg az esőt
3: is nagyon várjuk. Egyébként a mai nap az több szempontból érdekes, ugyanis Zimbabvéban, akkor is kimondom, Afrika, hát inkább keleti, délkeleti részén található, ez a Magyarország területénél négyszer nagyobb ország. Ma van a Hősök napja, ami azt jelenti, hogy mindazokra emlékeznek, akik harcoltak az ország különböző függetlenségi háborúiban. Egyébként 1965-ben kiáltották ki az ország függetlenségét az Egyesült Királyságtól, és hát Afrika legtöbb államaihoz képest is ez egy viszonylag szegény országnak mondható, alapvetően agráriummal foglalkozik. Szóval a zimbabwei barátainknak szólnak a Trend FM szimfórikusok.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kijevi és zaporizsiai célpontokra mért csoportos csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium.
4: Ukrán hadipari vállalatokat és közlekedési logisztikai központokat támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok szerint legalább 5 ember meghalt és 20 megsebesült, míg Kijevet az orosz erők ballisztikus rakétákkal támadták. A kelet-ukrajnai Harkiv vegyei Zlatopjelban is volt orosz támadás, ott egy polgári infrastruktúra néhány elemét rongálták meg, és legalább 1 ember megsebesült.
3: Az orosz védelmi tárca szerint az orosz légvédelem 396 ukrán drónt lőtt le az éjszaka folyamán 15 régió felett.
4: Szergej Szabjanyin Moszkva polgármestere azt közölte, hogy reggeli 237 drón repült a fővárosi régió felé, túlnyomó többségüket már nagy távolságban semlegesítették, még 13-at közülük Moszkva közelében ártalmatlanítottak, sebesültekről, áldozatokról vagy éppen a földön keletkezett károkról nem számolt be.
3: Eltávolították az aknákat a Hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, erről az amerikai elnök beszélt.
4: Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzést gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint ugyanakkor Irán továbbra is díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson való átkelésért.
3: Sorozatban a harmadik hónapban termel többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest.
4: Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524,3 milliárd forint szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
5: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen gyakorlatilag amióta létezik a statisztika, soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó és járulókbevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idén végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra klasszikus értelmet megszorítás nélkül is.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt tegnap.
4: A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46260 forintig, a Magyar Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal drágult 12790 forintra.
3: Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában. Európában.
4: A londoni FTSE 0,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 0,2%-kal csökkent.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones és az S&P 500-as 0,1%-kal, a Nasdaq Composite 0,3%-kal csökkent.
3: Nézzük, hogy mi a helyzet most a piacokon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 32 fillérbe, egy amerikai dollár 316 forintba és 66 fillérbe kerül, egy svájci frankért 390 forintot és 49 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal drágult, $82.62 a Brent jegyzési ára. Szintén hordonként, azaz 159 literenként $88.12. Egy uncia aranyért 2%-os pluszban $4,428.10 kérnek a világpiacon. További híreink következnek ezúttal itthonról. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét.
4: Az országgyűlés rendkívüli ülése 9 órakor kezdődik, a képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról is. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját. Az új köztársasági elnök megválasztásáról egyébként titkos szavazással dönt, délután 2 órakor kezdődik ez. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő le is teszi esküjét és beszédet mond.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
3: Aki esetleg ebben a nagy melegben a hazai állóvizek felé venné az irányt, a Balaton 25 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató 26, a Szelídi tó vize pedig 27 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A vonalban pedig itt van velünk, hogyha minden igaz, Baranyi Tamás, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amiről beszélgetünk, az igazából nem egy túl nagy, ellenben rendkívül gazdagnak mondható állam, Katár, illetve az ő közvetítő szerepe a különböző konfliktusokban. Szóval, hogy kerül egy alapvetően olajról, vagy főleg földgázról ismeretes állam olyan diplomáciai mozgástérbe, hogy közvetíteni tud gyakorlatilag nagyon komoly konfliktusokban?
2: Hát először is köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a telefonom technikai problémáit volt a legnehezebb leküzdenem, de már akkor itt vagyok. Katar és általában sok kicsi ország pont azt a nemzetközi stratégiát választja, hogy úgy próbál meg magának nagyobb diplomáciai értéket biztosítani, hogy megpróbálja ezt a közvetítő szerepet eljátszani. Nyilván ezt sem lehet csak úgy a semmiből. Katarnak korábbi nagyon fontos eredményei vannak, például abban, hogy talán ők voltak az elsők, akik az LNG-t, a cseppfolyósított földgázt, az igazán hatékonyan és igazán profitábilisan ki tudták termelni. Ugye Katar egy nagyon érdekes hely, egy nagyjából a Dél-Dunántúl a megegyező területű félsziget, az arab félszigeten kb. 3 millió lakossal, tehát nagyon nem nagy, és bizonyos szempontból elszigetelt is, és nem is volt kőolaja, viszont LNG kitermelésre meg teljesen alkalmas volt a hely. És miután ezzel nagyjából a gazdag olajmonarchiákkal azonos nemzetközi pozíciót vívtak ki, azután azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy gyakorlatilag mindenki felé igyekeztek szabad elektront fenntartani, és ezeket a különböző szereplőket leültetni. Ezt mondjuk úgy értem, hogy Katarban épp úgy van amerikai bázis és amerikai egyetem, mint például az afganisztáni tálib emírségnek is van képviseleti irodája. Ez egy olyan dolog, hogy nyilván az egyiknek biztosan nem tetszik a másik, tehát a táliboknak nem tetszik, hogy ott vannak az amerikaiak, az amerikaiaknak meg nem tetszik, hogy ott vannak a tálibok, de ha az amerikaiak és a tálibok le akarnak ülni beszélgetni, akkor ez az a hely, ahol meg lehet tenni, és ezt meg is tették.
1: Nem fordul elő, vagy fordulhat elő az a helyzet, hogy mondjuk például a tálibok, vagy akár mondjuk az irániak, akik hát azért, hogy is mondjam, nagyon finoman eléggé meggyőződéses muzulmánok, azok árulónak tartják Katárt, mert hogy mindenkivel egy ilyen jó kapcsolatra törekszik?
2: De voltak éppen a tálibok és az irániak is, hogyha arról van szó, akkor nagyon örülnek neki, hogy a katariakon keresztül el tudják érni az esküdt ellenségeiket is akár. Tehát ez voltak éppen nekik is egy kedvező dolog, hogy van egy ilyen hely. Természetesen önmagában az öböl olajmonarchiáinak van egy legitimációs deficitje, egyszerűen túl gazdagok ahhoz, hogy mondjuk nincs telen muszlim tömegek előtt nagyon legitim képviselői legyenek a muzulmán világnak. Ugye éppen ezért van az, hogy ezeket az országokat például a palesztin helyzettel lehet egy kicsit így egy legitimációs pozíciójukból kimozgatni. És valóban az van, hogy az ilyen konfliktusok idején, a afgán kontextusról nem tudok, de az iráni kontextusban abszolút az van, hogy pont azért, mert például amerikai katonák vannak Katar területén, ezért úgy vannak vele az irániak, hogy Katar területe is legitim célpont. De fordítva is igaz egyébként, mert volt izraeli támadás is egyébként Katarban, nem a katari állam és a katari állam infrastruktúrája ellen, hanem például a Katarban életvitelszerűen élő Hamász vezetők, tehát a palesztin terrorszervezet vezetői ellen mentek rakétatámadások. Tehát az, hogy valaki mindenkit vendégül lát a saját területén, az természetesen egy bizonyos szintig nagyon jó, viszont amikor már kimegyünk az extrémbe, akkor olyan politikai kockázatokkal jár, hogy kaphat rakétát akár Iránból is, hogyha úgy érzi Irán, hogy túl közel van Katar az Egyesült Államokhoz, de kaphat izraeli rakétát is, hogyha azt gondolják, hogy hát nem tudom, ennek az emeletnek a 7. emeletét úgy, ahogy van, ki kéne lőni, mert ott lakik a Hamász vezetősége.
1: Mondhatjuk azt, hogy kicsit ilyen közel-keleti Svájcról van szó, mondjuk gleccserek, meg nagyon tiszta tavak, meg pontos vonatok nélkül?
2: Hát hiszem, hogy nagyon megkotornánk, akkor még tiszta tavakat is találhatnánk valamelyik katari plázában szerintem. Ezért ez ilyen tipikus, annyira gazdag ország, amelyik voltak éppen ilyen terraformált területeket is létrehozott az ilyen légkondicionált plázáiban. De igen, alapvetően egy közel-keleti Svájcról van szó. És ugyanúgy, ahogy Svájc esetében is, tehát nem nagyon kényelmes az a pozíció, hogy az ember semleges, mindenkivel szóba tud állni és tud közvetíteni, és ezen ő mindig pénzt keres, mint ahogy Svájc esetében is ez van, de nem találhatja ki mindenki, hogy ez így lesz. Tehát ugye Magyarország sem találhatja ki nagyon könnyedén, hogy majd semleges pozíciót vesz fel, és majd ez nagyon meg fogja neki érni, mert nem a földrajz, a politikum, a gazdaság az mind szükséges ahhoz, hogy valaki egy hiteles, semleges szerepet vehessen föl. Most ugyanezt történt Katarral is, és ugyanezt a szerepet igyekeznek egyébként néhányan utánozni a térségből, például Omán, egy picit eltérő filozófiával, de igyekeznek utánozni. Viszont az, hogy valaki hosszú ideig fönn tudjon tartani egy ilyen hiteles, semleges közvetítői szerepet, azért abban rengeteg diplomáciai, gazdasági és politikai erőfeszítés van összességében.
1: Milyenek ott a mindennapok? Ugye ezt csak annak fényében kérdezem, hogy mielőtt kitört volna ez a közel-keleti háború idén év elején, akkor Dubájról mondták azt, hogy nagy-nagy szeretettel vár mindenkit, európaiakat, és hát igazából állampolgárság sem kell, mert tartózkodási engedéllyel a végtelenségig ott lehet maradni, nagyszerű befektetések, ingatlanok, stb. Igaz ez Katarra is?
2: Alapvetően ugye ezek az országok főleg masszív szénhidrogén erőforrásokra épülnek, amik tök jó, hogy vannak. Nekem is jó lenne a kiskertben, hogyha lenne, viszont sose tudnám, hogy mikor fogy el, és egy kicsit ez jellemző ezekre az országokra. Tehát mindenképpen diverzifikálni akarják a gazdaságukat, ezért vonzanak oda a nyugati egyetemet, ezért vonzanak oda nyugati befektetőket, telekommunikációs, stb. Digitális iparban működő cégeket, mert azt akarják, hogy ha esetleg valami probléma történik ezzel a gazdasági forrással, akkor legyen. Éppen ezért van az, hogy igyekeztek fölállítani egy olyan rendszert, ami egy olyan életvitelt ott, ami stabil, és szórakoztató akár egy nyugati állampolgár számára is. Mondjuk be, hogy a 40 plusz fokos meleg és egy konzervatív muszlim ország, az nem biztos, hogy túl szórakoztató egy londoni befektető vagy egy orosz oligarha számára. Ellenben hát ezért alakítottak ki olyan iparágakat is, amik otthon érzi magát esetleg az ilyen befektető is. Ennek megfelelően alapvetően nyugodt, alapvetően békés és alapvetően sőt, sokszor luxus körülmények között éltek ott ezek a külföldi üzletemberek, befektetők, volt egy nagyon jelentős turizmus is. És mindent megtesznek azért, hogy annak ellenére, hogy a sivatag közepén vannak, mindenféle legyen ott. Ugye itt is, ha már említettem a plázákat, ugye itt van, hogy voltak éppen sípályát is üzemeltetnek az egyik plázában. Fantasztikus kertek vannak, Doha, a főváros, olyan parkjai vannak, hogy az ember még Európában is megnézné, hogy hú, hát ez nagyon szép park. És tulajdonképpen erre épül a gazdasága, és két dologra épül a gazdasága. Az egyik az, hogy ki lehet jutni a Hormuzi szoroson tankerhajókkal, azokkal a termékekkel, amik ott vannak, tehát ez főleg ugye kőolaj és cseppfolyósított földgáz. A másik pedig valóban ez a digitális piac, telekommunikáció, felsőoktatás, stb., amihez viszont a stabilitás, mind a kettőhez a stabilitás kell. És most, hogy ugye február 28-án idén elkezdte az Egyesült Államok és Izrael az Irán elleni háborúját, ez a stabilitás roppant meg egy kicsit. Korábban is voltak, tehát talán egy dolog, amikor ugye mondom, volt ez az izraeli támadás egy dohai épület ellen, de február 28-a óta nagyban lassult az egész öböl térségnek a gazdasága, és Katarnak a gazdasága is, éppen azért, mert az irániak, hát az igazi aszimmetrikus hadviselésnek a hagyományai nyomán arra jöttek rá, hogy hogyan lehet sarokba szorítani az amerikaiakat úgy, hogy nem kell a tűzerőben legyőzni őket, tehát nem kell nagyobbat lőni, mint az amerikaiak, egyszerűen csak piciket kell lőni, de nagyon fájó pontokra, úgy, hogy a stabilitás csökkenjen, és így a gazdaság szenvedjen, és hogyha az öböl térség gazdasága szenved, akkor a globális gazdaság, és így az amerikai gazdaság is szenved.
1: Magyarországnak milyen kapcsolata van Katarral?
2: Magyarországnak hagyományosan jó kapcsolata van Katarral. Az előző kormány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy bizonyos olajmonarchiákkal, elsősorban Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel jó kapcsolatot ápoljon. Itt volt magas szintű diplomáciai vendégjárás is. Katar azért más egy kicsit, mert Katarnak ugye legfőbb szövetséges a Törökország, és Törökország pedig szintén kiemelt helyet kapott korábbi kormánynak a diplomáciájában, tehát azt hiszem, hogy talán a legjobb kapcsolatunk itt az öböl térségben Katarral volt. Nyilván itt nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, de hát elindult egy nagyon szoros együttműködés sokszor ugye gazdasági szereplők között, és ezek a kapcsolatok olyanok, hogy ez voltak éppen az új kormánynak is, kicsit készen érkeznek, de nyilvánvalóan fönn fogja őket tartani és ápolni fogja, mert ez nagyon jövedelmező. Ugye nyilván egy ilyen öböl monarchiának is nagyon fontos az, hogy megfelelő befektetési környezetre találjon, például Európában, és nyilván Európában is, hát ugye mindig a usual suspects, szóval London, Amsterdam, stb. Ezek számukra is a legfontosabbak, de az, hogy a közép-kelet-európai térség föl tudja hívni magára a figyelmet, például zöldmezős beruházásokkal, vagy például a kutatásfejlesztés területén, az egy imperatívus, az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy Magyarország ebből a szempontból tulajdonképpen elég jól szerepelt eddig, és ez valami, ami mindenképpen megőrzésre méltó.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Baranyi Tamást, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatóját hallották. Hát erre a szép meleg napra kitartást kívánok önnek is, és jó munkát. Ha pedig lesz még nyaralás, akkor jó pihenést. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm is, Tamás!
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, ezért a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. Baleset okoz lassulást a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé. A Lehel utca után a külső sáv nem járható. Ugyancsak balesetnél helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt, szintén a külső sávban, és baleset történt a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári hívátjár. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári hívátjárónál. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így felváltva egy sávban halad, befelé araszolásra készüljenek. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet majd közlekedni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. augusztus 11-e, kedd reggel 9 óra van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén, benne a Reggeli Monitort, Nagy Károllyal és Németh Lászlóval, utóbbi vagyok én. 1849-ben, ezen a napon, augusztus 11-én mondott le Kossuth Lajos, Magyarország akkori kormányzója a címéről, és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak, aki akkor a magyar összesített seregek fővezére volt, ki néhány nappal később letette a fegyvert Paszkievics tábornok előtt Világosnál. Ez azért is érdekes, mert ugye nem az osztrák haderőnek adta meg magát, hanem ez egy kis frocli volt az osztrák császárság felé, hogy ő bizony az orosz túlerő előtt hajolt meg, nyilván felmérte, hogy mennyi esélye lehet 100 000 emberrel a nagyjából 300-400 000-es egyesített sereggel szemben, és aztán hozott egy döntést. Innentől kezdve évtizedeken keresztül a hivatalos történetírás mindenféle árulónak nevezte, utána viszont azért a 20. században többen nagyon sokat tettek azért, hogy valójában elismerjék tetteit. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kijevi és zaporizsiai célpontokra mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium.
5: Ukrán hadipari vállalatokra és közlekedési logisztikai központokra támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok szerint legalább 5 ember meghalt, 20-an megsebesültek. Kijevet az oroszok ballisztikus rakétákkal támadták. A kelet-ukrajnai Harkiv megyei Zlatopilban egy orosz támadás megrongálta az ottani polgári infrastruktúra néhány elemét, és legalább 1 ember megsebesült.
1: Az orosz védelmi tárca szerint az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le az éjszaka folyamán 15 régió felett.
5: Szergej Szabjanyin polgármester azt közölte, hogy Max csatornáján arról számolt be, hogy reggeli 237 drón repült a fővárosi régió felé. Túlnyomó többségüket már nagy hatótávolságokban semlegesítették, míg 13-at közülük Moszkva közelében ártalmatlanítottak.
1: Eltávolították az aknákat a Hormuzi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, erről az amerikai elnök beszélt.
5: Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzést gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium korábbi közlése szerint Irán díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson való átkelésért.
1: Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja.
5: Korábban a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot is le kellett állítani, a második blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemel 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére is, de erre végül nem került sor. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását.
1: Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az észak-pesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonallal, ezt közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
5: Az összekapcsolás megvalósítására 860 millió forintot szán a kormány. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított forrás teszi lehetővé, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a Gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a Gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat jöjjön létre. Most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósítására lesz pénz, így beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, ezt írt a Vitézy Dávid, aki szerint a cél az, hogy a nemzetközi útvonal részeként biztonságos kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpárútvonal, LAL és Budapest belső hálózata is ebbe be tudjon kapcsolódni.
1: Mintegy 5,5 milliárd forintot ad a kormányzat három vidéki repülőtér idei működtetésére, ezzel a debreceni, a pécspogányi és a hévízi léki kikötőt segítik, megvédve mintegy 250 munkahelyet.
5: Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója szerint a legnagyobb baj az, hogy korábban nem gondolták végig a repülőterek jövőjét. Még úgy is lehet gazdasági haszna egy ilyen objektumnak, ha önmagában a működtetése veszteséges, mert kicsi a forgalom, más területre viszont jótékony hatással lehet.
6: Ezt egyszer hosszú távra tekintve ki kellene mondani, és utána annak megfelelően kellene üzemeltetni a repülőteret. De hát az, ami most történt, nyilván emiatt nem lehet okolni senkit pontosabban, hát akiket kell okolni, azok politikai értelemben, ugye már a múlt idő, de az, hogy azért kell augusztusban pénzt adni egy repülőtérnek, mert az előző kormány az idei költségvetésben nem tervezte be az ezzel kapcsolatos forrásokat, tehát ez azt gondolom, hogy sokkal inkább a bohózat kategóriájába tartozik, mint a komoly repülőtér koncepció kategóriájába.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 148.759 ponton áll ebben a pillanatban. A részvénypiac 8 percen nyitás után már közelíti a részvénypiac forgalma a 500 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal erősödik, 4.750 forinton áll, az OTP 1%-kal csökken, 46.200 forinton. A Richter 2%-kal erősödik, 12.820 forinton jegyzik. A Magyar Telekom 0,5%-os erősödés mellett 2.628 forintért vásárolható a budapesti értéktőzsde parkettjén. A kriptodevizák piacán a Bitcoin 0,1%-kal csökken, 63.906 dolláron és 81 centen áll a kurzus. Az Ethereum 0,1%-kal emelkedik, 1872 dollárért és 99 centért vásárolható. A bankközi deviza piacon 1 euró 365 forintba és 92 fillérbe, egy amerikai dollár pedig 317 forintba és 12 fillérbe kerül, egy svájci frankért 391 forintot és 33 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 85 forint 4 fillér, a cseh korona árfolyama 15 forint 8 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 428 forintba és 35 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában, ahol egyelőre még elég lagymatagnak tűnik az élet. A londoni FTSE 0,1%-kal csökken, a frankfurti DAX és a párizsi CAC40 ugyanennyivel erősödik, Milánó 0,2%, Madrid 0,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-kal drágul, 83 dollár 47 centnél tart, a Brent jegyzési ára 1,6%-os pluszban 89 dollár 10 centen. Egy uncia aranyért 4425 dollárt kérnek a világpiacon 0,1%-os erősödés mellett. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében.
5: A Caroline Bezengi nevű hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először

0: Szövetségi Energiaügyi Minisztérium összesítése szerint.
1: A tárca adatai alapján az Egyesült Államok nyers kőolaj készlete 300 millió hordó alá került, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A stratégiai kőolaj készletek márciusban indultak ismét csökkenésnek, amikor Donald Trump elnök az iráni konfliktus kirobbanása nyomán az olajárak stabilitásának megőrzése érdekében rendelte el azok megnyitását és legfeljebb 172 millió hordós mennyiség értékesítését. 5 hónappal ezelőtt, március 11-én még 415 millió hordón álltak a készletek. Az elmúlt 4 évben elnöki intézkedésekkel egyébként többször nyúltak hozzá az amerikai stratégiai tartalékokhoz.
0: A közúti fuvarozási ágazat iparági átlagban 2023 vége óta veszteséges, a nagyjából 11.500 hazai vállalkozás többsége nehezen tud profitot termelni.
1: A leglátványosabb probléma az útdíjcsalás. Tavaly 15 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki, ennek több mint 75%-a külföldiekhez kötődött, de a bírságok jelentés részét nem sikerül behajtani. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára szerint az egyeztetések megtörténtek a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium együtt 5 munkacsoportot hozott létre, amelyből a piacvédelmi és az intermodális fuvarozás munkacsoport már megkezdte munkáját. Lajkó Ferencet hallják.
2: Ugyanahogy a munka elindult, valós eredmények még nincsenek, de ez mondjuk normális ebben a helyzetben, hiszen a feladatok azonosítása zajlik, és ami nagyon fontos még, hogy múlt héten elhangzott, és vagy hát megerősítésre került az a cél, hogy a két miniszter azt várja a csapattól, tehát a saját minisztériumi kollégáiktól és az érdekvédelmi szervezetektől, hogy őszre a javaslatokból kialakuljon egy logisztikai törvényjavaslat csomag, amelyet majd a parlament elé tudnak vinni, úgyhogy ezek a munkacsoportok most azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb javaslatok a magyar fuvarozókon érdekeit leginkább szolgáló javaslatok szülessenek meg, és még idén, ugye az őszi törvénykezés során olyan törvények szülessenek, amik még idén segítik a hazai fuvarozókat, például a versenyképesség területén, de számtalan más terület is van, amelyel foglalkozunk.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megérénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
0: A szervezők közlése szerint a világ egyik legrangosabb nyílt sakkversenyét rendezik meg szombattól, augusztus 23-áig Nagykanizsán. A Kanizsa Open nemzetközi nyílt versenyt és egyben egyéni sakkbajnokságot a Nagykanizsai Sakklub fennállásának 100. évfordulója alkalmából tartják meg. 40 országból mintegy 400 sakkozót látnak vendégül, a díszvendég Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója, aki 30 táblás szimultán sakkbemutatót is tart a helyszínen. 18 nemzeti válogatott és 4 klubcsapat több mint 120 versenyző áll rajthoz csütörtökön és pénteken a Nations Cup Hungary elnevezésű ifjúsági országúti kerékpáros világkupa versenyen. A Via Dala 12 fordulós sorozat utolsó 2 állomása lesz. A mezőny csütörtökön a Tokaj és Ibrány közötti mintegy 90 kilométeres szakasz teljesíti. Pénteken Vásárosnamény környékén egy 136,5 kilométeres etappal zárnak. A magyarországi forduló 2020 óta szerepel a sorozatban.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Stress. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt, szép napot!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Tegnapi hír, illetve hát legalábbis én tegnap este szembesültem vele, hogy az Nvidia egy szándéknyilatkozatot írt alá egy befektetőkből álló konzorciummal, és ennek a célja, hogy 500 milliárd dollárnyi külső tőkét mozgósítsanak. Milyen célból történik, vagy történhet ez a tranzakció?
2: Hát ugye ez arra vonatkozna ez a megállapodás, hogy ugye ezeknek a nagy befektetési bankoknak az ügyfelei raknának pénzt ezekbe, vagy ebbe az alapba, és ugye ezen keresztül finanszíroznák az Nvidia ügyfeleinek a mesterséges intelligenciára vonatkozó chip vásárlásait. És ezáltal ugye tehermentesítenék a mérlegüket, hiszen ugye ez egy külső forrás lenne, kvázi úgy működne, mint egy befektetési alap, legalábbis az én megértésemben. Ugye ez igazándiból ahhoz hasonlít, mint amikor egy fiskális élénkítést hajt végre mondjuk az állam, vagy egy központi piaci szereplő. Úgyhogy ez egy érdekes gondolat. Amúgy nem új, mert korábban például a Broadcommal kapcsolatban volt hasonló megállapodás emlékeim szerint valamelyik bank részéről, talán a BlackRock részéről. Tehát, hogy ugye ez egy kicsit tovább gyorsíthatja az AI infrastruktúra fejlesztéseket. Amúgy különben hozzáteszem, hogy ugye ez az 500 milliárd dollár ugye elég sok pénznek tűnik, és ugye nyilván az is. De hogyha azt nézzük, hogy csak az idei évre az AI fejlesztésekre korábban bejelentett úgynevezett hát tőkeberuházások, azok ilyen 7-800 milliárd euróra rúgnak, akkor már nem is tűnik ez olyan rettenetesen nagy összegnek. Bár még egyszer hangsúlyozom, hogy azért ez egy elég nagy összeg, és ugye hát mivel ráadásul ez egy ilyen szervezet formában zajlana, ezért nagy valószínűséggel a finanszírozási költsége is relatíve alacsonyabb lenne, mint hogyha csak egy kusza hitelt venne föl vagy tőkét vonna be a piacról egy befektető. Tehát valahol a hitel, szerintem valahol a hitel és a részvényesi tőke közötti költséggel lehet számolni egy ilyen finanszírozásnál.
1: Közben érkezett egy olyan hír is, hogy a konszolidációról egyeztetett a Commerzbank és az UniCredit. Ugye ez már elég régóta húzódik ez a történet, és hát igazából itt a német államtól kezdve a német gazdaság más szereplőin át is sokan megmozdultak annak érdekében, hogy az UniCredit tulajdon szerzését valamilyen módon megállítsák a Commerzbankban. Ezek szerint akkor ez a projekt szépen lassan véget ér, és az UniCredithez kerül az irányítás?
2: Hát ugye de facto valójában már az UniCreditnél van. Tehát hogyha elmennek hogyha összehív egy közgyűlést, és elmennek a részvényesek, általában nem szokott a részvényesek 100%-a megjelenni a közgyűlésen. Úgyhogy nagy valószínűséggel, ha jól emlékszem, talán 48%-a van az UniCreditnek, most nem emlékszem a pontos értékre. De a lényeg, hogy tehát amikor az 50%-ot közelíti egy tulajdonosnak a részaránya, akkor általában az azt jelenti, hogy a közgyűlésen gyakorlatilag ő van többségvel. Tehát a sima, egyszerű többségi szavazásokat tök lazán általában vinni szokta. Ennek ugye az a következménye, hogy gyakorlatilag úgy néz ki az egész dolog, mint hogyha irányító részesedése lenne. Pedig ugye de jure tehát a szabályok szerint elvileg még nincsen. De ez annyira működik, hogy általában sok esetben már egy ilyen 45% fölötti tulajdonrész esetében úgy szoktak számolni, hogy irányító részesedés van, különben ugye az ESZTE nem olyan rég vásárolt ugye bankot Lengyelországban, ugyan 50% alatt van a tulajdonrésze, de az irányítási jogok az ESZTE-nél vannak. Vagy a MOL ugye az INA-ban talán 48,5%-a van emlékeim szerint, de igazándiból gyakorlatilag irányítási jogai vannak, tehát és lehetne folytatni a sort, tehát hogy általában ez így működik, és hát itt éppen ezért ugye most úgy tűnik, hogy a Commerzbank vezetése most már beadja a derekát, mert tudják, hogy nem túl sok mindent tudnak tenni az Unicredit vágyaival szemben, már pedig ugye elég komoly elvárásokat fogalmazott meg az Unicredit a Commerzbank esetében. Egyrészt azt mondta, hogy a nemzetközi finanszírozást azt tessék visszavágni, a költségeket csökkenteni, és akár 7000 munkahely megszüntetésére is szükség lehet, hogy a megfelelő nyereségességet érjen el a Commerzbank. Ugye ez azért is lenne fontos, és hát ugye a német és a lengyel piac az a két tradicionálisan fókuszban levő piaca a Commerzbanknak, tehát hogy és azért is lenne fontos ez az Unicreditnek, mert könnyen előfordulhat, hogy az EKB azt fogja mondani, pont ezért, amit az imént szolvázoltam, hogy ez valójában már egy irányítói, tehát a gyakorlatban egy irányítói részesedés, hogy azt fogja mondani, hogy konszolidálnia kell az Unicreditnek a Commerzbankot, és akkor abszolút nem mindegy az Unicredit számára, hogy egy gyenge eredményekkel, gyenge teljesítménnyel meglévő bankot konszolidál, vagy egy jó formában levő erős teljesítményt felmutató bankot. Úgyhogy nyilván magának az Unicreditnek is ez érdekel, ez hát a Commerzbanknak meg úgy tűnik, hogy be kell adnia a derekát, és hát úgy kell táncolnia, ahogy az Unicredit fütyül.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az ESZTE vezető elemzőjét hallották. Szép napot kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, és viszont kívánom!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Augusztus 11-e van, kedd, és már 9:30, azért elég komolyan belecsaptunk a napba, és hogy mi történt, vagy mi történik a mai nap folyamán. Zimbabwe mellett a csádi barátaink is ünnepelnek, ugyanis a Csádi Köztársaság nemzeti ünnepe van ma, a függetlenség napja. 1960 óta ünneplik, ők Afrika északi részén találhatóak, 19 milliós népességgel és 1.284.000 négyzetkilométeren terül el ez az afrikai állam. A kevés egyike az olyanok közül, vagy olyanoknak, akiknek nincs tengerpartjuk. Következnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot a Román Jegybank.
3: A Erste csoport előrejelzése szerint egészen jövő év májusáig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat.
2: Megtartották első hivatalos egyeztetésüket az Unicredit és a Commerzbank vezérigazgatói, azután, hogy az Unicredit lényegében irányítói jogokat szerzett a német bankban.
3: Az egyeztetés középpontjában azok a számviteli, jogi és kockázatkezelési kérdések álltak, amelyek akkor merülnek fel, ha az Európai Központi Bank tényleges ellenőrzést állapít meg az Unicredit részéről a Commerzbank felett, és konszolidációt ír elő. Bár az Unicredit nem lépte át az 50%-os küszöböt, de rendkívül közel áll hozzá, így a közgyűlésen praktikusan most is irányítói többséggel rendelkeznek, ami a Commerzbank saját részvényvásárlása miatt még tovább is fog emelkedni. Az Unicredit egyébként ragaszkodik korábbi terveihez, amelyek a Commerzbank nemzetközi kereskedelem finanszírozási tevékenységének jelentős visszavágását, nagyarányú költségcsökkentést és akár 7000 munkahely megszüntetését irányozzák elő.
2: Kijevi és zaporizsiai célpontokra mért csoportos csapásra számolt be az orosz védelmi minisztérium.
3: Ukrán hadipari vállalatokra és közlekedési logisztikai központokra támadta az orosz hadsereg. Az ukránok jelentése szerint egyébként reggeli 98 drónt semmisítettek meg, 21 helyen viszont becsapódások voltak, 5 helyen a drónok roncsai zuhantak le, és emiatt keletkeztek károk, illetve cirkon hajóelhárító rakétákkal és iszkander ballisztikus rakétákkal is támadták Ukrajnát. Az ukrán hatóságok közlése szerint 5 ember halt meg, 20 megsebesült, a kelet-ukrajnai Harkiv megyében pedig 1 ember sebesült meg.
2: Sorozatban a 3. hónapban termel többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest.
3: Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524,3 milliárd forint szuficittel zárt. Nem csak a 7. havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
4: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen gyakorlatilag, amióta létezik a statisztika, soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó és járulók bevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idei év végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra, klasszikus értelemben megszorítás nélkül is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 148.930 ponton áll, a részvénypiac forgalma 35 perccel nyitás után átlépte az 1,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,4%-os pluszban 4768 forinton, az OTP 2%-kal csökkent 46.150 forintra, a Richter 12.790 forinton stagnált, a Magyar Telekom 0,5%-kal, illetve stagnál. A Magyar Telekom 0,5%-kal erősödik és 2628 forintnál jár. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol jelenleg a londoni FTSE, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,1%-kal erősödik, Milánó 0,3%, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 65 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 95 fillér, egy svájci frank 391 forint és 8 fillér. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n itthonról. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét.
3: Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek délután 2-kor. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő le is teszi esküjét és beszédet mond. Az országgyűlés rendkívüli ülés egyébként már elkezdődött a roma holokauszt áldozatról való megemlékezésről, abban az értelemben, hogy Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt beszélt az ő visszaemlékezéseikről. A képviselők ma szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint három képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, az indítvány 0%-ra csökkenteni a vényköteles gyógyszerek áfáját.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül, főleg a délutáni órákban, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
2: Nézzük, hogy mi történik a hazai álló és folyóvizekben, legalábbis hőmérsékleti szempontból. A Duna vize 25 és 27 fok között váltakozik, ugyanez igaz a Tiszára is. A Dunántúli kisfolyók közül a Rába például 20 fokos, a Hernád pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében már fölment 21 fokra. A tavak közül a Balaton 25, a Fertőtó 23, a Tiszató 26 fokos. A tengereknél, a török partoknál a földközi tenger 29 fokos Antáliánál, a spanyol partoknál 26 fokos Costa Bravánál, Krétánál 27 fokot mérnek, az Adriai tenger vize is 26, illetve 28 fok között váltakozik, és nagyon meleg a Fekete tenger és a bulgáriai Várnánál 25 fokos. És stabilan tartja magát az Atlanti óceán, 19 fokos a víz hőmérséklete a portugáliai Lisszabonnál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Mintegy 5,5 milliárd forintot ad a kormányzat három vidéki reptér idei működtetésére. A debreceni, a pécspogányi és a hévízi légikikötőt segítik. Ezzel mintegy 250 munkahelyet védenek meg. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója szerint a legnagyobb baj az, hogy korábban nem gondolták végig a repterek jövőjét. Nem végeztek hatástanulmányokat, sem a személyszállítást, sem a logisztikát illetően. A szakíró azt mondja, bizonyos méret alatt önmagában mindenhol veszteséges a működtetés, de a gazdaságra gyakorolt hatása még így is lehet akár nullszaldós. M. Szücs Péter interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Mi legyen ezekkel a vidéki repülőterekkel? Te hogy látod ezt?
3: Gyakorlatilag erre az 5,6 milliárd forintra azért van szükség, mert ezek a repülőterek önmagukban mind üzemi szinten veszteséget termelnek. Valójában évek óta szakmányban készülnek a vidéki repülőterekre a különböző hosszú távú koncepciók, de igazából a magyar állam ezeket a repülőtereket se kiköpni, se lenyelni nem tudja.
2: Miért?
3: Kezdjük például a potenciálisan a legéletképesebb repülőtérrel, ez a Debrecen repülőtér, ahol ugye van menetrend szerinti forgalom, van ott némi forgalma a Wizz Airnek, van Münchenbe járata a Lufthansa-nak, és van valamennyi légi áruszállító forgalom. Gyakorlatilag ugye az a helyzet, hogy ez a repülőtér, ez egy nagyon régi szovjet infrastruktúrán valósult meg. Igazából szakmai szinten is sok limitáció van a működésében. Nagyon fontos a szerepe a helyi gazdaságban, tehát például abból a szempontból, hogy például a BMW-nek nagyon fontos az a Lufthansa járat, ami közlekedik Debrecen és München között, de igazából ahhoz, hogy ezt üzemszerűen, biztonságosan, legalább nullszaldóhoz közel lehessen működtetni, ehhez sok és nagy értékű fejlesztésre lenne szükség. Tehát messze nem ezen az 5 milliárd forintos nagyságrendben kell gondolkodni ahhoz, hogy ez egy télen-nyáron stabil az üzemelő repülőtér legyen. És hát ugye ezeket a döntéseket meg kell hozni, különböző hatásvizsgálatokat meg kell csinálni, és utána egyszer az éppen aktuális, vagy mondhatnánk a mindenkori kormánynak, meg kell hoznia azt a döntést, hogy rendben van, betesszük ezt a pénzt, megfejlesztjük a repülőteret, teszünk hozzá kereskedelmet, és akkor néhány év múlva vagy elketyeg, vagy nem.
2: Pont Debrecent említetted. Ő második legnépesebb város, hatalmas ipari infrastruktúrával. Nem félne ott el egy repülőtér, nem lenne rentábilis?
3: Hát pont ez a probléma, hogy önmagában a repülőtér rentabilitása az csak egy faktor. Tehát egyébként egy teljesen valid szakmai gondolat, hogy a repülőtér valamilyen üzemméretig veszteségesen működik, mert a működése, meg az odavitt utasok, meg a gazdasági szerepe az más módon hasznot hajt a gazdaságnak. Csak ezt egyszer hosszú távra tekintve ki kellene mondani, és utána annak megfelelően kellene üzemeltetni a repülőteret. De hát az, ami most történt, nyilván emiatt nem lehet okolni senkit pontosabban, hát akiket kell okolni, azok politikai értelemben ugye már a múlt idő, de az, hogy azért kell augusztusban pénzt adni egy repülőtérnek, mert az előző kormány az idei költségvetésben nem tervezte be az ezzel kapcsolatos forrásokat, tehát ez azt gondolom, hogy sokkal inkább a bohózat kategóriájába tartozik, mint a komoly repülőtér koncepció kategóriájába.
2: Na most, hogyha Debrecenről ilyen a véleményed, akkor el tudom képzelni, mi a helyzet Pécspogánnyal meg Sármellékkel.
3: Sármellék az gyakorlatilag egy elátkozott reptér, de egyébként mind a kettőre igaz az, amit Debrecen kapcsán elmondtam. Tehát mindenhol lehet azt látni, hogy napi egy-két, vagy heti egy-két járat is tud lendületet adni a helyi turizmusnak. Lehet egyébként, hogy ez csak néhány tucat turisztikai vállalkozás. Minden esetre tud valamekkora lendületet generálni a helyi gazdaságban, a helyi közösségben, de azzal tud csak megvalósulni, hogyha valaki a haszonért élvezők közül, tehát vagy a helyi gazdasági közösség, vagy a helyi önkormányzat, vagy az állam, vagy bárki, aki ebben az ökoszisztémában részesedik a repülőtér pozitív működésének a pozitív hatásaiból, azok megfinanszírozzák a repülőtérnek a működését. Bármelyik ilyen repülőtér esetében megcsinálnak egy hosszú távú koncepciót, amivel fel lehet keresni légitársaságokat, akik aztán eldöntik, hogy működtetnek járatot, nem működnek. Tehát ez egy, az alapvetően ez egy koncepcionális kérdés, amit nagyon következetesen kell aztán végrehajtani. Nyilván lenne valamennyi craft a Hévíz Balaton Airportban, elsősorban a nyári szezonban, van neki létjogosultsága, Pécs Pogány esetében pedig az eddigi gyakorlat sokkal inkább azt mutatta meg, hogy ezek a járatok, amik oda üzemeltek az elmúlt 2-3 évben, hát sokkal inkább startupnak tekinthető próbálkozások voltak, mint például ennek a Máltai légitársaságnak, a Universal Airnek a müncheni, meg a görögországi járatai. Hát ezeket nem koronázta azért fényes siker, gyakorlatilag gazdaságilag kudarc volt az egész.
2: Mondok egy olyat, amiről nem szólnak a hírek, ez pedig a mezőkövesdi régi orosz katonai reptér. Ugye a környék települései, Miskolc, meg a környező településekben felmerült a gondolat, hogy azt meg lehetne menteni valamilyen szinten, ez egy nagyon komoly reptér volt annó, és de nem is elsősorban nem a személyforgalomra gondoltak ők se, hanem elsősorban ipari, logisztikai kihasználásra, hiszen közel az autópálya, közel eljutni Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, Miskolc, tehát az egész környék, és például egy ilyennek lenne, lehetne létjogosultsága megfelelő hatalmas tanulmánnyal, hogy egy olyan, oda még Antonov is le tudott szállni, emlékeim szerint annó, lehetne egy ilyen logisztikai bázis akár egy ilyenből?
3: Ahhoz, hogy egy repülőtér logisztikai bázis funkciót ki tudjon szolgálni, ahhoz intermodális összeköttetésének vagy funkciójának is kell lennie, tehát kell, hogy legyen ott közelben futó vasútvonal, kell, hogy legyen ott közelben futó autópálya, kell, hogy legyen ott olyan logisztikai szolgáltató, amelyik hajlandó beruházni abba az infrastruktúrába, ami ezt megteremti, és hogy ebben az utolsóban van egyébként a legfontosabb dolog, hogy a logisztikai szolgáltató az tud üzleti tervben gondolkodni, tud piacban gondolkodni, keresletben, kínálatban. Tehát, hogyha egy logisztikai szolgáltató fantáziát lát valamiben, akkor ő tudja drive-olni ezeket a fejlesztéseket. Én nem tudom azt megítélni ennyiből, hogy mezőkövest egyébként egy potenciálisan milyen képesség repülőtér. Nyilván a régi orosz katonai infrastruktúrának az úgymond beton alapja az egyszerre lehet előny, és lehet hátrány is. Tehát persze nem kell már megcsinálni ezeket a komoly beton műveleteket, ami ugye egy repülőtérnek a kivitelezésével együtt jár, na de például Debrecenben pont ez az egyik hátrány, hogy gyakorlatilag 2-3 évente hozzá kell nyúlni a futópályához, mert a régi orosz építési technológia nem teszi a nyári környezetben biztonságossá a repülőtérnek az üzemeltetését. Télen pedig azért nem biztonságos, mert túl vékonyak a gurulóutak, és nagyon könnyen lecsúszik róla az esős és csúszós időbe egy közepes méretű repülőgépnek az a futóműve. Visszatérve a mezőkövesre, ez alapvetően egy logisztikai szakmai kérdés tud lenni, de egyébként az elméleti adottságok akár indokolhatják is azt, hogy ebben valaki fantáziát lát.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live.
2: A KNH bemutatja
1: Strandfesztivál.
2: Zamárdi, augusztus 19-22.
1: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után. Jelentős lassulás tapasztalható emiatt. Szintén balesetnél helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt, és baleset okoz fennakadást az Illatos úton is, a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt. Akadozik a haladás a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcáig a Gyáli úttól, mert tart a villamospálya karbantartása, így a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Ott is mindkét irányban lassulásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell. A 13. kerületben a Béke utcában a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan ma délután 2 óráig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 2026. augusztus 11-e van, 10 óra, és kedd. Jövünk azon a legfrissebb információkkal, de előtte még menjünk egy kicsit vissza az ókorba, ugyanis Krisztus előtt 480-ban a Xerxész vezette perzsák ezen a napon győzték le a Leonidas király által vezetett spártaiakat a termopúlei csatában. Részben ennek állít emléket a 300 című film is, amit hát legalább egyszer érdemes megnézni, már csak alapvetően azon komputer grafika miatt, ami a harcosoknak a hasizmát beállította, de ezen kívül rengeteg vállalhatatlan és lehetetlen figura van benne. Egyszerűen el nem tudom képzelni, ugye nem találkoztam vele személyesen, de szóval, hogy szerszés így nézett volna ki, és ilyen mindenféle fülönfüggők lettek volna rajta. Ez valószínűleg csak valami, tényleg valami torz propagandának a képe. Na mindegy, az a lényeg, hogy a csata ezen a napon volt, illetve ezen a napon fejeződött be, a történetet pedig ismerjük, a spártaiak tényleg rendkívüli hősiességről tettek tanúbizonságot. Hétköznapjaink hősei következnek a hírekben, itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok, szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot a Román Jegybank.
6: Az Erste csoport előrejelzése szerint egészen jövő év májusáig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat.
5: Az Unicredit és a Commerzbank vezérigazgatói megtartották első hivatalos egyeztetésüket, azután, hogy az Unicredit lényegében irányítói jogokat szerzett a német bankban.
6: Az egyeztetés középpontjában azok a számviteli, jogi és kockázatkezelési kérdések álltak, amelyek akkor merülnek fel, ha az Európai Központi Bank tényleges ellenőrzést állapít meg az Unicredit részéről a Commerzbank felett, és konszolidációt ír elő. Bár az Unicredit nem lépte át az 50%-os tulajdoni küszöböt, de rendkívül közel áll hozzá, így a közgyűlésen már most irányítói többséggel rendelkezik, ami a Commerzbank saját részvényvásárlása miatt még tovább is fog emelkedni. Az Unicredit ragaszkodik korábbi terveihez, amelyek a Commerzbank nemzetközi kereskedelem finanszírozási tevékenységének jelentős visszavágását, nagyarányú költségcsökkentést és akár 7000 munkahely megszüntetését irányozzák elő.
5: A távol-keleti tőzsdéken ma reggelre elromlott a hangulat.
6: Az ázsiai piacok ezzel követik a tegnap tapasztalt részvénypiaci visszaesést, amelyet az okozott, hogy Irán közölte, csak az amerikai szankciók feloldása és számos egyéb feltétel teljesülése mellett hajlandó megnyitni a hormozi szorost. A kínai tőzsde árfolyama 2%-ot csökkent, a hongkongi Hang Seng-i 8%-kal került lejjebb, Dél-Koreában a Kospi ugyanakkor 1%-os emelkedést mutatott, a japán tőzsde ma ünnepnap miatt zárva tartott.
5: Kijevi és zaporizsiai célpontokra mért csoportos csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium.
6: Ukrán hadipari vállalatokra és közlekedési logisztikai központokra támadta az orosz hadsereg. Legalább 5 ember meghalt Ukrajnában, 20-an pedig megsebesültek. Kijevet az orosz erők ballisztikus és cirkon rakétákkal is támadták. A kelet-ukrajnai Harkiv megyében 1 ember sebesült meg az orosz támadás miatt.
5: Az orosz védelmi tárca szerint az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le az éjszaka folyamán 15 régió felett.
6: Szergej Szabjenyin, Moszkva polgármestere azt közölte, hogy reggeli 237 drón repült a fővárosi régió felé. Túlnyomó többségüket már nagy távolságban semlegesítették, míg 13-at közülük Moszkva közelében ártalmatlanítottak.
5: Eltávolították az aknákat a hormozi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, erről az amerikai elnök beszélt.
6: Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzés gyakorol a globális olajszelétel szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium korábbi közlése alapján Irán továbbra is díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a hormozi szoroson való átkelésért.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 148.663 ponton áll. A részvénypiac forgalma kicsivel több mint egy órával a nyitás után átlépte a 2,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-os erősödésben 4.760 forinton, az OTP 3%-kal csökkent 46.120 forintra, a Richter 6%-kal került lejjebb és 12.710 forintnál jár, a Magyar Telekom 2.616 forinton stagnál. A Masterplast 4%-kal erősödik, 2.890 forintnál jár a kurzus, a Forage 2%-kal teszi ugyanezt és 1.695 forinton jegyzik. Az Opus 3%-os pluszban 369 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 99 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 87 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 24 fillért kérnek. Nyugat-Európában a londoni FTSE és a frankfurti DAX, valamint a párizsi CAC-ront 2%-kal csökken, Milánó és Madrid 2%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,2%-kal került feljebb $83.98-re, a Brent jegyzési ára $89.60-nél tart hordonként. Minimálisan csökkent az arany 0,4%-kal, $4,417.80 jegyzik a sárga nemes fémet unciánként. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja.
6: Korábban az ura alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemel 11 napig. Az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok biztonsági hűtésére, ezt végül nem kellett megcsinálni. A Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása lehetővé tette az energiatermelés újbóli fokozását.
5: Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét.
6: Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek délután 2 órakor. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Az országgyűlés rendkívüli ülés egyébként már elkezdődött, a képviselők szavazhatnak majd az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Az országgyűlésnek Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint 3 képviselő mentelmi ügyeiről is döntést kell hoznia. A parlament lefolytathatja az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának összevont vitáját, az indítvány 0%-ra csökkenteni a vénköteles gyógyszerek áfáját.
5: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1,8 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küldi meg adószámla értesítőjét. A dokumentumból kiderül, hogy az illető tartozik, vagy éppen neki tartozik az állam.
6: Az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője azt mondta, hogy a tartozást mi hamarabb be kell fizetni, de van lehetőség részletfizetést is kérni. Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet arra is, hogy van olyan eset, amikor érdemes a számlán otthagyni az összeget.
7: A túlfizetést azt ott lehet hagyni az adószámlán. Én azonban azt javasolnám mindenkinek, hogy az a legjobb, hogyha ezt rendezi, mert egy idő után ez elfelejtődik, és a túlfizetés is el tud évülni, azt pedig nem célszerűben hagyni. De az, aki már most azzal számol, hogy van ott mondjuk 50 000 forintos túlfizetése, és tudja, hogy lassan esedékes lesz mondjuk egy lakásvásárlás után az illetékfizetés, az természetesen nyugodtan hagyja ott az adószámláján.
5: Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál tárt fel hiányosságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
6: A szervezet szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt biztonsági felülvizsgálatok, a hiányos dokumentációk és a kötelező adattáblák hiánya szerepelt. Eitman Norbertet hallják.
8: Az NKF és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabály előírások teljesülését. Az első fél éves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonló a kifogásolási arányok, ezért mindig a fogyasztóvédelmi hatóság fókuszában van, és fókuszában lesz a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzésünk az év végéig folyamatosak.
5: Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog itthon ebben az időszakban, mivel a magyarországi fajok egyedszáma minimálisra csökkent az aszályos időjárás miatt.
6: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog elterjedése már országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban a ház körüli pangóvizekben, akár locsolás után a virágcserében, eldugult ereszcsatornákban, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen képződhet zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál talált jogsértést az éve első felében a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok mintegy 3000 játszótéri eszközt érintettek, a kifogásolási arány pedig nagyjából megfelel a korábbi évek tapasztalatainak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt biztonsági felülvizsgálatok, a hiányos dokumentációk és a kötelező adattáblák hiánya szerepelt. Ejtman Norberttel Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Magasnak számít-e ez az arány, és hogyan viszonyul ez a korábbi évek adataihoz képest?
3: Az NKFH és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabály előírások teljesülését. Az első féléves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonlóak kifogásolási arányok, ezért mindig a Fogyasztóvédelmi Hatóság fókuszában van, és fókuszában lesz a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzéseink az évvégéig folyamatosak.
2: Milyen hiányosságok voltak a leggyakrabban?
3: A leggyakoribb hiányosságok, hogy az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végezték el az üzemeltetők, ezt nem tudták dokumentációval igazolni, a nyilvántartások és a dokumentációk vezetése nem volt megfelelő, valamint a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetését sem tudták igazolni. Nagyon sok esetben hiányzott a bejáratnál a kötelezően feltüntető adattábla, amelyen szerepelnie kell az üzemeltető nevének és elérhetőségének, hiszen ha bármi problémát talál a szülő, akkor itt tud azonnal bejelentéssel élni.
2: Volt olyan játszótér, ahol olyan súlyos hibák voltak, ami miatt be kellett akár zárni egy teljes játszóteret?
3: Előfordultak olyan esetek is sajnos, amikor nem orvosolták megfelelően és nagyon gyorsan a problémát az üzemeltetők. Ilyenkor körbe kellett keríteni nem feltétlenül a játszóteret, de azt az adott játszótéri eszközt. Tehát amennyiben ilyent látnak a kedves szülők, oda ne engedjék semmiképpen se a gyermekeket játszani, hiszen nem igazolja azt az üzemeltető, hogy ezeket megfelelően kezelte, biztonságosá tette, és adott esetben veszélyes is lehet. Fontos, hogy nem csak játszótéri eszközök bezárása vagy korlátozására kerülhet sor, hanem akár bírság kiszabására is, és az első fél évben 14 millió forintos bírság kiszabására került sor az egyes eljárásokban, de eljárások még természetesen most is folyamatban vannak.
2: Van erre adat, hogy melyik eszközök vagy melyik játékok voltak a leginkább problémásak játszóterek esetében?
3: Erre kifejezetten nincsen adatunk, hogy melyik játékok voltak leginkább kockázatosak vagy veszélyesek, de azt azonban fontos elmondanom, hogy nem csak a közterületi játszótereken, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban vizsgálódnak a Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai, hanem a szállodák,

0: az éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket és az ott lévő eszközöket is ellenőrzik. Éppen abban a célban, hogy minden játszótér és minden játszótéri eszköz biztonságos legyen, független attól, hogy azt hol alkalmazzák az üzemeltetők.
1: Melyik a problémásabb egyébként?
0: Elsősorban azt látjuk, hogy nem a közterületen lévő játszóterek, hanem az úgynevezett szürke zónákban, főleg a társasházak udvarán, játszóházakban kialakított játszóterek és üzemeltetési eszközök, amelyek inkább problémásabbak.
1: Mi alapján választják ki az ellenőrzött helyeket?
0: A helyek kiválasztása elsősorban szúrópróba-szerű, de természetesen bizonyos mintázatokat is figyelembe veszünk. Így a korábbi évek ellenőrzései tapasztalatai. Ha már volt játszótér, a korábbi években megbukott a vizsgálatot, azt természetesen minden évben újra és újra vizsgáljuk. De próbáljuk nagyon széles körülön vizsgálni ezeket az eszközöket és játszótéri helyszíneket, illetve a fogyasztói bejelentések is mérvadóak lehetnek, tehát amennyiben a fogyasztók részéről érkeznek akár az NKFH-hoz, akár a kormányhivatalhoz bejelentések, természetesen ezeket a játszótéri helyszíneket és eszközöket is vizsgáljuk.
1: Mi történik azután, hogyha a hatóság hiányosságot talál? Mennyi időt kap az üzemeltető mondjuk a javításra, vagy a problémának a megoldására, kezelésére?
0: Ilyenkor az üzemeltetőnek haladéktalanul gondoskodni kell az sérelem és a probléma orvoslásáról, amennyiben ezt nem tudja, mert vannak esetek, természetesen nem lehet azonnal pár percen belül ezt megoldani, abban az esetben viszont körül kell keríteni azt a játszótéri eszközt, hogy azt ne tudja használni egy gyermek sem, és ezt követően nagyon rövid határidő belül, általában 8 napos határidőt kap az üzemeltető, hogy orvosolja a problémát.
1: Ha már üzemeltető, milyen szükséges papírokra van, kell egy játszótér üzemeltetőnek lennie ahhoz, hogy átmenjen itt a vizsgálatokon?
0: Nagyon szigorú Európai Uniós jogszabályok írják, hogy milyen dokumentációk és milyen biztonsági felülvizsgálatokat kell elvégezni. Például a biztonsági felülvizsgálatokat egy játszótérben 3 évente meg kell tenni, de ha bármi probléma, bejelentés érkezik, vagy fogyasztóvédelmi hatósági eljárás volt folyamatban, és kerül lezárásra, akkor ebben az esetben is ezeket a biztonsági szabályokat és azoknak a dokumentációkat el kell végezni, és azokkal természetesen rendelkeznie kell. Ezeket a nyilvántartásokat és a dokumentációkat is mi folyamatosan vizsgáljuk. Én arra kérem az üzemeltetőket, hogy tartsák be a jogszabályokat, és nem csak azért, mert a fogyasztóvédelmi hatóság eljár, hanem azért is, mert a gyermekek biztonsága a legfontosabb.
1: Említette, hogy az eddigi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Mitől függ az, hogy egy bírság milyen méret, mekkora méretű, mekkora nagyságú, és mekkora lehet a legsúlyosabb szankció, vagy mekkora lehet a legsúlyosabb bírság egy ilyen esetben?
0: A bírság összege és annak kiszabása mindig az adott ügy összes körülményétől függ. Ha egy kisebb mértékű tájékoztatás hiányzik csak, akkor nem feltétlenül kerül sor első esetben a bírság kiszabására. Azonban, ha van egy súlyosabb jogszabálysértés merül fel, tehát például a biztonsági felülvizsgálatot nem végzi el a játszótér üzemeltető, vagy már ismételt jogszabálysértésről van szó, tehát annak ellenére nem biztosítja mondjuk az adattáblát, hogy már erre a fogyasztóvédelmi hatóság felszólította, akkor bírság kiszabásának is helye van. Ez egyébként akár 100 000 forinttól több millió forintig terjedő összeg is lehet. Mondom még egyszer, mindig az adott ügyben kell azt a fogyasztóvédelmi hatóságnak eldönteni, hogy mekkora a bírság összege, de minden körülmény figyelme vesz az ismétlődés jellegét, a jogsértés súlyát, úgyhogy nagyon széles körülön jár el és vesz figyelembe minden körülményt az eljáró hatóság.
1: Lassan véget ér a nyári szünet, jön az újabb időszak az óvodában, iskolában, visszajönnek a gyerekek. Mi a helyzet azokkal a játszóterekkel, annak az ellenőrzése, hogy áll egyáltalán, elkezdődött-e már, stb.?
0: Minden játszóteret vizsgálunk ezt követően is, függetlenül attól, hogy a nyári szünet a végéhez közeledik, és természetesen a közterületeken, az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben is folyamatosan ott vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy minden gyermek találkozott már olyan játszótéri eszközökkel, amelyek körül vannak kerülve. Itt a szülőket arra kérem, hogy próbálják megérthetni a gyermekükkel, hogy ez azért van, hogy ez az ő biztonságukat garantáljuk. Amíg nem biztonságos egy játszótéri eszköz, és amíg ezt nem igazolja az üzemeltető, azt nem lehet igénybe venni, hiszen az elsődleges cél, hogy kizárjuk itt a baleset veszélyt.
1: Mennyiben másabb egyébként egy ilyen iskolai vagy óvodai játszótér, mint mondjuk egy normális közterületi játszótér, vagy akár egy társasházi játszótér?
0: Üzemeltetés szempontból semmilyen különbség nincsen, tehát ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak rá, teljesen mindegy, hogy ki az üzemeltető, önkormányzat, egyház, vagy egy vállalkozás, vagy akár a társasház. Ugyanazokat a szigorú szabályokat kell betartani, és mondom még egyszer, az Európai Uniós rendelkezések, ezeket egységesen európai szinten megfelelően kezelni kell, és teljesen független attól, hogy ki az üzemeltető, ki a vállalkozás, vagy akár önkormányzat, a a gyermekek biztonsága érdekében a szabályok ugyanazok.
2: Reggeli Monitor.
3: Ennyi fért a mai Reggeli Monitorba, megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő M. Szücs Péter nevében Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel 7:30 találkozunk, 10:30 pedig Nagy Károlytól jönnek majd a legfrissebb hírek, viszont hallásra.
2: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Reggeli Monitor.
1: Péntektől vasárnapig rendezik meg Kecskeméten a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozót. A háromnapos eseménynek a Kecskeméti Katona József Múzeum népi iparművészeti gyűjteménye ad otthont. A szervezők mintegy 60 vendéget várnak. A program célja, hogy megmutassa, a népmesék nem csak a múlt emlékei, hanem a ma emberéhez is szólnak, és más történetmondó műfajokkal együtt is értelmezhetőek. A kiemelt programok között szerepel egy előadás a népi szexualitásról és élettörténetekről, amely személyes történetek, folklór szövegek és kutatói tapasztalatok alapján mutatja be, hogyan gondolkodtak elődeink szerelemről, párkapcsolatokról és intimitásról. A szervezők szerint a találkozó egyszerre szakmai és közönségbarát esemény, élmény alapú, játékos és szórakoztató programokat kínál, miközben tudományos alapokra épít és nyitottan kapcsolja össze a hagyományos népmeséket az újító történetmondással.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot a román jegybank. Az Erste csoport előrejelzése alapján egészen jövő év májusáig a jelenlegi szinten maradhat majd az alapkamat. Nézzük, hogy mi újság a forinttal. Jelenleg az euró jegyzése 365 forint 70 félére jár, a dollár árfolyama 317 forint, a svájci franké 390 forint 90 félére. A kőolaj tekintetében a mai kereskedésben egyelőre a főbb mutatók, hát fogalmazzunk úgy, hogy felfelé mennek, hát olyannyira, hogy 2,5%-os az erősödés, 89 dollár 90 cent a Brent ára, az amerikai kőolaj 84 dollár 35 cent, az arany 4421 dolláron. Az UniCredit és a Commerzbank vezérigazgatói megtartották első hivatalos egyeztetésüket azután, hogy az UniCredit lényegében irányító jogokat szerzett a német bankban. Az egyeztetés középpontjában azok a számviteli, jogi és kockázatkezelési kérdések álltak, amelyek akkor merülnek fel, ha az Európai Központi Bank tényleges ellenőrzést állapít meg az UniCredit részéről a Commerzbank felett, és konszolidációt ír elő. Bár az UniCredit nem lépte át az 50%-os tulajdoni küszöböt, de rendkívül közel áll hozzá, így a közgyűlésen praktikusan már most is irányítói többséggel rendelkeznek. Az UniCredit ragaszkodik korábbi terveihez, amelyek a Commerzbank nemzetközi kereskedelem finanszírozási tevékenységének jelentős visszavágását, nagyarányú költségcsökkentést és akár 7000 munkahely megszüntetését irányozzák elő.
0: Tőzsde hírek.
3: A távol-keleti tőzsdéken ma reggelre elromlott a hangulat, az ázsiai piacok ezzel követték a tegnap tapasztalt részvénypiaci visszaesést, amelyet az okozott, hogy Irán közölte, csak az amerikai szankciók feloldása és számos más egyéb feltétel teljesülése esetén hajlandó megnyitni a hormozi szorost, azt a tengeri átkelőt, amelyet Donald Trump állítása szerint már 100%-ban megnyitottak a nemzetközi hajózás előtt. Mindenesetre a kínai index árfolyama 2,1%-ot csökkent, Hongkong 8,1%-kal került lejjebb, Dél-Koreában a Kospi 1%-kal, a japán tőzsde ma zárva tartott. Az európai tőzsdei kereskedésben egyelőre úgy tűnik, hogy felfelé indultak egy rövid ideig el az európai indexek, de aztán a londoni FTSE 3,1%-os mínuszba került, mint ahogy a német DAX is 2,1%-kal gyengül, a francia CAC-ára 0,3-del megy lefelé, az olasz tőzsde egyelőre stagnál, a spanyol pedig 0,3%-os erősödésben jár, 1,1536 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai BUX 0,1%-os pluszban 148.848 ponton, 2 milliárd 890 millió forint idáig a tőzsde forgalma. az OTP 1,1%-kal gyengül 46.240, a MOL 1,1%-os pluszban 4.754, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.720, a Magyar Telekom 0,8%-os pluszban 2.638 forinton. Kijev és zaporizsiai célpontokra mért csoportos csapással számolt be az orosz védelmi minisztérium. Ukrán hadipari vállalatokra és közlekedési logisztikai központokra támadtak az oroszok. 5 ember halt meg, 20 pedig megsebesültek. Ballisztikus rakétákat is bevetettek a támadás során. Az ukránok folytatták a drón csapásaikat orosz területek ellen. Az oroszok állítása szerint valamennyit lelőtték, általában azért az interneten közzétett fotók vagy éppen videók erről másképp tanúskodnak, vagy másról. Tovább folytatódik egyébként az orosz olajfinomítók elleni támadás sorozat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napközben napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megérénkül, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 10 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 11 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titans áramhálózati ZRT-t, az uniós helyreállítási alapáltal meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta alapkamatát a Román Jegybank, az Erste előrejelzése szerint ez egészen jövő májusig így várható. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma, legalább 132 ember meghalt, több mint 570-en megsérültek az országot tegnap megrázó erős földrengésben. Azt a Capitalis városában a mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Sok halálos áldozatot jelentettek Valle de Caloa megyéből is, amelynek székhelye Cali, Kolumbia harmadik legnagyobb városa. Manizálesben a híres katedrális egyik tornya is megrongálódott, részben beomlott. A rengéseket a környező nyugati országrész több városában is érezték, több helyen pánik tört ki. Egy korábbi venezuelai katasztrófa halálos áldozatainak száma időközben pedig meghaladta már a 6300-at Dél-Amerikában. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon állítja le a Csernavodai atomerőmű 2-es blokkját a román vállalat, között a társaság. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Az erőmű két blokkja egyenként 700 megawatt teljesítményű. A romániai helyzet ugyanannak a hőség és asszály szituációnak a következménye, amely a magyar villamos energiarendszert is feszíti. Most visszakapcsolták egyébként a paksi atomerőmű másik blokkját is, ugyanakkor továbbra is alacsonyan teljesít, alacsony szinten tud teljesíteni az erőmű, a Duna rendkívül kicsi vízállása és a magas vízhőmérséklet miatt. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizsia elleni 6 ember életét követelő északai orosz légitámadásban, ezt közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök. A ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós válaszlépéseket sürgetett. A Zaporizsia ellen rakétákkal, légibombákkal és drónokkal végrehajtott nagyszabású támadást brutális, a civil infrastruktúra ellen tervezett támadásként értékelte. Kievben a rakétatámadás miatt megrongálódott a járványkórház épülete és néhány vállalat is. Az elnök szerint a frontvonalhoz közeli településeken mindennaposak a drónokkal végrehajtott cselekmények. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg már a Viradóra különböző típusú rakétákkal, illetve 120 csapásmérő és álcadrónnal támad ukrajnai célpontokat. A légvédelem 98 drón tudott hatástalanítani, 21 helyszínen viszont találatokat regisztráltak, 5 esetben roncsok lezuhanását jelentették. Az orosz védelmi tárca szerint a légvédelmük 396 ukrán drónt lőtt le, és túlnyomó többségüket már nagy távolságban megsemmisítették, például Moszkva közelében. Sérülésekről, áldozatokról, károkról az oroszok nem számoltak be.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 0,2%-os enyhe pluszban jár, 148.826 ponton, a forgalom 3.571 millió forint, 0,5%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.774 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,3%-kal csökken, 46.140, a Richter 0,5%-os mínuszban, 12.730, a Magyar Telekom 0,8%-os pluszban jár, 2.636 forinton. Gyengül a forint, most 365 forint 70 fillérén az euró. Európában jobbára lefelé mennek az indexek 2/10, illetve 3/10% közötti mértékben. A dél-európai indexek közül az olasz ugyanakkor stagnál, a spanyol enyhén emelkedik 3/10%-kal.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütés várható, fátyol gomoly felhőkkel, kevés helye lehet zápor, élénkül majd a szél, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan országról beszélünk, amelyet sokan következetesen és kompromisszummentesen optimalizált laboratóriumnak látnak, ahol a túlélés záloga a tudás. Talán nem is ország, hanem egy cég. 6 millió alkalmazottal, ahol a jelent és jövőt a stratégiai tervezés határozza meg, mérnöki pontosságú térkép mutatja az utat. Ez biztosítja számukra, hogy fennmaradjanak a globális hatalmak tektonikus játszmáiban, és persze azt is, hogy képesek legyenek szó szerint a világ élvonalába kerülni, és ott is maradni. Vendégem Aigner Iván, közgazdász, Szingapúr szakértő.
4: Szervusz is, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
3: Szóval a Szingapúr sztori. Ugye Szingapúr, szerintem mindenki tudja, hogy hol van, ugye a Maláj félsziget csücskén, hogy úgy mondjam.
4: Déli csücskén, így van.
3: Déli csücskén. Az írások azt mondják, a források, hogy van egy úgynevezett gyarmati aranykor, ezt nem tudom, a szingapúriak így élik-e meg. Ez a század legelejétől 1942-ig tart, amikor is, ugye ez azért van így aranykorként apostrofálva, mert a brit birodalom egyik legfontosabb stratégiai kikötője volt és kereskedelmi központja a Távol-Keleten. Nagyon gyorsan nőtt a lakosság, nagyon erős volt a bevándorlás. Hát ezt a folyamatot megtörte a japán megszállás, amelyik 1942-től és 45-ig tartott. Majd a háború végével elindult a, mondjuk így, ez a városállam a függetlenedés útján. 59-ben elnyerték ezt a belső önkormányzatiságot, majd 1963-ban csatlakoztak a Maláj Államszövetséghez, de nem voltak igazán jóban, voltak politikai faji feszültségek, és 65 augusztusában Szingapúr kivált Malajziában, és független köztársasággá vált. És ezzel kezdődött a napjainkig tartó szingapúri csoda. Tehát ugye több mint 50 éve, ha jól számolom. Ugye?
4: Több mint 50 éve, így van. Egy picit visszamennék annyiba egy pár mondatára így a történelme, a 14. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések Szingapúr létre, akkor Tamaseknek hívták. Ez annyiból is érdekes, hogy a mostani egyik, meg kettő nagy állami alap van, vagyonkezelő alap van, az egyik az Tamaseknek hívják pont. Nagyon-nagyon szeretek az ilyen szimbolikát Szingapúrban is, mint Magyarországon szintén. Van egy néhány hasonlóság köztünk, ezt majd érdemes lesz el is majd kitérni. De Tehát 14. századtól kezdve vannak, hogy akkor Johori szultánhoz tartozott mi ott a Maláj-félsziget környékén, amit nagyobb létében ugorva portugál, holland, francia, majd a végül ugye a brit gyarmatosítóknak lett ugye egy ilyen kikötője. Nyilván a geolokáció, a földrajzi elhelyezkedés, Tim Marshallnak van ez a könyv, hogy a földrajz fogságában, ami tökéletesen kifejezi azt, hogy a földrajz meghatározó tényező minden vállalkozás, vagy minden ország szempontjából is. Itt Szingapúrnál is a geolokáció maga az, hogy a Malakka szorosban helyezkedik el, ez a kis fősziget és több száz kisebb sziget, ez azt jelentette, főleg a brit gyarmatbirodalom idején, hogy a kereskedelmi útvonalak, a hajózási útvonalak, ugye mondjuk így régiesen távol kelet, de mondjuk azt, hogy Kelet-Ázsiából Európába jövet, ezek ugye Szingapúron keresztül vezettek. Tehát ez egy, ugye hubnak mondják ezt angolul, ezt a bizonyos csomópontot, ami már valóban egy kereskedelmi, pénzügyi és digitális csomóponttá kereszteződésé fejlődött. Ma azt kell tudni, hogy 40%-a a hajózásnak, a világtengeri kereskedelmi hajózásának 40%-a megy a Malakka-szoroson keresztül, tehát egy elkerülhetetlen csomópont, és aki e felett az ellenőrzést gyakorolja, az nyilván van egy világhatalmi tényező. Nyilván a szingapúriaknak ez a felemelkedés, hogy 1965. augusztus 9-én nyerte el a függetlenségét. Most ebben nem is mennék bele, mert ez tökéletesen összefoglalta, tehát ebben nem is érdemes jobban belemenni. Itt valóban az, hogy ők átvették ezt a gyarmati jogszabályrendszert, ami mai napig nagyon-nagyon kemény és nagyon szigorú a parlamentális rendszer, tehát egy brit rendszert vettek ők át, és ez sikerült nekik 30-35 év alatt egy olyan harmadik világbeli országból felfeleszteni első szintre, tehát a legjobb közé tartozik. Most így mellékes megjegyzésképpen a népesség arányos, tehát egyfőre tekintett GDP vásárló paritáson, Szingapúr a második legmagasabb a világon, az első az Luxemburg általában. Úgyhogy ez a státuszt elérni nem volt kis művelet.
3: Legalább olyan fejlett, mint Amerika, vagy az Egyesült Államok, Svájccal összemérhető
4: a GDP. Kelet-Ázsia, vagy Dél-Kelet-Ázsia svájcai is szokták nevezni.
3: Teljesen kiemelkedő ország. Igen. Viszont a vagyoni különbségek, erről még szerintem fogunk beszélgetni, azok nem kicsik. De talán nem is akkorák, mint mondjuk az Egyesült Államokban.
4: Nem akkorák, mint az Egyesült Államokban, így van. Ne felejtsük azt el tényleg, hogy ez egy etnikailag nagyon összetett populáció, tehát ilyen most nagyjából 6 millió a lakosságnak a száma, vannak, akik rezidensek, vannak, akik bevánt, tehát mindenfajta van. Nagyjából úgy szoktuk mondani, hogy 75% a népességnek kínai származású, 10-15% indiai, 10-15 maláj, és a maradék az mindenfajta világ különböző tájról jött.
3: Tehát itt a kínai
4: bevándorló
3: dominancia jellemző.
4: Hát igen, viszont abban a tekintetben fontos a népesség arányosság, hogy ugye mondta te is, hogy a 63-as Maláj Államszövetség ugye két év után kivetette magába a Szingapúrt. Egyrészt politikai nézeteltérések miatt, másrészt a faji zavargások miatt, amik nagyon jellemzőek voltak még ebben az időben. Ezt úgy adották meg, ugye Lee Kuan Yew nevét itt meg kell említeni, ő volt az államalapító,

0: elhelyezni. Ennél fogva nem alakulhat ki egy kínai negyed, egy maláj negyed, egy indiai negyed, tehát az etnikai színezettség ezt megtartja, és már kisiskolás óvodáskortól kezdve folyamatosan egymás szokásait, tehát különböző vallásokról beszélünk, különböző népi szokásokról, különböző mentalitásokról, ezeket kell összehangolni, és már kiskortól kezdve ezek egymás játékait, ünnepeit megtartják, megismerik, ezáltal egy ilyen tolerancia alakul ki, egy megértés egymás iránt, és működik ilyen történetben, sőt, állami szinten, ugye, ami fönt van, az fog lefelé is csöpögni, hogy például az államfőt általában egy maláj kisebbség adja, a kormányfőt a kínai etnikumból származik általában, tehát itt is keveredik az etnikai, szerint mindenki valamilyen szinten bele tudjon kapcsolódni az államigazgatástól egészen a gazdaságig és mindenfajta döntéshozatalba.
1: A brit uralom az hozott-e nekik ilyenfajta szemléletet, vagy miért viszik tovább? Mert általában nem szokott ez az úgynevezett demokrácia export jól működni, mert teljesen mások a kultúrák. Na most Szingapúr formálisan, ugye köztársaság, itt vannak viták, hogy tényleg demokrácia-e vagy nem, mert azt hiszem egy párt uralkodik, vagy egy párt vezeti az országot, nem tudom, évtizedek óta, tehát, de van ellenzék, ez tény. Tehát a formálisan van parlament, minden, tehát demokratikus, de azért eléggé, hogy mondjam, egy arc élő ez a demokrácia, legalábbis pártpolitikai szempontból. De a kérdésem az, hogy átvették ezt a brit megközelítést, vagy ez hogy alakult ki, mert Ázsiában ez nem tipikus.
0: Nem tipikus, azért vették át, mert ugye a Likvanyi nevét már megemlítettem, ez a bizonyos alapító atyák, vagy alapító atya, ők brit egyetemeken tanultak, Amerikában is szocializálódtak. Ha minden igaz, akkor Likvanyinak volt is praxisa valahol Nagy-Britanniában, tehát ők ott szocializálódtak, azt a rendszert ismerték, és ami mai napig megvan bennük a szingapúriakban, hogy mindenből elcsípik a jót. A legjobb gyakorlatokat.
1: Tehát ez a képességük?
0: Ez a képességük, és ezt behozzák, és ezt nagyon szépen integrálják, és szintézisként meghozzák. Éppen amikor írtam például egyik szakdolgámat erről pont a mesterképzésben, amikor elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni Szingapúrban, akkor meg is alkottam ezt úgynevezett szingapúri szintézis modellt, ami egy több lábon álló rendszer, ami az ő sikersztoriuknak igazából a képlete. Ezt több módon is megközelítették, én ezt egy picit integráltam másfajta
1: egyet
0: módon.
1: Egyet hadd kérdezzek közbe. Ugye az előbb szó volt az etnikai összetételről, a kínaiak, malájok, stb. E fölött létezik, kialakult egy szingapúri mentalitás? Azért is kérdezem, mert Svájcról beszéltünk, tehát ott van kantonidentitás, de nagyon erős a svájci, de ugyanígy mondhatnám Amerikát is.
0: Van, akkor összekötve az, hogy a brit rendszert átvették, a jogrendszert egy az egyben átvették, nyilván a parlamentális rendszer is ugyanúgy van kialakítva a parlamentjük, mint Nagy-Britanniában, tehát ezt átvették, mert működőképes volt, ezt ismerték, és ez egy bevált gyakorlat volt. A People's Action Party, a PAP, az valóban a domináns, mondhatni egyeduralkodó párt volt hosszú időn keresztül, van valóban ellenzék, és szokták ezt a rendszert ugye a szakirodalom inkább, amit én is jónak tartom, és a szakirodalomra támaszkodva, ez a hibrid rendszer, vagy technokrácia. Hiszen vannak demokratikus elemek, meg lehet buktatni egy minisztert akár azzal, erre van egy példa, egyik korábbi külügyminiszter, aki egyik választáson nem nyert 15 év külügyminiszterség után, nem nyert a saját körzetében mandátumot, és van egy ilyen feltételrendszer Szingapúrban, hogy csak úgy lehet valaki miniszter, hogyha parlamenti képviselőként megválasztották. Tehát a demokrácia működik. Az tény is való, hogy a 65-ös megalakulás óta ez a bizonyos People's Action Party a uralkodó domináns párt, viszont nem nevezném autokráciának sem, hiszen minden egyes szempontból, nem úgy, mint Svájcban, de hogy megkérdezik a népességet, folyamatosan szondázzák a népakaratot, folyamatosan beszél, egy párbeszéd alakult ki, sőt, ez egyik pillére különben ennek a bizonyos szintézis modellnek, ez a bizonyos, ez angol social compactnek mondják ők, ez egy társadalmi szerződés, az államvezetés, a cégek és a cégek fontos szerepet játszanak Szingapúrban, és a társadalom között, a nép között. Ezért működik ez a rendszer.
1: Van egy közmegegyezés, ha jól értem én az egészben, de nagyon érdekes, hogy ugye, hát főleg a kínaiaknál, akik nagyon erős etnikai tudattal rendelkeznek, most hallottam éppen egy beszélgetést Kínáról, Kína ókori történetéről, megalakulásáról, és Salád Gergelyre beszélgetett a kollégám, és ott rendkívül erősen a nacionalizmus, mondjuk így, a nemzettudat. És
0: itt
1: mégis,
0: is,

0: ők kínaiak, de egyben szingapúriak, tehát nagyon érdekes fejben, vagy szellemileg az a konstrukció, hogy Ázsia, Malajzia része földrajzilag, de mégis ők valamiért, valamitől egy önálló, amolyan szigetet alkotnak.
1: Ez egy tudatos kreáció. Himnuszt hoztak létre, szimbolikát hoztak létre.
0: De ez már a függetlenedést követő tudatos kreáció?
1: Szándék. Ez is az alapító atyának volt egyik szándék, hogy a szingapúri nemzet tudatot hozzák létre, mert így, ha én egy
0: nemzet,
1: nem működőképes történet.
0: Hát igen, de mondjuk ilyennel nem tudom, mikor találkoztunk, ugye mondjuk a 19. század elején Európában, vagy ahol...
1: Ez egy más történet. Az európai az valamilyen szinten egy természetes evolúciónak mondható, valamilyen szinten, ez egy teljesen mesterséges kreáció, mert csak így lehetett. Tehát a faji és vallási nézeteltéréseket, különbségeket nem találtak jobb módot ki még ők erre, hogy ezt nem lehet másképpen olvasolni, mint hogy egy egységes nemzetnek vagyunk a tagjai, és elsősorban ennek a nemzetnek
0: és
1: a tagjai.
0: És mitől hitték el ezt az emberek? Mert rendben van, hogy a kormány leül is, azt mondja, hogy na srácok, akkor ez a kampány lesz, és emellett megyünk. Na de hát ott van, nem tudom, én most az előbb beszéltünk, néhány millió ember, aki millió helyről jött, teljesen más volt korábban a gondolat, ha mitől fogadják ezt el?
1: Egyrészt nem akkor jöttek, nem az alapítás előtt 2 éve jöttek, ezek világos. Már több száz éve ott élő emberek voltak.
0: De valami újat kaptak.
1: Tehát ők már nem kötődnek a kínai szárazföldhöz, nem kötődnek Malajziához, nem kötődnek Indiához ilyen szinten. Ők szingapúriak voltak azon a környéken, csak nyilván ezt nevesítették, és létrehoztak egy nemzettudatot hozzá.
0: Tehát azért volt ennek magja.
1: Volt egy magja, és ehhez csináltak egy pont a britnél is még erősebb és még keményebb jogrendszert, és nagyon keményen büntetnek. Biztos sokan ismerik ezt a példát, hogy ha egy rágógumit, nem is lehet rágógumit bevinni különben az országba, de eldobok, szemetelek, akkor azért, mit tudom én, akár még pálcikaütés jár, meg nem tudom, börtönbüntetés, a drogért halálbüntetés jár, tehát nagyon kemény törvényeket hoztak, minden szinten van szabályozva ez az egész működés, és innentől kezdve, amikor egy politikus is büntethető, hogyha a korrupciót is melegágya volt a korrupciónak ugye a alapításkor, és állami igazgatási szinten kezdték ezt likványaik megcsinálni, hogy amint egy politikust, egy bármilyen közhivatalnokot rajta kaptak, az egy dolog, hogy börtön meg büntetés és társai, hanem egy életre eltiltották a közhivatal viseléstől.
0: Tehát
1: van egy konzekvenciája. Hát és másik, ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy egy olyan nyilván, amit Szingapúrt nagyját tette elsőkör, mert az amerikai, az USA működő tőkéje. Tehát ennélkül nem ment volna. A geolokáció is egy nagyon-nagyon fontos történet, és itt jön ez a bizonyos szingapúri modell, amit ilyen elkezdtem mondani, hogy emellé társítottak egy stratégiai víziót, és ennek az egésznek ez a lényege, hogy volt egy elgondolás mellette. Ez a bizonyos társadalmi szerződés egyik fontos kiindulása volt, meg a geolokáció. De ezt szoktam mondani, Panama, a Panama csatornával, vagy Egyiptom a Suez csatornával, szintén nagyon jó geolokációban helyezkedik el, mégsem lett belőlük Szingapúr. Tehát kellett van mögöttes titok, vagy ami ezt csodának szoktuk nevezni, hát ez a bizonyos 8 oszlopos, amit én így összeírtam, vagy egy modellként összeadtam, ugye a külföldi működőtőkkel kellett mindenképpen hozzá, ennél pénzekül nem megy semmi. De ez sem elég, hiszen vihetek valahol rengeteg pénzt, ha társadalom nem képes megfelelni az igényeknek, vagy nem tudom, nem működik a jogrendszer, nincsen kiépült, nem tudom, infrastruktúra, társai. Emellett volt az erős állami vezetés. A kemény jogrendszerrel, a transzparens, átlátható politikával, gazdaságpolitikával, kommunikáció, mai napig ez megvan. Tehát mindent lekommunikálnak, mindent kérdeznek, mindent szondáznak, és az embereknek a véleményét beleveszik a döntéshozatalba. Hát az állampolgár valóban azt érezheti, hogy ő részese az egész alkotmánynak, az egész felépítménynek, és az ő véleménye számít. Tehát ilyen szempontból demokráciának tekinthető megint csak a történet. Nagyon fontos pillér az is, hogy amit mondtam, az állami igazgatás nagyon hatékony. Mert hogy egyrészt meg vannak fizetve a közszolgák. Egy közszolga keres annyit, mint egy cégvezető a verseny, a privát szférában. Magyarul annyi pénzt keres, hogy neki nem éri meg, hogy ő korrumpálhatóvá váljon, mert egyrészt elveszíti a státuszát, és megszigyelni, hát stb. Mert nem éri meg.
0: Eltiltják örökre a közszférától.
1: Meg nem éri meg, mert annyit keres, hogy ezért nem éri ezt megcsinálni. Tehát ez is nagyon fontos. Az államapparátusnak a dolgozói, tehát a közhivatalnokokat a legjobb amerikai, brit és külföldi egyetemeken tanították akkor is már. Hát ma már az működik, hogy ők szívják, az agyelszívás működik, de eleinte ők mentek külföldre és tanultak, illetve behívtak vendégprofesszorokat. Ez egy következő oszlopa, tartó oszlopa ennek a bizonyos modellnek, az a oktatásnak a nagyon magas színvonala. Likványaik rájöttek arra, hogy a legfontosabb tőke, hiszen kis országról beszélünk, aminek a most éppen 726 négyzetkilométer, ez folyamatosan nő, mert töltik föl a tengert. Ez nagyon kis területen fekszik. Budapest két és félszeresének, a területének a két és félszeres, bocsánat, másfélszerese. A lakosság most ilyen 6 millió körüli van, ennek a területnek a fele dzsungel, tehát nem ilyen őserdő, tehát nem lehet gazdálkodni. Semmifajta ásványkincsük nincsen, semmifajta mezőgazdaság, szinte semmi mezőgazdasági tevékenység nincsen. Hát nekik rájöttek arra, hogy a humán tőke az agyuk.
0: Tehát minden
1: az a legerősebb. A tudás. Haszon. Tudás import először, aztán most a tudás export. És ugye ők a 70-es évek környékén feldolgozóiparban voltak nagyon jó, tehát könnyűipar, feldolgozóipar, ami nyilván adott egyfajta gazdasági fellendülést, de már akkor rájöttek arra, hogy a nagyon nagy ugrást azt fogja nekik tudni adni, és be is következett, így jön a stratégiai tervezésnek a fontossága, hogy a magas hozzáadott értékű technológiákat és mindenfajta műveleteket kell végrehajtani. Tehát szolgáltatás szentikus lett. Most már a digitalizációnak az élharcosa lett Szingapúr. És ez egy stratégiai elképzelésnek működik. Ez a lényeg az egészben, hogy volt Likvánjaiknak egy stratégiai víziója.
0: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk Aigner Ivánnal.
2: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titans áramhálózati ZRT-t az uniós alapkeretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt.
0: Tőzsde hírek.
2: Nézzük, hogy ez a döntés hogyan hat a tőzsdén jegyzett anyacég az Opus árfolyamára. Az Opus 4,6%-kal zuhan 351 forinton, a forgalma 26 millió forint idáig. A főbb részvények közül emelkedik a MOL 2,2%-kal 4808 forinton, az OTP 4,1%-kal csökken 46070, a Richter 8,1%-os mínuszban 12690, a Magyar Telekom 8,1%-kal erősödik 2638 forint. A forint árfolyama gyengül, nagyjából egy 0,3%-kal 365 forint 60 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, mert hogy London gyengül 0,3-del, csak úgy, mint Frankfurt és Párizs. Az olasz tőzsde 1,1%-os mínuszban van, viszont a spanyol 0,3%-os emelkedésben egyelőre. 1,1534 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj jegyzése napközben 2,5%-os pluszban 89 dollár 88 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 84 dollár 42 centen jár. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon állítja le a Csernavodai atomerőmű 2-es blokkját a román Nukleára Elektrika, közölte a társaság. A döntés hátterében a Dura apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Az erőmű két blokkja helyenként 700 megawatt teljesítményű. Egyenként egyébként a romániai helyzet ugyanannak a hőség és aszályhelyzetnek a következménye, amely a magyar villamos energiarendszert is feszíti. Paksnál egyébként újra indították a második blokkot is, de a Duna alacsony vízállása és a magas vízhőmérséklet továbbra is akadályozza a teljes terhelését az atomerőműnek. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizsia elleni 6 ember életét követelő északai orosz légitámadásban, ezt közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós válaszlépéseket sürgetett. A Zaporizsia ellen rakétákkal, légibombákkal és drónokkal végrehajtott nagyszabású támadás brutális, a civil infrastruktúra ellen tervezett támadásként értékelte. Kijevben a rakétatámadás miatt megrongálódott a járványkórház épülete és néhány vállalat is. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az oroszok különböző típusú rakétákkal 120 csapásmérő és álcadrónnal támadtak. Ebből 98-at tudtak lelőni, 21 helyszínen találatokat regisztráltak, 5 esetben pedig a roncsok lezuhanását jelentették. Orosz közlés szerint az ő légvédelmük 396 ukrán drónt tudott megsemmisíteni, ugyanakkor károkról, áldozatokról, sebesülésekről az oroszok nem számoltak be. Államfővé választhatják a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az új köztársasági elnök megválasztásáról titkos szavazással döntenek délután 2 órakor. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét, és még ma beszédet is mond majd. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között, hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A külső Váci út hiányzó kapcsolatok megvalósítására 850 millió forintot szán a kormány. A beruházás célja Vitézy Dávid közlése szerint, hogy Budapest belső hálózatához közvetlenül kapcsolódjon a kerékpárút, amely egyébként Vácon és Szoborát egészen az ország határig vezet.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapúr szakértő. A zene előtt arról beszélgettünk, hogy Szingapúr valójában egy modell, aminek egyik pillére a társadalmi szerződés. Hogy tud ez az etnikailag igencsak sokszínű közeg ennyire egységesen működni?
4: Igazából a szingapúri állam működése tekinthető egyfajta cégvezetésnek 6 millió alkalmazottal. Mondjuk így nagyon profánul. Hát effektíve vannak erre, ugye az átalakító vezetéstől kezdve különböző tanulmányok és különböző kísérletek erre, szempontok, hogy Szingapúr valóban inkább tekinthető egy nagy-nagy nemzetközi vállalkozásnak, és olyan szinten is működik, ez ma már ez a két nagy vagyonkezelő, ugye van nekik a CGI, illetve a GCI, illetve a Temasek, amely a világon különböző országban iszonyatos befektetéseket tesznek. Tehát ők, ez a bizonyos stratégiai gondolkodás abban is meglátszik, hogy mert tudják, hogy nekik az erőforrásaik korlátozottak. Nyitott exportorientált gazdaság, mint Magyarország különben, de nekünk nincsen tengerünk, és nem a Malakaszorosnál fekszünk, ez egy iszonyatos nagy hátrányunk. De azt ne felejtsük, hogy Magyarország is geopolitikailag, meg ugye a földrajzilag egy útkereszteződésben fekszik, ugye kelet-nyugat, észak-dél között, tehát ez a jó pozíciónk nekünk is megvan. Nyilván a tenger az borzasztóan hiányzik, most a Balaton nem venném, annak fányban van fagyva, de hogy effektíve ők kifelé terjeszkednek, és azt a rengeteg jóléti, nem is jóléti, hanem azt a rengeteg bevételt, amik ők termeltek. Általában a Covid előtt szuficites, tehát többletet produkált a költségvetésük, ami érdekes. Tehát jött a Covid például, és volt, miből nekem nem kell kölcsönvenniük, volt, mihez hozzányúlni a zsebükből. Zárójel bezárva. Hát ők folyamatosan külföldi befektetéseket tesznek, és olyan ágazatokba, a világ különböző pontjain vannak részesedéseik, amiből ők majd 20-30-40 év múlva profitálni fognak tudni. De nem csak ezt csinálják, hanem a saját országokon belül olyan klasztereket, olyan inkubátorokat hoznak létre, ugye a feltörekvő új vállalkozások számára, és ezt államilag is támogatják, hogy ők különleges státuszt élvezenek hosszú időn keresztül. Ugye a 90-es évektől kezdve pénzügyi központtá vált, ugye Hongkonggal versenyeztek folyamatosan, ugye Hongkong vitte a prímet akkor még, de miután Hongkong ugye visszakerült az anyaországhoz, értelemszerűen a befektetések ugye mindig a biztos politikai berendezkedést, a szabad tőkeáramlást, az átlátható adminisztrátori, hivatalnoki és jogi rendszert szeretik, és erre Szingapúr sokkal inkább megfelelő volt. Azt is tudni kell, hogy a világ második legnagyobb kikötője, ugye Shanghai után. Tehát, hogy mindenben arra törekedtek, hogy a legjobb legyen, vagy a legjobbak közé kerüljenek, és terjeszkedjenek, és befektessenek, amiből nekik hosszú távon bevételük tud lenni, és ami a fenntarthatóság igazából, ma már ugye ilyen környezetvédelmi szempontból szoktunk leginkább tekinteni, de ez gazdaságiból indult ki, a gazdasági a folyamatos fenntarthatóság.
5: Szerintem egységet alkot.
4: Nyilván egységet alkot, de a gazdaságból indult ez eredetileg, 70-es, 80-as évben volt már ugye ez a bizonyos sustainability De ugye a sustainable development, ez a bizonyos fenntartható fejlődés, ez a gazdasági szempontból kezdett el számozni, és ők ezt tökéletességre művelték. Tehát nagyon-nagyon működik náluk. Olyan szinten, hogy van, ez megint angol kifejezés, a strategic foresight, ezt magyarul úgy lehet folytani, a stratégiai előrejelzés, vagy jelzéseknek az analízise. Hát ők konkrétan kormány ügynökségek vannak erre, és a Szingapúr ebben nem egyedülálló, de ebben is ő viszi a primet a világon, hogy ők minden egyes geopolitikai, globális, regionális jelzést figyelnek, analizálják, külön csapatok vannak erre, külön kormány ügynökségek, amik ezt figyelik, és a ABCD variációban a jövőt kezdik nem megjósolni, hanem a legvalószínűbb kimeneteleket letérképezni, vagy feltérképezni. És ez alapján hoznak döntéseket. Tehát ők nem bíznak semmit a véletlenre, nem csak úgy politizálnak, és ha visszatérünk arra a szempontra is, amit ugye szintén említettél, hogy ugye egy párt, aki igazából adja ugye a kormányt a 65-ös megalakulás óta, a politikai stabilitás, amikor hosszú távon egy kézben van, vagy egy tömörülésen belül van a hatalom, az megadja azt a kényelmet, ez Kínára is értendő, Kína más politikai berendezés ilyen szempontból, de valóban nekik nem kell 4 évent, van választás Szingapúrban, de nem kell aggódniuk a 4 éves választások miatt, tehát ők tudnak 20-30-40 évre előre tervezni, mert tudják azt, hogy nagy változás valószínűleg nem lesz. És akkor itt megint beszúrok egy gondolatot, hogy az a népesség, amely jólétben van. Folyamatosan 65 óta azt látják, hogy a semmiből lett nagyon-nagyon gazdag, és nagyon nem csak anyagilag vannak jólétben, hanem egészségi szempontból. Oktatás, egyik legmagasabb szintű oktatás ugye Szingapúrban van a világon. Az OECD-nek ugye a PISA felméréseken folyamatosan Kínával élve versenyeznek. A szingapúri egyetem a világ 10 legjobb egyeteme közé tartozik most már. A National University of Singapore például, tehát ilyen szinten is felfelődtek. Jött a COVID örök példám, és nem volt akkor annyi haláleset, mint Európában vagy Észak-Amerikában. Pedig ázsiaiak voltak, és mint később kiderült a COVID-nál, hogy az ázsiai genetika ugye az támadhatóbb és kevésbé ellenálló, mondjuk
3: a vajás ellen. Laknak.
4: Sűrűn laknak, és mégis működött az egészségügyi rendszer. Most egy ilyen rendszerben a gyerekem jó egyetemen tanulhat, meg tudok élni. Vannak statisztikák, most nem kezdem el mondani, mert kigyűjtöttem, de hogy a 2017 és 23-hoz képest többszörösére nőtt nekik a bevételük. A kiadás meg alig nőtt. Van egy most éppen azt hiszem 4,4%-os gazdasági növekedés, van 3,1%-os infláció, tehát a növekedés nagyobb, mint az infláció.
3: Hát erre a közgazdászok így el is olyan csettintenének, hát, mert valami kis inflációnak lenni kell, igen. A 4%-os növekedés az meg ma már a világban azért az álmok, közé,
4: után, igen.
3: Az álmok közé tartoznak.
4: Szóval ők valamit nagyon jól csinálnak, és egy ilyen környezetben, hogyha ilyen, most ilyen magyarként másképp gondolkodunk, mint szingapúriként, de hogy miért akarnának ő kormányváltást? Miért akarnának ő bármilyen váltást, ha folyamatosan fejlődnek, megvan a biztonság, a szingapúri útlevél a legértékesebb a világon.
3: Mitől lesz egy városállam, egy picike hely teljesen, gyökeresen más, mint a nagy környezete, nem szaladt el a hatalommal a ló. Nem akart túl hatalmat.
4: Társadalmi szerződés meg.
3: Megvan az, de arról beszélünk, persze, mindig van társadalmi szerződés, de ezt be kell tartani.
4: De ők tartják magad hozzá. Tehát amikor például Ligványi út, aki tényleg aztán nagyon sok minden jót tett Szingapúr felemelkedéséért, őt is bírósági perre fogták valamilyen sikasztásért, aztán persze kivédte magát, mert nem volt semmi, nyilván nem volt egy hülye ember, hogy ő támadta tegye magát, de még őt is be lehetett perelni, és neki is meg kellett nyerni a bírósággal, és neki is védenie kellett magát. Tehát működő rendszer van, tehát jogi
3: szinten. Igen, a hatalom könnyen megtelt, hogy hát jó.
4: De nem tették meg. Tehát, hogy ő jogi úton kvázi tisztázta, nem kimosta magát, tisztázta magát. Óriási különbség van e között. Tehát még és a másik az, hogy ő eleve nem is akart sose személyi kultuszt. Ő ellenezte mindenfajta személyi kultuszt. Nincsen neki, most is meghalt 2015-ben, ha jól emlékszem, nincsen neki szobra, meg semmi ilyesmi. Persze vannak intézmények róla elnevezve, stb. Azt a nép így akarta, de ő nem akart személyi kultuszt. Tehát ez is egy okos döntés volt, hogy ő, és azért mondom, nem autoriter rendszer, hanem egy hibrid rendszer. Tehát vannak autoriter elemek, tény és való, de a demokrácia is megvan, és a piacgazdaság is megvan, egy társadalmi konszenzus is megvan, az emberek büszkék arra, hogy szingapúriak. Persze nem ideális, és ez valóban egy, amit az elején is mondta, egy racionális és egy felépített konstruktum, de ettől még működőképes. És ha valami működőképes, most már 36 éve is mondom, folyamatosan jólétben vagyunk, akkor én miért akarnám ezt megtorpedozni?
3: Közgazdász körökben szinte ilyen axióma, hogy a állami támogatás és ez alatt ingyen pénz, helikopterpénz, az borzasztó hatékonytalan, mert elkényelmesíti a vállalkozó, pam, pam, pam, pam, pam, egyébként nagyjából ezt is látjuk, de hát akkor a szingapúriak meg hogyan oldják meg, hogy az állam, ahogy mondtad, támogat, beavatkozik, fejleszt. Az állami fejlesztet, ezek nem szoktak túl eredményesek lenni.
4: Amit ők fejlesztenek, az nem, nem a vállalkozásnak adnak pénzt, hanem az infrastruktúrát fejlesztik föl, hogy a vállalkozás ott oda letelepüljön. Tehát nem csak az a titok, hogy
3: a vállalkozás direktben nem kap pénzt.
4: Én úgy tudom, hogy direkt nem kap pénzt, hanem a feltételrendszert alakítja olyan magas szintűre, hogy a multinacionális vállalkozás ott akarjon megtelepedni, mert minden adott. Egy szónak még el kell, hogy hangozzon mindenképpen a beszélgetésünkben, ez a meritokrácia. Az érdem alapú előrejutás, az egész rendszerük erre épül. Most mennyire tiszta, vagy mennyire nem, ez egy másik kérdés, ezt is ugye kutattam, és írtam is erről, de hogy alapvetően ők az USA-ban is mondjuk azt, hogy meritokratikus berendezkedés van, ott az elég torz ilyen szempontból a történet, és nyilván itt is a szingapúri rendszerben is, aki már a szüleim mondjuk tehetősebbek és jobb iskolát végeztek, azok valószínűleg egyrészt más genetikát visznek tovább, más lehetőség rendszerre
3: választanak. Hát kulturális tőkéjük, ugye ezt a Freis francia szociológus, hogy ezt felfedezte, hogy ugye van a kulturális tőke, hogy otthon sok könyvet látott, akkor ő is valószínűleg, hogy mondjam, értelmiségi lesz.
4: De alapvetően a lehetőség, a oktatási rendszerek ilyen streaming rendszernek hívják, egy nagyon ilyen kacifántos labirintusnak tűnik, ha valaki ránéz erre a térképre, amit ilyen lerajzolják az egész iskola rendszerüket, de már kiskorukban eleve fél évente írnak teszteket. Szintfelmérő teszteket, és ez alapján sorolják be őket különböző szintű, tehát tudásszint alapján sorolják be őket különböző streamelve, tehát különböző ilyen áramlatokba, amiben aztán persze van átmenet, tehát lehetséges kitérni ebből, de általában már gyerekkorban, vagy kis fiatalkorban eldől az, hogy valakinek a tehetség alapján inkább nem tudom, munkás lesz, inkább pénzügyi vezető lesz, inkább mint tudom, politikai pályára fog menni, és ez alapján, ha ezt kiválasztódik már elég fiatalkorban, ezt a nevelést kapja meg. Tehát az ő tehetségére, az ő lehetősége, az ő képességére építik rá az egész karrierjét. És egy karrier tervezés, egy úttervezés, tehát itt is stratégiai megfontolás alapján működik. És ezért tudják ők a társadalmat így működtetni, hogy minden szinten legyen elég szakember, akár munkás, akár közszolga, vagy közhivatalnok, akár nem tudom, cégvezető, akár oktatásban részvevő tanár, akár orvos, stb. Tehát mindenre van emberük, és ezt ők tudatosan fejlesztik. Sőt, azt is tudni kell, hogy a szingapúriaknál nagyon magas arányú, szinte minden diák külön órákra is jár. Iszonyatos leterheltség alatt vannak ők.
3: Hát ez az ázsiaiaknál, japánoknál de is hallottam, de kínaiaknál nagyon a verseny.
4: Tehát van egy ilyen szó, hogy kiaszizmus, ez egy szingapúri, egy kínai számozás, tehát mandarin szó, de szingapúri jellemző. Ez a megfelelni akarás, hogy nem akarok semmiből kimaradni, és hogy én akarok a legjobb lenni. Ezt a rendszer kényszeríti rájuk, ami most
3: ez is reformál,
4: nyomasztó, és nagyon magas arányú a fiatalkorok körében az öngyilkosság.
3: Japánban ezt hallottam, igen. Ugyanezt.
4: Tehát van 10 éves, aki öngyilkos lesz így vagy olyan módon, ilyen vagy olyan módon, de ezt próbálják nyilván kezdeni, mert ez egy társadalmi jelenség, de ez tény és való, hogy az ő humántőke fejlettségük ebből is fakad, hogy ők folyamatosan képzik. Ez a lifelong learning, az egy élethosszig való tanulás, aminek én is egy elkövetett híve és megszállottja vagyok.
3: Oké, de más mondani, mint egy ilyen nagyon feszes közegben élni.
4: És a szülők ugye abban is azért dolgoznak, hogy tudják finanszírozni ezt a fajta a kiadást.
3: Az oktatás ingyenes egyébként?
4: Attól függ, milyen szinten, mert alapszinten igen, tehát a közoktatásod megvan nekik is.
3: Iskola.
4: Így van, az nyilván van ingyenes. Hát a magas egyetemeken oda is be lehet kerülni egyetemszerűen, van állami finanszírozás, külföldiként erre kevésbé van lehetőség egyetemszerűen, de működőképes rendszer itt is, de itt nagy tétel, tetemes tétel, ez a külön órák, és mindenki jár külön órára, mert hiszen ha én nem járok, akkor én hátrányt fogok szenvedni.
3: És ezt a szülők kénytelenek
4: megfinanszírozni, így van.
3: Tehát mondjuk
4: a háztartási kiadásokban is van egy statisztika, 5-10% között költenek, mondjuk 12 és a többi melyikében nézzük, ami a háztartás költségvetéséből az oktatási kiadás.
3: A külön órák, vagy ebben minden? Nem lége ebben?
4: Benne van, igen. Hát igazából az állam is arányosan sokat költ, és a háztartások is sokat költenek, nyilván azt a lakhatás, meg a élelmiszer, ami mindenkinek kell, de az egészségügyre és az oktatásra költenek rengeteg. És erre jöttem én rá, most több mint 5 éve kutatom már Szingapúrt, hogy persze nagyon fontos az amerikai működőtőke és mindenfajta működőtőke, de ettől lettek igazán nagyok különben, az oktatás és az egészségügyi rendszer fejfejlesztéséből. Iszonyatos pénzeket költenek erre, és jól, és nagyon hatékonyan költik erre.
3: Miért az oktatás az világos, de az egészségügyi rendszer fejlesztése, annak milyen hozadéka van? Oké, nem lesznek betegek? Vagy...
4: tudatosító kampányokról beszélünk kell.
5: Tehát sokkal kisebb a betegségek aránya, hát, vagy gyorsabban gyógyulnak?
4: Egy konkrét számot mondjak, ezen megdöbbentem, amikor ezt kutattam a COVID közben alatt. Ugye 2020 március környékén tört ki a COVID járvány, ugye Szingapúrban másodjára a világon, ugye a Wuhan után ott jelent meg elsőként, nyilván repülőtér, kereselmi központ, stb. Náluk tört ki másodikként, Kína után, és 2020 márciusától 2021 júliusáig volt egy statisztika, ugye akkor, ha minden igaz, akkor jelent meg a delta variáns, ha jól emlékszem, ami viszont pusztító volt a világon mindenhol, de náluk Ázsiában is. Később kiderült, hogy azért az ázsiai körében jobban pusztított a delta variáns, mert van egy gén szekvencia, ami hiányzik belőlük, és ezért ők érzékenyebbek erre. De 2021, ez mondjuk szűk másfél év alatt, Szingapúrban napi szinten vezették ott is a statisztikákat, hogy milyen klaszterben, milyen negyedekben mennyi megbetegedés, mennyi haláleset volt, korosztály, nemre, etnikai hovatartozásra, tehát mindent leszűrtek, de mindenről van statisztika, applikációra is lehetett csatlakozni, tehát mindent mérnek, és ebben a szűk másfél évben a 6 millió, akkor 5,6 millió volt talán, 5,8 millió még csak, ebből tehát Magyarországnál, Magyarország fele durván lakosságában, vetítve 38 haláleset volt a COVID-hoz köthető. Magyarországon több ezer volt. Ugye ebben
5: 38?
4: 38 darab. Nem ezer, 38. Magyarországon ugyennyi idő alatt a kétszerekkor lakosságban több ezer. Az USA-ban meg még több. Hát az USA-ban volt a legtöbb, mint tudjuk arányosan, de hogy itt derül ki az, és nézd az ázsiai országokat, nyilván a fejlettebbeket, Japánt, Dél-Koreát, Tájvánt, és Szingapurt. Itt azért arányában látszik, hogy sokkal kisebb volt a halálozások és megbetegedések aránya. Például Szingapurban a megbetegedések aránya is, ugye a delta variáns eljöveteléig, azért volt magas, viszonylag magas, mert a szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt szintén, ami az egészségügyi rendszernek a hatékonyságát, a figyelmeztető óvintézkedésnek, a prevenciónak a hatékonyságát dicséri és szemlélteti. Azért volt magas a megbetegedések száma, mert a vendégmunkások, akik által Maláziából, környező országból érkeznek, őket külön negyedekben szállásolják el, és ezek le voltak zárva. És ebben a város negyedekben ilyen 5-6-10 fős szobákban, vagy férőhelyes szobában aludnak. Azonnal terjedt. És ez például arra is jó volt neki a COVID, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy tartatlan állapot, hogy a munkásokat ilyen cudar körülmények között tartják. Ezt meg is reformálták azóta. De ezért volt magasabb Szingapúrnak a megbetegedési aránya, mert ezek a vendégmunkások körében, de a rendes, nem vendégmunkás, tehát igazi szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt a megbetegedések száma is.
5: Hát igen, mert az előbb beszéltünk arról, hogy maguktól maszkba járnak.
4: Igen, tehát ennyit arról, hogy a prevenció, illetve az egészségügyi szolgáltatás minősége és hozzáférhetősége, elérhetőségenek a magas szintje ennyit számít.
5: Te mit gondolsz, hogy mi lesz ennek az államnak a, mondjuk így logikusan látszik, hogy a jövője ebben a, ugye már érintettük ezt a kicsit nehézé váló geopolitikai feltételeket, ettől eltekintve ők képesek lesznek, vagy lesz egy másik lépcső nekik, amivel előreugranak, és még nagyobb befolyást szereznek a világban, mert ha jól értem, azért nem befolyásmentes állam a világban, vagy ezt hova lehet fokozni, vagy ez így fog maradni, és működőképes? Tehát csak egy villanás, hogy mi lesz?
4: Hát a jóslás tehetségével nem áldott meg még a Isten engem sajnos, jó lenne sok szempontból. Az biztos, és itt jön megint ez a bizonyos strategic force, hát, amiről beszéltem, ez a stratégiai előjelzés és vizsgálódásnak a jelentősége, mivel ők ennyire belemennek, ilyen mélységgel belemennek, és nem bízna semmit a véletlenre, hogy mindent kutatnak, mindent számadatokkal ellenőriznek, minden lehetséges kimenetelt megvizsgálnak szó szerint, és ebből ők most már az AI segítségével, a mesterséges intelligencia segítségével még nagyon gyorsan tudnak modellezni, iszonyatos adatmennyiséget képesek feldolgozni a másodperc töredéke alatt, mondjuk így. Ezért ez nyilván felgyorsul a folyamat, és pontosabbá válik ez a folyamat. Na most egy ilyen eszközzel a kezükben én azon csodálkoznék, ha ez a bizonyos Singapore story, ez a sikertörténet, nem tudom milyen formában, de egy folytatódni fog, abban szinte biztos vagyok. És azt gondolom, hogy mindig kell egy Svájc, mindig kell egy Szingapúr a világban, hiába bármilyen geopolitikai csörte van, mert mindig kell egy ilyen békeszigetnek titulált valami, ahol meg tudunk pihenni, ahol egy normalitásnak valami jelzése megvan. Úgyhogy én remélem, hogyha egyrészt ne legyen konfliktus, tehát oldják meg ezt a nagyhatalmak remélhetőleg csendesen is jól, és együttélés, kölcsönös együttélés módozatával, és amúgy ebből is lehet ebből a tekintetben is lehet Szingapúrtól tanulni, hiszen ők megoldották a saját határaikon belül. Mondom, ez egy labor, tehát ez egy 6 milliós labor, nagyon kis területen, tehát nyilván ezt mondjuk egy 1,3 milliárd vagy 1,4 milliárdos Kínában, Indiában sokkal nehezebb megoldani, hiszen látjuk Magyarországon is közel 10 millióan vagyunk, vagy kevesebb, mint 10 millióan, itt sem tudunk nem polarizációmentesen létezni, nem hogy egy 330 milliós USA-ban, vagy mondjuk egy másfél milliárdos majdnem távol-keleti, vagy kelet-ázsiai területen, vagy dél-ázsiai területen. Ez egy kivételes kis kísérlet helyzet Szingapúrban, de érdemes tőlük, mondom, átvenni azt, és érdemes tanulni, és én is ezért sem érdemes tanulmányozni őket, mert nagyon sok mindent lehet tanulni mentalitásban, hozzáállásban, gondolkodásban, transzparenciában, felelősségvállalásban.
5: Hát
4: én bízom bennük.
5: Ha csak egy szóval kéne jellemeztetni, nem az országot, az, hogy neked, te mit tanultál tőlük, mi a legfontosabb? Innen nézvést, ugye, a mi szempontunkból, magyarként.
4: Két szót tudok mondani, vagy magyarul három, angolul lifelong learning, magyarul pedig az élethosszig tartó tanulás. Ez, ami amúgy is nekem mindig szívügyem volt, és ezt maximálisan megtaláltam ott bennük, és ez viszi elő, tehát az oktatáson, az egy hosszú távú befektetés az oktatás. Nem tud pillanatnyi eredményt hozni, mint tudjuk, mert agyakat átformálni az nem 3 másodperc. De a titok ebben rejlik, hogy ha hosszú távon tudatosan, racionálisan gondolkodva építjük a tudás halmazunkat, a tudás bázisunkat, az soha senki nem vesz. Se háború, semmilyen krízis, semmilyen egészségügyi katasztrófa nem veheti el. És ez a biztos alap szerintem, a tudás. Mondjuk azt, tudás.
5: Aigner Iván, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszéltünk.
4: Köszönöm a meghívást.
5: Hát egy érdekes laboratóriumról, aminek az a neve, hogy Szingapúr. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is még egyszer.
3: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapúr szakértő volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek. Persze elközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkont kincstárjegyet mai aukcióján az Államadósságkezelő Központ. Az AKK 30 milliárd forintért vitt piacra állampapírt, az elsődleges forgalmazók majd a háromszorosát ajánlották, végül 39 milliárdot fogadott el az Államadósságkezelő. Az aukciós átlaghozam 5,29% volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előzőn kialakultnál. Nézzük, hogy ennek milyen hatása van a forint árfolyamára. Némiképp gyengül ma a forint, most 365 forint 60 fillére az euró, a svájci frank 390 forint 80 fillére, míg a dollár árfolyama 316 forint 90 fillér. Friss információ, hogy feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment el a volt miniszterelnök közösségi médiás megjelenéseire. Erről Szondi Vanda kormány szóvivő számolt be a kormány Facebook oldalán közzétett videójában. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tettek ismeretlen személy ellen feljelentést. Még egy a korábbi kormánnyal kapcsolatos információ, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja a Mészáros Lőrinchez köthető Opus Titász áramhálózati ZRT-t az uniós helyreállítási alapkeretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta alapkamatát a román jegybank, az Erste csoport előrejelzése szerint ez egészen jövő év májusáig várhatóan így lesz majd.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde egy rendkívül enyhe emelkedésből próbál meg még feljebb menni, most már 6,1%-os pluszban a BUX 149.495 ponton, a tőzsde forgalma 6 milliárd 135 millió forint. 2,7%-kal emelkednek a MOL részvények, 4832 forinttól jegyzik őket, az OTP 4%-os mínuszban mindössze 46240 forinton, a Richter 3%-kal drágul 12830, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2646 forinton, nagyobb esik ma az Opus részvénye, amely 4,3%-os mínuszban jár, 352 forint. A Cvak ugyanakkor 1,1%-os pluszban 37.900, a Dunahouse 8%-kal emelkedik 1240, az Appenin 6%-os pluszban 710 forinton, míg a Forage 4%-kal emelkedik 1698 forint, ma is jó napja van az Alteónak, amely 1,8%-os pluszban 4530 forinton. Európában csak a spanyol tőzsde tartja magát a maga 3,1%-os emelkedésével, a többi index gyengül, igaz nem jelentős mértékben, nagyjából 1/10, illetve 2,1% közötti a visszaesés, sőt a spanyol, az olasz tőzsde az valójában stagnál. 1,1535 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma, legalább 132 ember halt meg, több mint 570-en megsérültek az országot tegnap megrázó erős földmozgásokban. Azok Capitales városában a mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak. Sok halálos áldozatot jelentettek Valle de Calcausa megyéből, amelynek székhelye Cali, Kolumbia harmadik legnagyobb városa. Manizálesben a híres katedrális egyik tornya is megrongálódott és részben beomlott. Egyébként a szomszédos országokban is érezni lehetett a földrengést, Venezuelában pedig a korábbi földmozgásnak már 6300 halálos áldozata van hivatalosan.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
3: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Bai Éva, bemondót, műsorvezetőt. Szia, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
4: Itt vagyok.
3: Kalandos úton, de megérkeztél is, és még parkolóhely is végül lett. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy időt szántál rám, és hogy beszélgethettünk, mert én ezt mondtam is a korábbi beszélgetések során, hogy már most járt nálunk a Mohai Gábor, volt az Endrei Judit, most ugye, hál' Istennek neked is volt annyi időt, hogy begyere hozzánk, hogy ez óriási megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk veletek, mert pont azon gondolkodtam, hogy bár azért a mindennapokban ugye már most nem köszöntök be, szinte családtagként a televízióban.
4: Hát persze, hogy nem életem 27 éve.
3: De ez nem azt jelenti, hogy nincs ugyanolyan figyelem rajtatok, vagy nincs. Érdeklődés irántatok.
4: Már nincs. Másabb? A Z-generáció abszolút azt se tudja, mi fántermünk. Ez szóval komolyan. Elmondom, ha érdekel, mert azért néha beszédes is vagyok. Hogy tavaly kitalálták Bécsben egy szervező hölgy, hogy a kint élő magyarok nagyon szeretnének hármunkat, a Kudlikot, Endreit, meg jó magamat meghívni egy beszélgetésre, mert kíváncsiak ránk. Hú, de jó, tudod, jó, gázsi is lett volna. Értünk jönnek, hazavisznek, és a többi. Na, édes Julika azt mondta, hogy másodfogú terrorfenyegetettség van Bécsben egyébként, olyan helyeken, ahol több ember összegyűli. Úgyhogy ő ezt lemondta. Hát jó, akkor legyen Budapesten. És az Óbudai társaskört találta meg a hölgy, és az időpont előtt egy héttel lemondta. Hát ezt hogy lehet ilyet csinálni, kérdezte a Jutka. Erre kiderült, hogy a hölgyemény eljárt különféle egyetemekre, és ott próbált közönséget szervezni a Z-generációs egyetem. Hova? Ki? Miért? Érted? És egyszerűen, akik ismertek bennünket, vettek egyet, de egy negyedház lett volna, vagy félház. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, hogy volt egy periódus az embernek, aztán lett egy másik. És mi most ebben élünk, és az jó, hogy ti emlékeztek ránk, megismerik a hangomat, még a közértbe is, de már ez nem ugyanaz, mint volt, ami nem baj.
3: Az az időszak, amiről beszélsz, ez a 70-es, 80-as évek, ez szerintem abszolút a televíziózás aranykora. Tehát amikor ti elkezdtétek ezt, csináltátok egyik műsor, másik műsor híradó vezetése, ugye a te tevékenységedben is mindegyik benne volt, hogy ezt akkor csináltátok, amikor de az egész ország ismerte, szeret ezeket a neveket.
4: Szerencsénk volt, szerintem. Itt a szerencsénk volt, és nagyon jó is volt, de mondom, ez már volt. Bekapcsolsz bármilyen televíziót, mindenütt új arcokat látsz, szépeket, okosakat. Mindig mondják nekem, hogy nem tudnak beszélni, meg nem olyan, mondom, de. Értelmesek, szépek, okosak, rendben vannak, csak mivel az idő változik, minden változik. Nem várhatják el XY-tól azt, amit mi nyújtottunk annak idején. Ha én végignézem azt, amit mi csináltunk, hát az olyan jó pofa volt, igen.
3: A szüleid színészek voltak. Igen. A televízió akkor neked hogy jött? Hogy nem a világot jelentő deszkákra álltál te is fel?
4: Nem is tudom. Én verseket mondtam, sok szavaló verset nyertem, aztán olyan férhez mentem nagyon korán, tudod? És akkor az első férjem az azt mondta, hogy vagy ő, vagy a színfőiskola. Mert ő azt. És akkor mit gondol egy halálszerelmes 20 éves kislány, hogy akkor ő a nagy ő. Aztán a nagy ő tartott 13 hónapig, és akkor ennyi volt. Hál' Istennek, én már második felesége voltam, aztán még lett 4. Tehát ő, hogy is volt, páros évben nősült, páratlanban vált. Illetve hát a csajok váltak el tőle, szerintem. Sajnálom, mert nagyon jópofa pasinak indult, csak egy eléggé, hát na, nem mondok rá semmit. Úgy tudom, hogy már nem él, és hát rosszat nem mondok rá. Nekem az nem okozott örömöt az a kapcsolat a végén. És akkor úgy el voltam, és akkor az egyik barátnőm valamelyik üdülőhelyen volt, és összetalálkozott egy televíziós szerkesztő nővel, aki mondta, hogy a televízióban bemondókat keresnek. Ha, mondom, akkor itt az idő. Írtam egy levelet, behívtak egy hét múlva. Volt egy tetemre hívás, kamera előtt, mikrofon, és amit el tudsz képzelni. Magamról beszéltem, verseket kellett mondanom, idegen nyelvű szövegeket raktak elém, híreket kellett olvasni. Egy óra volt, körülbelül majd behívtak a vezérlőbe, és akkor azt mondta a tanár úr Fischer, hogy januártól járhat hozzám, ez volt november végén, januártól járhat hozzám, csak vigyázz, hogy ne mozgassa a fejét nagyon, mert hát ez nem egy nagy színpad, hanem egy kis zárt akármit, tehát nagyon látszik az. Értettem. Na, elkezdtem január 1-én járni hozzá minden hétfőn, mert akkor még nem volt adás. És április 1-én már megkaptam az első adást. És ez most lesz édes Vandám 50 éve. Azt hittem tréfa dolog, április 1-e, vicc, de nem. És aztán elindult a pályám, nagyon érdekes volt, jó pofa volt, szerettem, színes volt, jó volt, én szerettem a kollégáimat is. Mindenki kérdezte tőlem, hogy is akkor hogy voltatok, és mi volt? Hát semmi, szerettük egymást. Egymást váltottuk, megvártuk egymást, dumcsisztunk. Szóval jó volt, jó kollegiális kapcsolatban éltünk. Egészen addig, míg nem, 99-ben, egyik péntek este, aznap a kettesen voltam este, szerdán az egyesen este, és vasárnap is még az egyesen este. Fölhív az egyik adásvezető barát,

0: Erre problémám az idegállapotomban, mert az antennáim jók. Tehát én már úgy nagyjából éreztem már egy éve, hogy valami nem kerek, valami készül. Tudod, szóval én elég empatikus vagyok, és úgy különböző emberek viselkedéséből és hangjából, hangsúlyából meg tudok érezni dolgokat. És akkor bementem, és akkor hol írjam alá, tudod. És annyira rosszul lett a srác, az volt az igazgató akkor, a műsorigazgató, szegény kis hóhér. Aznap már gondolom 40-en megverték. Én megszem, és a pasi olyan ideges lett attól, hogy én így viselkedek, tudod, mert azért ez nem mindegy, hogy ki hogy reagál a dolgokra. És akkor mondta, hogy akkor hát ő nagyon szeretné, hogy legyek én a Magyar Televízió hangja. Mert ugye minden televízió hangja. Hát jó. Erre azt mondja, ő ezt így gondolja, és diszponál itt egy stúdió fölött, itt valahol a Váci úton egy nagy stúdió. Majd hívni fognak, hogy mikor menjek el egy felvételre. Na jó. Hát találkoztam ott egy csomó rádióbemondóval, jó kollégák, a helyesek voltak, dumáltunk, röhögtünk, behívtak ugyanazokat, amiket az elmúlt 23 évben mondtunk, ugyan le volt írva, el kellett mondani. Majd berágtam. És másnap reggel is bementem ez a drága fiatalemberhez, mondom, ne haragudjon. Azt mondta, hogy azt szeretné, hogy én legyek a Magyar Televízió hangja. Egyáltalán nem állította, hogy ez egy casting, ahova még a sportosztályról felvételvezető is érkezett. Hát szóval, érted? És akkor, hát mondom, csak kösz, felejtsen el, és akkor leléptem, és hagytam az egészet, nem, mert nem érintett meg, mert nem, ennek vége van. Hús, így lezárult, és én nagyon-nagyon tudok újra kezdeni, tudod, és nekem van egy jó természetem, bár a férjem mostanában azt mondja, hogy egyre rosszabb a természetem, de hát ez már a 43. év, amit együtt gyűrünk, úgyhogy nem egyszerű. Ez volt a nagyon szép 23 év, de már több ideje nem vagyok ott, érted? Nagyobb ideje, hát már 99-27 éve.
1: Azt mondod, hogy nyugodtan tudtál bemenni, és kérted, hogy hol lehet aláírni. Az egy dolog, hogy mit mutat az ember, az egy másik, hogy mit él meg. Belül is ezt a higgadtságot, nyugodtságot érezted?
0: Abszolút. Marha érdekes. Tényleg nem akarom ezt a dolgot színezni, de komolyan így éreztem, tudod? Egyetlen egy dolog viselt meg, de az nagyon, amikor eleinte régen kaptunk ruhapénzt, ilyen 1000 forintokat havonta. Aztán egyszer csak volt egy alelnök a Horváth Ádám alatt, aki úgy döntött, ez olyan 91-2 körül, hogy kapjunk 250 000 forint ruhapénzt. Na most ez abban az időben...
1: Egy fél lakás.
0: Elájultam, yes! Na, ebben az volt a baj, hogy ezt el kellett költeni 2 héten belül. Na most bundát nem vehettél, mert ugye az nem képernyős viselet. Én megfogtam, bevásároltam anyámnak, apámnak, a férjemnek, gyerekek pólót, ezt, azt, inget kaptak, és szépen elkötöttem. Ja, bementem, emlékszem, az Ostermanba, a Petőfi Sándor utcában, az ott a legdrágább üzlet Magyarországon, az Osterm, és ott hús, így 100 000-et elköltöttem, így hús, gyönyörű kosztümre, szaknyára, pulóver, szóval nagyon csini lettem. Utána be kellett menni a raktárba, a televízió ruhatárába, ahol a ruhákat, és akkor ezeket bevételezték ott. Jó, hát vegyél, oké. Mikor kirúgtak bennünket, akkor közölték, hogy vigyük vissza a ruhákat. 8 év után. Na most hát ezeket én rendesen viseltem és hordtam, és hát ezek már nem voltak olyan, meg volt, amit már nem is hordtam, meg elajándék. Érted? Hát 8 év van. Azt tudom, édes Kertész Zsuzsi fogta, elment egy second handbe, és darabszámra megvett dolgokat, azt leadta. Én mondom, nem. Majd akkor ki kell fizetnem, tudod? És akkor bementem egy bizottság elé, képzeld el, egy asztal körül ilyen U-alakban ültek emberek, legalább 22-en, és körülbelül 3-4-et ismertem ebből, a többi már az új garnitúra volt, gondolom. És én egy széken ültem, mint egy vádlott. életemben először akkor úgy éreztem, hogy ez valami

0: Gáz, nagy gáz. És megmondtam nekik, hogy 23 évig belénk plantálták azt, hogy mi képviseljük a televíziót. Mi vagyunk a televízió arca. Úgy kellett kinéznünk, úgy kellett öltözködnünk, úgy kellett megjelennünk mindig, hogy az abszolút rendben legyen, akár ezt mások utánozták is. És mondom, bocsánatot kérek, hát azért az 7-8 éve volt, amikor megkaptuk ezt az összeget. Hát én ezt rendesen hordtam, elhordtam ezeket a dolgokat. Kétlem, hogy a televízió ruhatárának erre szüksége van, kire fogják ráadni ezt a használt szoknyámat valamelyik produkcióba, valamelyik színésznőre, vagy hogy gondolják? Na, befejeztem a mondókámat, kimentem, vártam az ítéletet. Felmentettek. Képzeld el.
1: Megtarthattad a ruhákat?
0: Hát, ami még maradt. Nem köszöntem meg.
1: Muszáj megkérdeznem viszont azokat az időket is, amik jók voltak ott az elején. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy az, hogy mennyire szerettek téged, vagy tényleg, hogy hányan mentek úgy be a fodrásztalomba, hogy én olyan hajat szeretnék, amilyen a mai Évának van, olyan színűt, olyan fazonút, vagy olyan kosztümöt, vagy olyan inget, blues szeretnék. Szóval, hogy ezt te hogy élted meg? Hogy...
0: Sehogy. Tudod mit?
1: Mik voltak a visszacsatolások?
0: Nem tudom. Én nem vagyok normális, azt hiszem. Mert még mai napig is, hogyha a férjemmel megyünk gyalog valahol, akkor ő kiszúrja, hogy összesugnak utána. Amikor hát állandóan képernyőn voltam, akkor meg állandóan állítólag figyeltek. Soha nem vettem észre. Én olyan szinten ezt kizártam. Ekkora búrám volt, és én nem vettem észre. Most nem akarok dicsekedni, de tudod, amikor fiatal kislány voltam, az anyukám mindig mondta azt, hogy megyünk le a metróba, vagy föl, és akkor akik szembe jönnek, így néznek téged. Pedig nem tévéztem még, voltam 17-18 éves. Az anyám hívta föl a figyelmet arra, hogy én vonzom a tekinteteket. És akkor a tévében lett, annyira nem álltam, nem érdekelt, nem akartam tudomást szerezni arról, de jól esett az, hogy a hentes csókévikén most mit adjak. Ezzel nem volt nekem soha semmi bajom, de az, hogy utánam sugnak, hogy most ott volt az, soha nem vettem észre. Soha. Így éljek, hogy itt vagyok már vén, csori, és még mindig előfordul, de abszolút nem foglalkozom vele.
1: Nem volt lámpalázadott április elsején?
0: Dehogy nem, majdnem meghaltam simán. Egyszerűen azt hittem, hogy simán meghalok. Az igazsága az, hogy a tanár úr azt mondta, hogy ha belenézek a kamerába, akkor ott káposzta fejek ülnek. Hát ez baromi jó instrukció. Én ezt nem tudtam volna megvalósítani, soha, hogy a káposzta fejeknek beszéljek, mert ha lehet, akkor emberekkel tartom a kapcsolatot, és mintha emberekhez beszélnek. És ez borzasztó rossz is volt, mert anyukámnak volt egy barátnője, a Pirók. Egy orvosnő volt, isteni parfümöt használt, és nyugati cigarettációt, és így beszélt. Tudod, Dián? Nazálisan, kicsit nem. És ez nekem nagyon tetszett. És gyűjtöttem a lóvét, hogy megvegyem azt a parfümöt, amit ő használt. És amikor magamra fújtam, életem legnagyobb csalódása volt, mert ő egy kreolbőrű, más típusú ember volt. Én meg egy tejbe esett lény. És az én bőrömön nem volt, abszolút nem volt jó. Na mindegy, de az megmaradtak, és ha, nazálitták. Na, beszéltem így a káposzta fejeknek, tudod. És egyik hétfői órán mentem a tanár úrhoz, azt mondja, hát ez nonsense, hogy én így ilyen nazális vagyok. Nem voltam egyébként ennyi, most rátettem egy lapáta, de hát akkor is volt egy kis ha. És megműtette az orrsövény ferdülésemet, amit tulajdonképpen nem bánok, az volt életem egyetlen műtétje még, hál' Istennek, ami azért jó, mert kapok rendesen levegőt mai napig is. Ez nem rossz. Na de, mondatta velem a beszéd gyakorlatait. A reggel 7-kor felkelt, sietve felöltözött, bár csípős ideg volt az utca, tele volt járókelőkkel, tehát nem volt benne MN. És akkor így, na, de várja, ahogy egy M került bele, már megint fönn voltam. És állandóan kaptam a, hát ez így nem megy tovább, ez így nem. És mentem a büfébe, és hát ha neked azt mondom, hogy Képesi József, nem tudom, ez a név mond-e neked valamit, ez akkori szinkron társulatnak volt a csoda hangja. A Képesi József, hát a Jean Gabin és a régi nagy sztároknak kölcsönözte a hangját, és ami zseniális művész volt. És én is jártam sokat szinkronba, ott összefutottunk, és nagyon szeretett engem. És zokogva jöttem ki a beszédtechnika óráról, és hiszem, mi bajod van? Évikém.
2: Iszonyú nazális vagyok, és ki fognak rúgni.
0: Ha, elkezdett röhögni. Azt te nem vagy nazális. Mondom, nem. Szóval, hogy te hátul beszélsz. Mondom, micsoda? Hátul. És mondom, micsoda? Hozzuk előre. Mondom, az mi? Ilyet soha nem tanultunk a tanár úrtól. Á, hozzuk előre. És hogy? Vesz egy ilyen sipot, mint a karnagyoknak. Belefújsz, és találd ki azt, hogy baromi messze sok-sok ember van, és oda kell beszélned. Oda előre, hogy mindenki hallja. Tudod, vidd-e? Kettő nap alatt helyrehozott a Józsi bácsi, aztán azt mondja a tanár úr a következő órán, azt mondja, hát magának elmúlt a nazalitása, mit csinál? Hát a tanár zümmög. Mit csinál? Hát ez pont magának rossz, mondom. Tehát most mondta, hogy elmúlt. Na, mindegy. Szóval erre szokták azt mondani, hogy félre szakmázott. De hát már szegény ő se él, senki se él már. Aztán volt a drága Dömög Gábor, ő is rádióbemondó volt, aki azt mondta nekem. Évikém, ülj egy fotelbe, kényelmesen, lazán, és így beszélj. Az emberekhez, nem káposzta fejeket. És akkor eltelt, ez az első két évben volt, azt hiszem, hogy megtanítottak arra, hogy természetesen tudjak ott létezni. Nem úgy, mint egy ott ültem a széken, leengedett váll, kihúz az üző, és beszélek a káposzta fejekhez. Ez nem volt. És akkor ez úgy összeállt bennem, hogy a Jóska bácsi ezt mondta, a Dömög Gabi ezt mondta, a Tamási Eszti, aki nekem a fő-fő példaképen volt, akit imádtam, ő mondta például, hogy ne mondj olyat, hogy jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Szóval minek? Hát jó napot kíván. Érted, szóval ez a dupla. Minek? Ez egy ilyen körbefutó. Jó napot kíván. Jó estét kívánok. Mert hiszen ez a közvetlen, tudod? És ilyen nüanszok ám, amik megragadtak bennem, és nagyon jót tettek. Meg aztán jó volt, hogy sokszor a hakniait átadta nekem, és nekem az origázsim 400 forint volt, az övé 750. Tudod, milyen sok volt? Ha-ha! És olyan cuki volt, és mondta, hogy nyugodtan ez a te pénzed, te dolgozol meg érte. Az Eszter valami tünemény volt, nagyon-nagyon szerettem. Estére megvart egy ruhát, este abban búcsúzott el kézzel. Óriási csaj volt, sajnos ő már nagyon rég nincs, meg a Marika se. Hát igen.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Mai Éva bemondónő műsorvezető a mai vendégem. Egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
3: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellenfeljelentést a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás megjelenései miatt. Az előző kormány alatt összesen 4 milliárd forint közpénzt költöttek erre. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. Indulásként havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg a cégvezetővel, ezért a Triton nevű vállalatnak fényképeket és videókat kellett készítenie, illetve közösségi média figyelési összefoglalókat kellett írnia. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, minden alkalommal emelték a megbízási díjat. A legutóbbi módosítás után tavaly szeptember óta a kezdő összegnél már 23 millióval többet, 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek, miközben a díjemelés ellenére a tartalmi követelmények nem változtak. A miniszterelnökség szerint ez nemzetközi szinten is legalább 3-szoros túlárazást jelent. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opusztitász áramhálózati ZRT-t az uniós helyreállítási alapkeretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. Mérsékelt szintű, de nominálisan továbbra is növekvő ártrendet jelző 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak Magyarországon 2025-ben. A szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, míg megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját. Ez derült ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb termőföldindex elemzéséből. A vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszhatnak a termőföldek értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávra.
0: Tőzsde hírek.
5: A mai tőzsdei kereskedésben felfelé megy a Bux, 6%-kal jelenleg 149.479 ponton jár, 7 milliárd 694 millió forint a forgalom. A MOL 2,8%-kal drágult, 4.838 forinton, az OTP 4%-os mínuszban 46.240, a Richter stagnál 12.790, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2648 forint. Nyugodnak a Forage részvényei is egy 10%-kal 1689 forinttól jegyzik őket. Esik az Opus 3,3%-kal 356 forinton, gyengül a Wamberers is 2%-kal 4780, emelkedik viszont az Alteo 3,8%-del 4620 forinton jár. Az euróért jelenleg 365 forint 10 fillért kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni börze 1%-del, a német DAX 1%-del, a francia CAC-ran 2%-kal csökken, stagnál az olasz tőzsde, a spanyol pedig 3%-os emelkedésben jár. 1,1537 az euró-dollárral szembeni árfolyama, 2%-os pluszban a kőolaj, 89,46 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj 83,92 dollár jár. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját, az erőművet működtető vállalat. A döntés hátterében a Duna apadással a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Az erőmű két blokkja egyenként 700 megawatt teljesítményű. A romániai helyzet ugyanannak a hőség és asszály helyzetnek a következménye, amely a magyar villamosenergia rendszert is feszíti. A paksi atomerőmű teljesítményét szintén a Duna alacsony vízállása és magas víz hőmérséklete korlátozza, miközben a hazai rendszer terhelés és a nettó import rekord közeli szinteken mozog.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval egy órakor a monitorban Kecső Richard várja Önöket. Velem legközelebb fél kettőkor találkozhatnak majd, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
6: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. A mai adásban Bai Évával van lehetőségem beszélgetni. Elképesztő történeteket meséltél igazából arról is, hogy hogyan ért véget tulajdonképpen a televíziós munkád, és a műsor első felének a végében pedig arról meséltél, hogy hogy találtad meg valahogy a saját hangodat a rádióban, a televízióban, és egyáltalán milyen instrukciókat tudtál elsajátítani azokból a tanácsokból, ugye, amit adtak neked, és megemlítetted azokat, akikkel együtt dolgoztál. És egyébként mindenki, aki abból az időszakból jön, és beszélgethetek velünk, tehát mindannyiótok azt mondjátok, hogy nagyon jó közösség volt az, és nem volt irigység, és nem volt könyökölés, hanem abszolút egy támogató környezet volt, és hogy egyébként ez a típusú barátság, ez megvan azokkal, akik ugye, hát még hál' Istennek élnek, és vagytok.
7: Megbizony. Szentendrén lakik a Jutka, Endre Jutka, vele általában évente többször is találkozunk. Van egy hölgyszalon, Szentendrei hölgyszalon, ahol mi összejövünk, de vannak ott pedagógusok, van ügyvéd, van építész, szóval sokan vagyunk, és nagyon jókat dumcsizunk, és kajálunk jókat, közösen főzünk, és nagyon jó kedvünk van, és a Mohai Gabi, akit nagyon szeretek mai napig is. Ő csinált azért, várjál csak, 18-ban, Jézusom, már 8 éve volt, mintha tegnap lett volna. 18-ban ősszel, kora ősszel csinált egy bulit, és szinte az összes csaj ott volt. Képzeld el, szinte ott volt. A Kudlik Júli, a Kertész Zsuzsi, akkor olyan kolléganők, akik már régen nem voltak képernyősek, a Lenkei Mirtil, aki új volt, meg a Csernháti Ági, akik a Borbás Marcsival, a Szentpéteri Esztivel és a Bényi Ildivel öten lettek utódjaink. Jó, hát a Radványi nem volt ott, Sugár nem volt ott, de azért ott volt a Tarnai Kati, és még sokan, nagyon sokan ott voltunk, és ez nagyon jó volt. Nagyon jó, és én a Gáborral mai napig is jóban vagyok, nagyon szeretem őt, nagyon-nagyon szeretem, és Julival is jóban vagyok, úgyhogy szeretjük egymást.
6: Ezek az indulások a ti esetetekben, a Mohai Gábor, az Endrei Judit, ugye, te is, tehát mindannyian ez a 70-es évek.
7: 76, a Judit akkor 77, igen. Körülbelül ugyanígy a Gábor is, igen. Hát ez 50 év. Ki sem mondhatom, hát kis baba vagy hozzánk képest, tehát ne őrület, hogy erről beszélünk, de én szeretek fiatalok között lenni, és jól esik veled is dumcsizni, szó se róla, mert hogy is mondjam csak, te még talán hiszel ebben a régi világban. De ez már nem jön vissza soha az életbe. Ilyen már soha nem lesz. Ami nem baj. Ami nem baj. Érdekes módon Svájcban láttam még bemondónőt, meg Olaszországban fordulnak elő, de már ők sem abban a stílusban, mint ahogy 40 évvel ezelőtt csinálták. Semmi se baj, az élet változik, megy tovább, és süt a nap most, és ez jó.
6: Egyébként egy elképesztő energikus ember vagy, tehát itt ülünk, beszélgetünk, engem magával ragad az, amit mondasz, és nem, ez nem biztos, hogy ez csak annak köszönhető, hogy egyébként idén már talán 21-2 éve van annak, hogy én is elkezdtem a televíziót. Tehát, hogy már mögöttem is van egy 20 év. De hogy nem ezért, de én ezeket imádom hallgatni, ezeket a történeteket, és nagyon hálás vagyok, hogy mesélsz róla, és a te energikusságodban szerintem ez az élet igenlés, ez nagyon benne van. Hogy mondod, hogy nagyon jól tudsz újraindulni.
7: Igen.
6: Ez azt jelenti, hogy hiszel valamiben szerintem. Lehet, hogy magadban. Miben hiszel?
7: Én magamban feltétlenül hiszek. Én nem is tudom miért, de tudom, hogy nagyon sok energiám van. Még most is. Tehát, hogy is mondjam neked, bármit képes vagyok még megcsinálni, tudod? Járok tornázni, otthon háztartást vezetek, 3 kutyánk van, a szerelmemmel Zsófival, akit egy menhelyről hoztam, nővele járok délutánonként külön, barátaink vannak, hál' Istennek, ezt le is kopogom. Ugyan én megmondtam a férjemnek, hogy csak és kizárólag azokkal szeretnék a továbbiakban is együtt lenni, akiket tényleg szeretek, és nem csak az, hogy föllángol, hogy jaj, gyertek át egy kicsit, nem. Akiket szeretek, azok standard módon jöjjenek, mi megyünk hozzájuk, kapcsolódjunk, szeressük egymást, mert érdekel az, ahogy ők élnek, és szeretnek nálunk lenni. Ugyanez van, mert azért nálunk volt olyan, hogy amikor a 60. születésnapon volt, ez az őrült fiam meg a férjem, csináltak egy meglepi bulit, és 100-an jöttek el.
6: Egy esküvő. Nyi ember.
7: Nem tudom, a mi esküvőnk az olyan volt, hazajött Franciaországból, és akkor mikor lesz az esküvő, mondom, holnap délben. Szóval, de hát melózom, mondom, nem baj, ebédidőben kijössz. Tehát nálam ez így működött. Én nem csináltam ebből nagy ügyet, hogy esküvő, hát már akkor is együtt éltünk 3 éve, és már vártam a gyerekemet, és ő akart elvenni, én nem akartam már még egyszer férhő menni, de hát most már mit csináljak? És akkor ez így alakult, tehát én sose vágytam arra, hogy gyönyörű ruhám legyen, esküvői ruhám, meg nagy buli legyen. Minek? Nem ezen múlik. Soha nem ezen. Nem a külsőségeken múlik. Nem szeretem a külsőségeket. Én belül szeretem érezni azt, amit érzek. Na, és hát igen, ez van. Úgyhogy az a 100 ember egyszerűen annyira rosszul lettem. Helyes, hát egy csomó kollégám meg, mit tudom, hogy mindenki ott volt. Rendben van. De én attól estem kétségbe, hogy akkor most hogy látom őket vendégül. Hát azért 100 embert. Amikor a férjem 70 éves lett, akkor volt 90 ember, de akkor azt én abszolváltam. Lement, de aztán azt mondtam, hogy ennyi volt cica-mica. Az a 20 ember, akiket igazán szeretünk, azok jönnek. Kész. Passz. És ez azóta így van. Ugyanazt mondta, hogy na de hát Mondom, nincs, na de hát, majd te csinálod a bulidat, ha akarod, akkor én elmegyek, de ide azok jönnek, akiket közösen szeretünk. És ez így jó.
6: Hogy kapcsolódsz ki? Mi az, amit szeretsz csinálni? Mi érdekel a világból? Szóval amikor az ember tévézik, akkor akaratlanul is nyilván a mindennapokban benne van. De mi érdekel a világból? Mire figyelsz, hogy mit ölt fel? És mi az, amit teljesen kizársz belőle?
7: Ne neves ki, de ne neves. Imádom a dél-koreai filmeket.
6: Nem nevetek.
7: Koreai nyelven, magyar felirattal. Imádom. Azt hiszem, az összes létező sorozatot már megnéztem. Nagyon szeretem. Szépek, kedvesek, imádom, hogy körülbelül a 8. epizódban fogják meg először egymás kezét, és az 10. esetleg megcsókolják egymást, tudod? Tehát egészen más érzelem, ami átjön tőlük, és én szeretem őket, ugyan kicsit bugyuta, de szükségem van arra, hogy ne gondolkozzam. Sajnos, amikor reggel felébredek, rögtön bekapcsolom a telefonomat, ez hiba, és átfutom a híreket, és izgulok, hogy mi lesz, nem politizálok egyébként soha. Az előző rendszerben sem voltam párttag, jó kis tag voltam, meg voltam ősvezető továbbképző táborban 14 évesen, szóval ezeket szerettem, tudod, de amikor már én eszméltem, akkor én nem voltam. Szóval én nem voltam párttag. Most is a tisztességes embereket szeretem. Hogy mi lesz, nem tudom, mi lesz velünk, majd meglátjuk. A gyerekem is másként gondolkodik, azt hiszem én is másként gondolkodom. Majd meglátjuk, hogy alakul az élet. Ő még fiatal, 40 éves. Hát gyakorlatilag egészen fiatal volt, amikor még más rendszer volt ebben az országban. Úgyhogy fogalma nincs, hogy mi volt korábban. Nem tudom, én már óvatos duhaj vagyok, tudod? Én már óvatos duhaj, tényleg nem politizálok. Én nem, semmit nem posztolok, semmit nem mondok. Nem akarom, hogy sárba tapossanak engem azért, mert esetleg egy olyan mondatot mondok, ami 15 embernek nem tetszik. Nem akarom. Tehát én most már a közösségi médiával is csak annyi van, végignézem, és becsukom, és elmegyek a kutyáimmal sétálni, megcsinálom a reggelit, megisszuk a kávét, elmegyek vásárolni, vagy elmegyek tornázni, a férjem elmegy úszodába, jól vagyunk, megebédelünk, délután ledőlünk, és nézem a koreai filmeket. És boldog vagyok, na nem mindig csak azt, azért mást is, de erre nagyon-nagyon rákaptam. Nagyon szeretem.
6: Igen. Utazások?
7: Na most az utazás. Nagyon sokat utaztunk mi már, és tavaly olyan sikertelen volt az egész nyarunk, hogy azt mondtam a férjemnek, idén nem szeretnék külföldre menni. Egyszer elmentünk júniusban Horvátországba. Ugyanoda, ahova minden évben elmentünk, és ott van egy apartman, amit imádtunk, mint abszolút a tengerpart, tehát kiléptél, és ott volt a tenger. És ott volt egy étterem, amit a férjem imádott. Most is bementünk első este, és kiderült, hogy a simikém elfáradt, és kiadta az éttermét másnak, és az már nem volt ugyanaz. Na, többet mondtam, ide nem jövünk, igaz, apa, mert te emiatt szerettél idejönni. Jó. Akkor hamarabb hazajöttünk már, úgy volt, hogy 5 napra megyünk, 5 nap, 4 éjszaka, a 3. éjszaka után húzzunk haza, mert végülis 3 darab kutyám van, akiket imádok, és hát addig a gyerek oda költözik, ő vigyáz rájuk, de hát, és hozza az övét is, és akkor jól el vannak, de hát hiányoztak. Na jó, hazamentünk, és meg volt a repülőjegyünk Dublinba a tesikémhez, és hazajöttünk volna ugye pénteken, és már hétfőn mentünk volna Dublinba. Na most oda meg egy több mint egy 7-10 napra mentünk volna, 10 napot kellett volna kint lenni, és a tesikém egy baromi unalmas ember, egy édes pofa, de hát olyan-olyan kis. És akkor úgy döntöttem, hogy nem létezik, hogy elmegyek. Nem mentünk. És egyszer még elmentünk szeptember elején, egy baráti házaspárral, akikkel néha el szoktunk menni. Akkor is egy ilyen 5 nap, 4 éjszaka, azt kibírtuk, de már nem kívántam a tengert. Most nem panaszkodom, meg nem én vagyok a hú, meg nem a világ végén voltam, és nem Seychelles-szigetekkel, meg mit tudom én. Mert én repülni borzalmasan utálok. Európában még hajlandó vagyok repülni, de a férjem bátyja például Amerikában él, és a 41 év alatt el tudod képzelni, hányszor mehettünk volna ki hozzá, és én nem voltam hajlandó soha. Mert nem bírok ennyit repülni. Az egyik jó barátunk Mexikóban él, gyertek, Acapulcóban a házam, gyertek. Nem létezik. Szóval én vagy egy nem e világra való ember vagyok, vagy nem tudom, de nagyon boldog vagyok otthon, speciál. Láttam sok mindent, és nézek rengeteg olyan filmet, amiben látom New Yorkot, látom Los Angeles-t, látom az egész világot, és nem vágyom oda. Én nem vágyom oda. Én egyedül Olaszország és Spanyolország, az a két ország, meg Görögország, amiket nagyon kedvelek. Többször voltunk mindegyik országban, de Olaszország az, ahova bármikor szívesen visszamegyek, mert ott jól érzem magam. Szeretem a kisvárosokat, szeretem a hangulatát, az ennivalójukat, az embereket. Ott jól érzem magam, de ezekben a nagy városokban, hát csak nem képzeled, hogy én ott járkálni. Nem.
6: Évi, ha visszanézel így a munkásságodra, akkor inkább pozitív és elégedett vagy? Van valami, amit szívesen megtennél? Majd máshogy csinálnál, igen, vagy azt mondod, hogy na, ha újra kezdhetném, akkor az biztos, hogy beletenném.
7: Na most ide figyelj, ne röhög ki!
6: Ne.
7: Mert egyetlen egy dolgot csinálnék máshogy. De komolyan. Soha nem hordanék ilyen magas cipőket. Tűsarkú cipőket. Soha többé. Nekem ez volt életem drámája. Most. Hát bizony, az, hogy napi 20 órában ilyen cipőkben jártam. Volt, hogy éjszakát végig rokiztunk, mert mondjuk elmentünk bulizni, és ilyen cipőkben, és nagyon huzamosabb ideig, és rájöttem, hogy hát sajnos tönkre ment a lábam. Csak kényelmes cipőben tudok most már járkálni. Nem fáj, tehát nem úgysem ütetném meg, ha fájna, akkor se, de nem fáj, hál' Istennek. Csak hát már ez egy kicsit eltorzult, ugye? Kalapácsú, bütyök, ez lett. Tehát, ha más csinálnék, újból fiatal lennék, nem hordanék ilyen cipőket.
6: És másik szakmát választanál? Vagy jó volt az a televízió?
7: Jó volt, nagyon jó. Nem is tudom, mit tudnék még elképzelni, nem is gondolkoztam ezen. Azt tudom, hogy volt, hogy a barátnőmnek volt illatszerboltja, és megkért, hogy elutaznak, és vigyem a boltot aznap. Hát, akkor a forgalmat csináltam, hogy el nem tudod képzelni. Jó, hát ismert arc voltam, mindenki jött be, vásárolt mindenki. De én nagyon jó eladó is lettem volna, mert a lukat beszélni mindenkinek a hasába, és mindent eladnék, érted? Szóval nem tudom, ebbe is lehet, hogy megtaláltam volna az élet örömömet. Énekelni nem tudok, bár hamis nem vagyok, mondjuk még séf is lennék, mert főzni nagyon szeretek, és mai napig is ezt művelem, és kitalálok mindenféle jó dolgot. De hát az volt nekem az egyik nagyon jó barátnőm, Frank Júlia talán a név, mond neked valamit, édes drágám. Ő azt mondta, hogy azért nincsenek női séfek, mert borzasztó nehéz munka, ami igaz. Szóval hihetetlen, napi 16 órát állsz és csinálod, és odafigyelsz és koncentrálsz, tehát ez borzasztó nehéz munka, hogyha ezt csinálod. Úgyhogy nem is tudom. Örülök annak, hogy a gyerekem sikeres, örülök annak, hogy a férjemmel jól vagyunk, még mai napig is vív, még eljár veterán versenyekre, mindig egy arany és egy ezüst éremmel jön haza, és már nincs hely, ahova elférnek az érmei, büszke vagyok rá. Szóval jó lubickolok az életemben. Remélem még egy darabig, mert egészséges vagyok, azt hiszem.
6: Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, Minden jót kívánok a gyermekednek, a párodnak, neked is jó egészséget, meg sok sikert, és legyen olyan tényleg ez az éved, amilyennek szeretnéd, így az április esélye nem sokára közeledik, tehát hogy milyen jó, hogy egyébként le tudtunk ülni, és tudtunk beszélgetni, és nagyon hálás vagyok, hogy velem voltál ma.
7: De édes, hogy figyelj, ez a 2026, ez jó. Foglalkozom néha számmisztikával, tudod, számokkal, és a 2026 az 10, és az 1, és az abszolút az újrakezdés, az újra lendület, úgyhogy ez egy jó év.
6: Ilyen is maradjon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
7: Én is örülök, hogy itt vettem. Köszönöm.
6: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Baji Évával beszélgettünk. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is, és jövő héten is tartsanak velem, én itt leszek. Akkor is várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vívanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Egy óra múlt 15 másodperccel jó napot kívánok. Köszöntöm Önöket az elkövetkezendő, itt egy 30 percben. Szóval lesz majd mesterséges intelligenciáról, mert hogy már egy jó bő 10 napja kiadott egy rendeletet erről az Európai Unió, és erre Magyarország is lépett az EMI Hivatal nevű oldalukkal. És zajlik az élet Katarban is. Erről már hallhattak egy beszélgetést a Reggeli Monitorban, ebből szemezgetünk majd egy kicsit vissza. A első körben jönnek a hírek, a hírszerkesztő Nagy Károly, a mikrofonok mögött pedig Kovács Gergőt és Kecső Rihárdot hallják. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Holnap a paksi atomerőműben lesz a kormányülés. Ezt nemrég közölte Magyar Péter a Facebook oldalán.
4: A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A miniszterelnök állítása szerint meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható.
3: Hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt.
4: A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült, több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább háromszoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
5: A 2022-ben aláírt és azóta háromszor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft.-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az öt főt foglalkoztató cégnek fizetendő havidíjat összesen háromszor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb, mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
3: A korrekt cégeknek nem lesz gond, a csalókat végre megállíthatja az Európai Unió augusztus elején életbe lépett ilyen rendelete.
4: Az EU több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Ugyanakkor nem a technológiát akarják szabályozni, hanem a használatot szeretnék átláthatóbbá tenni. A Marketing Kommandó alapítója szerint így tisztulhat a verseny a piacon. Wolf Gábort hallják.
6: Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amihez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevő vélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bármelyik cég hazudhatott bármit a termékeiről, és az egyik fontos szabály az volt, hogy ezek mostantól törvényen kívül essenek, ami én nagyon örülök, mert aki korrektül marketingezik, az nagyon nehezen versenyzett egy olyan versenytársal, aki ezt inkorrekt módon használta.
3: A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titas áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.
4: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt.
3: Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkont kincstárjegyet mai aukcióján az államadósságkezelő központ.
4: Az AKK 30 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 82,9 milliárd forintnyi ajánlatából 39 milliárdot fogadott el az államadósságkezelő. Az aukciós átlaghozam 5,29% volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előzőn kialakultnál.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os emelkedéssel 149.814 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forintot közelít. A vezető részvények pedig mind pluszban vannak, a MOL egyébként ki is emelkedik a többi között, mert 3,2%-os pluszban 4.852 forinton áll a részvény. Az OTP pár forintos párpontos pluszban 46.280 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedik 12.850 forintig, míg a Magyar Telekom 1,7%-os erősödéssel 2.660 forinton. A bankközi devizapiacon egy picike kis erősödéssel áll a forint, 1 euróért 364 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 70 fillért kell adni. Nézzük Európát, ahol vegyes most a kép. A londoni FTSE 0,1%-ot erősödik, a frankfurti DAX pár pontos mínuszban, gyakorlatilag stagnál inkább, a párizsi kakaron viszont 0,2%-kal gyengül. A milánói tőzsde stagnál, a madridi IBEX pedig 0,4%-kal erősödik most. Bővebben majd a tőzsde félidei állásáról nagyon drásan az Erste részvényelemzőjével beszélgetek. A várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot a román jegybank.
4: Az Erste csoport előrejelzése szerint egészen 2027 májusáig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat.
3: A távol-keleti tőzsdéken ma reggelre viszont romlott a hangulat.
4: Az ázsiai piacok ezzel követték a tegnap tapasztalt részvénypiaci visszaesést, amelyet az okozott, hogy Irán közölte, hogy csak az amerikai szankciók feloldása és számos egyéb feltétel teljesülése mellett hajlandó megnyitni az hormuzi szorost. A kínai index árfolyama 0,2%-ot csökkent, a hongkongi Hang Seng index 0,8%-kal került lejjebb, a dél-koreai Kospi viszont közel 1%-os emelkedést mutat. A japán tőzsde ma ünnepnap miatt zárva tartott.
3: Hírek a nagyvilágból, emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak száma.
4: Legalább 132 ember meghalt és több mint 570-en megsérültek az országot hétfőn megrázó erős földrengésben. Asokapitánes városában a mentőegységek továbbra is túlélik után kutatnak a romok között. Sok halálos áldozatot jelentettek Valle de Cauca megyéből is, amelynek székhelye Cali, Kolumbia harmadik legnagyobb városa. Manizalesben a híres katedrális egyik tornya is megrongálódott, és részben beomlott. A rengéseket a környező nyugati ország rész több városában is érezték, több helyen pánik tört ki. Egy korábbi venezuelai katasztrófa halálos áldozatainak száma időközben meghaladta a 6300-at.
3: Eltávolították az aknákat a Hormozi szorosból, így a hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt. Erről az amerikai elnök beszélt.
4: Donald Trump a washingtoni Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok 100%-os ellenőrzés gyakorol a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. A teheráni külügyminisztérium közlése szerint Irán díjat vet neki a kereskedelmi hajókra a Hormuzi szoroson való átkelésért.
3: Nézzük az olajárakat, hogy milyen helyzet most a világpiacon. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $83.5, a Brent pedig $89 kerül. Idehaza a kutakon nem módosultak a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árai, így a hétvége után változatlan beszerzési árakkal indult a hét. A 95-ös benzin átlagosan 577, míg a gázolaj 658 forintba kerül literenként. Végül pedig arról, hogy több évtizedes mélypontra csökkent az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete a Szövetségi Energiaügyi Minisztérium összesítése szerint.
4: A tárcai adatai alapján az Egyesült Államok nyers kőolaj készlete 300 millió hordó alá került, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A stratégiai kőolajkészletek márciusban indultak ismét csökkenésnek, amikor Donald Trump elnök az iráni konfliktus kirobbanása nyomán az olajárak stabilitásának megőrzése érdekében elrendelte azok megnyitását, és legfeljebb 172 millió hordós mennyiség értékesítését. 5 hónappal ezelőtt, március 11-én 415 millió hordón állt a készletek szintje. Az elmúlt 4 évben elnöki intézkedésekkel többször nyúltak hozzá a készletekhez.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és a gomoly felhők mellett kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet pedig 33 és 38 fok között alakul. Ami a magyar tavakat illeti, a Balaton jelenleg 26 fokos, ahogy a Velencei tó is. A Fertőtó 23, a Tisza tó pedig 27 fokos.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: A híreket záró szignál az valahol az éterben eltűnt. Egy biztos 13 óra 10 perc van, a hasznos az Európai Unió új éjjelrendelete, hiszen kiszűri a gyanús vagy csaló cégeket, ugyanakkor védi is a tisztességes marketingeseket. Az EU több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Az új szabályokat nem érdemes megszegni, hiszen súlyos büntetés jár érte, ezt mondta rádiónknak a Marketing Kommando alapítója. Ugyanakkor a törvény szerinte nem a technológiát szabályozza, hanem a használatot teszi átláthatóbbá. Wolf Gábort Kovács Gergő kérdezte.
4: Augusztus elején lépett hatályba az Európai Unió AI rendelete. Na most miben hoz ez változást nekünk, átlag AI felhasználóknak itt a mindennapok során?
6: Fogyasztói oldalról én mindenképp üdvözlöm ezt a változást, mert ugye egy általános panasz volt, hogy már nem lehet megmondani, hogy melyik tartalom készült AI-jal, meg melyik nem, és ez kötelezővé teszi, hogy a cégek ebben transzparensek legyenek. Tehát például, hogyha valakit fölhív egy AI telemarketing ilyen hangügynök, ami már egész valóságos, akkor ott az elején be kell mondani, hogy kedves vevő, ön most egy AI hangügynökkel beszél. Vagy hogyha egy weboldalon valaki csetel az ügyfélszolgálattal, és az egy AI, akkor is oda ki kell írni, hogy ez egy AI ügynök, nem igazi. És akkor még vannak egyéb, ahogy képeket, videókat meg kell jelölni, de a lényeg az, hogy a cégeknek mostantól ebben transzparensnek kell lennie.
4: A cégeknek ez mennyire jelent egyébként most nehézséget, vagy ugye eddig mennyire volt ez ilyen szabadkezűleg irányítható dolog, mennyire jelent ez nekik mondjuk egy szigorítást annak, aki mondjuk ezt már nagyon beleépítette a munka folyamataiba, egy ezt meg kell jeleníteni, vagy csak ennyi az egész, hogy ahol AI van, AI-t használok, ott annyi, hogy megjelenítem, vagy azért van ebben némi szigorítás is a cégek felé?
6: Szerintem, aki korrektül marketingezik, annak nem lesz nagy macera. Az EU kínált hozzá többféle, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ilyen kis matricát, amit mi felhasználhatunk, le lehet tölteni ingyenesen az EU honlapjáról, és akkor három különböző matrica van, hogy AI, vagy hogy AI-jal generált, vagy AI által módosított. Tehát annyi az egész, hogy ha mondjuk készítünk egy hirdetést, akkor ezt rá kell tenni ezt a kis matricát, vagy valahol a szövegben el kell helyezni. Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amíg ez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevő vélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bár

0: Nekem a fogyasztónak sokkal könnyebb erre hivatkoznom, vagy panaszt benyújtanom?
1: Így van. Tehát, hogyha én látok egy olyan videót, és most már egyre jobban látszik azért, meg jobban képesek vagyunk arra, hogy megkülönböztessük, hogy mi az, ami AI videó, meg mi az, ami nem. Tehát látunk egy ilyet, és nincs ott a matrica, akkor azt lehet jelenteni. És ugyanez, ahogy ez megvédi a cégeket is. Tehát, hogyha én cégként azt látom, hogy a konkurensem ezt az illegális eszközt használja, akkor én kérhetem, hogy a törvény védjen meg. Tehát ez nagyon jó. Nyilván lesz egy időszak, amíg ezek a cégek ezt próbálják elkerülni, meg hogy nem rakják ki a matricát, de hát ez is olyan, mint minden törvény, hogy előbb-utóbb mindenki rá fog jönni, hogy rosszul jár, hogyha ezt nem követi, mert elég komoly büntetéseket oszt az EU. Ha jól emlékszem, akkor a cég globális éves bevételnek a 3%-áig lehet büntetni.
0: Tegyük fel, AI-t fejlesztek. Most ott mire kell nekem odafigyelni ebben az új rendeletben? Most már ez sem lehet csak úgy, vagy itt szigorodott valami?
1: Nem, szerintem nagyon fontos megérteni, hogy az EU ezzel nem a technológiát akarja szabályozni, hanem annak a használatát, hogy az transzparens legyen. Tehát, hogyha egy cég fejleszt különböző AI funkciókat, ami egyébként most nagyon klassz, meg most divatos, és sokan csinálunk ilyet. Tehát mondok egy példát, egy fogorvosi rendelőt föl lehessen hívni éjszaka, hogy másnapra foglaljak egy időpontot, és akkor vagy online egy chat, egy AI chattel beszélek, vagy pedig telefonon egy AI hangasszisztenssel beszélek. Tehát ez fogyasztói szempontból nagyon jó. Az egyetlen, amire cégként oda kell figyelnünk, hogy ne akarjuk kvázi átverni a vevőt, hogy ő most egy igazi emberrel beszél, hanem transzparensnek kell lennünk az AI használattal kapcsolatban.
0: A magyar kormánynak is elindult ezzel kapcsolatban egy honlapja, az mihivatal.gov.hu. Ez mennyire jelenthet itthon a hazai kis- és középvállalkozásoknak segítséget? Mire lehet ezzel a cél igazából figyelemfelhívás, tájékoztatás? Lehet-e ez egy ilyen jó kezdeményezés?
1: Mindenképpen van azért egy jó trend, a gazdasági versenyhivatal is már elkezdett nem csak büntetni, hanem a honlapjára föltenni infókat, hogy kell mondjuk helyesen megjelölni az influencer marketing tartalmat, tehát az mindenképpen jó a kormány részéről, hogy kitesz olyan információt a webre, ami tényleg gyakorlatilag megmagyarázza, hogy kell ezt értelmezni, hogy kell használni. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy amikor ez kijött, ezt az EU kihozta múlt héten, akkor én is ráküldtem a ChatGPT-t, hogy egyszerűen magyarázd meg, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, és hogy kell használni, mert azért a kormányszerveknek nem erőssége a gyakorlatias megfogalmazás. Tehát inkább ők arra törekednek, hogy ez törvényileg rendben legyen, ne lehessen belekötni, de nekünk, ugye kisvállalkozásoknak arra van szüksége, hogy valaki megmondja, hogy na jó, akkor most a poszt elejére kell kitenni a kísérőszövegbe, hogy az AI által generált tartalom, vagy elég a végére tenni, hova kell tenni a matricát, alulra, felülre, mekkora méretben. Tehát egy csomó ilyesmi még hiányzik, ezt még az EU sem szabta meg. Úgyhogy remélem, hogy az előbb-utóbb ez pont és akkor az megjelenik remélhetőleg a kormány által föltett hivatalos weboldalon is.
2: Wolf Gábort, a Marketing Commando alapítóját hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Mindjárt megszakértjük ezt a dolgot, ugyanis a vonalban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, milyen helyzet most a tőzsdéken?
4: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Ha a nyugat-európai piacokra tekintünk, akkor ott nincs túl nagy elmozdulás, jellemzően ilyen plusz-minusz 0,1%-os elmozdulások tapasztalhatóak a különböző nyugat-európai részvénypiacokon. Ezzel szemben a hazai tőzsde az kiemelkedik, hiszen a Bux Index az 0,8%-ot tud emelkedni, és ezzel a Bux Indexnek az értéke az nagyon megközelítette a lélektani 150 ezer pontos értéket, 149.660 pont környékén zajlik most éppen a kereskedés itthon. Ezen belül kiemelendő a MOL, ami meglehetősen nagy forgalom mellett kiugróan nagyot emelkedik, 2,6%-os emelkedés követően 4.824 forinton áll a papír. Összességében is jó napja van az energetikai cégeknek, az olajcégeknek, hiszen az iráni konfliktus az ismét egy kicsit konfliktusosabb lett. Amerika és Irán között megy az oda-vissza szólogatás, hogy ki mekkora kártérítést szeretne kapni a másiktól, és erre az olajár az értelemszerűen emelkedéssel reagált, az olajár emelkedés pedig pozitív az európai olajcégek számára. ebből profitál a MOL is. Ráadásul itt a MOL-nál elmondható, hogy nagyobb mértékű emelkedést tapasztalunk ma, mint mondjuk a régiós szektortársaknál, ahol inkább csak ilyen 1,5%-os emelkedést látunk. Tovább menve a magyar piacra, a Magyar Telekom 1,6%-ot emelkedik 2658 forinton el, kismértékben 0,2%

0: 5%-kal, de emelkedik a Richter is 12.810 forintonál, és hát egyedül az OTP az, ami picit csökken, stagnál, most éppen egy ilyen 20 forintnyi mínuszban tartózkodik, 0,04%, tehát hogy elhanyagolható mínusz, mondjuk azt, hogy stagnál, 46.240 forinton.
1: Ugye így a mai napot nézve azt láttam, hogy túlzottan sok adat nem érkezik így makroadat terén, ami mondjuk jelentősen tudná befolyásolni a napot. Ha jól láttam, csak Amerikát érinti ma egy ilyen a délután folyamán. Amerikában egyébként mire számíthatunk így a mai napot tekintve? Ugye a tegnapi kereskedésnél mindhárom főbb index mínuszban zárt a tőzsdén.
0: Így igaz, ugye abszolút egy ilyen adatmentes napunk van. Ma Amerikából délután 4-kor egyedül majd a használt lakásértékesítési adat fog érkezni, hát ez se tartozik a legfontosabb makrogazdasági adataink közé, tehát ilyen szempontból egy ilyen hírszegénynek tűnő napunk van. Amerikai határidős piacok azok enyhe emelkedést mutatnak, az S&P 500 index az 0,2%-kal van feljebb, a Nasdaq, tehát az a technológiailag túlsúlyos index, ott viszont egy közel 0,5%-os emelkedés van, az felülteljesítőnek tűnik a kora reggeli határidős kereskedésben amerikai idő szerint.
1: A nap egyik talán meghatározónak, mondhatjuk egyáltalán meghatározó adatnak az, hogy a román jegybank jelentett és 6,5%-on tartotta az alapkamatot?
0: Ez ugye még tegnap napközbeni fejlemény volt, nem okozott meglepetést, ugye ez volt a várakozás, hogy 6,5%-on fogják tartani az alapkamatot, ugye Európában ez a legmagasabb alapkamat szint jelenleg, nagyon magas még továbbra is Romániában az infláció, 10% fölötti inflációs mutató van, nyilván ez egy szigorú monetáris politikai megközelítést követel a jegybanktól, és éppen ezért a várakozás az az, hogy hát az idei évben szinte biztos, hogy végig tartania kell a kamatszintet a román jegybanknak, és az Erste csoportnak a román makroelemzőinek az az előrejelzése, hogy majd 2027 májusában merülhet fel először az, hogy térnyírhat a kamat csökkentésre, addigra majd ez az inflációs sok is enyhülni fog.
1: No, hát akkor majd meglátjuk, hogy mire számíthatunk, meg így a mai nap folyamát is figyelemmel kíséljük. Nagy Andrásnak, az Erste részvényelemzőinek köszönöm szépen.
0: További szép napot kívánok!
1: Monitor. 13 óra 21 perc van. Katar az elmúlt években tudatosan építette fel közvetítői szerepét a nemzetközi konfliktusokban. A Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatója szerint a kisebből menti állam az LNG-ből származó gazdasági erejét arra használta, hogy diplomáciai súlyt szerezzen, és egyszerre tartson fent kapcsolatot egymással szemben álló szereplőkkel is. Katarban amerikai katonai jelenlét és nyugati intézmények mellett például a táliboknak és a Hamászhoz kötődő szereplőknek is volt mozgásterük, ami alkalmassá tette a közvetítésre, de komoly biztonsági kockázatokat is hordoz. Magyarországnak hagyományosan jó kapcsolatai vannak Katarral, amelyeket az új kormány számára is érdemes lehet fenntartani, különösen a befektetések és a gazdasági együttműködés miatt. Mindenről Baranyi Tamással Németh László beszélgetett a reggeli monitorban.
2: Hogy kerül egy alapvetően olajról, vagy főleg földgázról ismeretes állam olyan diplomáciai mozgástérbe, hogy közvetíteni tud gyakorlatilag nagyon komoly konfliktusokban?
3: Katar és általában sok kicsi ország pont azt a nemzetközi stratégiát választja, hogy úgy próbál meg magának nagyobb diplomáciai értéket biztosítani, hogy megpróbálja ezt a közvetítő szerepet eljátszani. Nyilván ez sem lehet csak úgy a semmiből. Katarnak korábbi nagyon fontos eredményei vannak, például abban, hogy talán ők voltak az elsők, akik az LNG-t, a cseppfolyósított földgázt, az igazán hatékonyan és igazán profitábilisan ki tudták termelni. A Katar egy nagyon érdekes hely, egy nagyjából a Dél-Dunántúl a megegyező területű félsziget, az arab félszigeten kb. 3 millió lakossal, tehát nagyon nem nagy, és bizonyos szempontból elszigetelt is, és nem is volt kőolaja, viszont LNG kitermelésre meg teljesen alkalmas volt a hely, és miután ezzel nagyjából a gazdag olajmonarchiákkal azonos nemzetközi pozíciót vívtak ki, azután azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy gyakorlatilag mindenki felé igyekeztek szabad elektront fenntartani, és ezeket a különböző szereplőket leültetni. Ezt mondjuk úgy értem, hogy Katarban épp úgy van amerikai bázis és amerikai egyetem, mint például az afganisztáni tálib emírségnek is van képviseleti irodája. De ez egy olyan dolog, hogy nyilván az egyiknek biztosan nem tetszik a másik, tehát a táliboknak nem tetszik, hogy ott vannak az amerikaiak, az amerikaiaknak meg nem tetszik, hogy ott vannak a tálibok, de ha az amerikaiak és a tálibok le akarnak ülni beszélgetni, akkor ez az a hely, ahol meg lehet tenni, és ezt meg is tették.
2: Nem fordul elő, vagy fordulhat elő az a helyzet, hogy mondjuk például a tálibok, vagy akár mondjuk az irániak, akik hát azért, hogy is mondjam, nagyon finoman eléggé meggyőződéses muzulmánok, azok árulónak tartják Katárt, mert hogy mindenkivel egy ilyen jó kapcsolatra törekszik?
3: De voltak éppen a tálibok és az irániak is, hogyha arról van szó, akkor nagyon örülnek neki, hogy a katáriakon keresztül el tudják érni az esküt ellen is akár, tehát ez voltak éppen nekik is egy kedvező dolog, hogy van egy ilyen hely. Természetesen önmagában az öböl olajmonarchiáinak van egy legitimációs deficitje, egyszerűen túl gazdagok ahhoz, hogy mondjuk nincs telen muszlim tömegek előtt nagyon legitim képviselő legyenek a muzulmán világnak, ugye éppen ezért van az, hogy ezeket az országokat például a palesztin helyzettel lehet egy kicsit így egy legitimációs pozícióból kimozgatni, és valóban az van, hogy az ilyen konfliktusok idején afgán kontextusról nem tudok, de az iráni kontextusban abszolút az van, hogy pont azért, mert például amerikai katonák vannak Katar területén, ezért úgy vannak vele az irániak, hogy Katar területe is legitim célpont. De fordítva is igaz egyébként, mert volt izraeli támadás is egyébként Katarban, nem a katari állam és a katari állam infrastruktúrája ellen, hanem például a Katarban életvitelszerűen élő Hamas vezetők, tehát a palesztin terrorszervezet vezetői ellen mentek rakétatámadások. Tehát az, hogy valaki mindenkit vendégül lát a saját területén, az természetesen egy bizonyos szintig nagyon jó, viszont amikor már kimegyünk az extrémbe, akkor olyan politikai kockázatokkal jár, hogy kaphat rakétát akár Iránból is, hogyha úgy érzi Irán, hogy túl közel van Katar az Egyesült Államokhoz, de kapott izraeli rakétát is, hogyha azt gondolják, hogy hát nem tudom, ennek az emeletnek a 7. emeletét úgy, ahogy van, ki kéne lőni, mert ott lakik a Hamász vezetősége.
2: Mondhatjuk azt, hogy kicsit ilyen közel-keleti Svájcról van szó, mondjuk gletszerek, meg nagyon tiszta tavak, meg pontos vonatok nélkül?
3: Hát hiszem, hogy nagyon megkotornánk, akkor még tiszta tavakat is találhatnánk valamelyik katari plázában szerintem. Ez ilyen tipikus, annyira gazdag ország, amelyik voltak éppen ilyen terraformált területeket is létrehozott az ilyen légkondicionált plázáiban, de igen, alapvetően egy közel-keleti Svájcról van szó, és ugyanúgy, ahogy Svájc esetében is, tehát nagyon kényelmes az a pozíció, hogy az ember semleges, mindenkivel szóba tud állni és tud közvetíteni, és ezen ő mindig pénzt keres, mint ahogy Svájc esetében is ez van, de nem találhatja ki mindenki, hogy ez így lesz. Tehát ugye Magyarország sem találhatja ki nagyon könnyedén, hogy majd semleges pozíciót vesz fel, és majd ez nagyon meg fogja neki érni, mert nem a földrajz, a politikum, a gazdaság az mind szükséges ahhoz, hogy valaki egy hiteles, semleges szerepet vehessen föl. Na most ugyanezt történt Katarral is, és ugyanezt a szerepet igyekeznek egyébként néhányan utánozni a térségből, például Omán, egy picit eltérő filozófiával, de igyekeznek utánozni. Viszont az, hogy valaki hosszú ideig fönn tudjon tartani egy ilyen hiteles, semleges közvetítői szerepet, azért abban rengeteg diplomáciai, gazdasági és politikai erőfeszítés van összességében.
2: Magyarországnak milyen kapcsolata van Katarral?
3: Magyarországnak hagyományosan jó kapcsolata van Katarral. Az előző kormány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy bizonyos olajmonarchiákkal, elsősorban Katárral és az Egyesült Arab Emírségekkel jó kapcsolatot ápoljon. Itt volt magas szintű diplomáciai vendégjárás is. Katár azért más egy kicsit, mert Katárnak ugye legfőbb szövetséges a Törökország, és Törökország pedig szintén kiemelt helyet kapott korábbi kormánynak a diplomáciájában, tehát azt hiszem, hogy talán a legjobb kapcsolatunk az öböl térségben Katárral volt. Nyilván itt nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, de hát elindult egy nagyon szoros együttműködés sokszor ugye gazdasági szereplők között, és ezek a kapcsolatok olyanok, hogy ez voltak éppen az új kormánynak is, kicsit készen érkeznek, de nyilvánvalóan fönn fogja őket tartani és ápolni fogja, mert ez nagyon jövedelmező. Ugye nyilván egy ilyen öböl monarchiának is nagyon fontos az, hogy megfelelő befektetési környezetre találjon, például Európában, és nyilván Európában is, hát ugye mindig a usual suspects szóval London, Amsterdam, stb. Ezek számukra is a legfontosabbak, de az, hogy a közép-kelet-európai térség föl tudja hívni magára a figyelmet, például zöldmezős beruházásokkal, vagy például a kutatásfejlesztés területén, az egy imperatívus, az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy Magyarország ebből a szempontból tulajdonképpen elég jól szerepelt eddig, és ez valami, ami mindenképpen megőrzésre méltó.
1: Az elmúlt percekben Baranyi Tamást, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatóját hallották, és ez volt a Monitor, itt 1 órakor 13 óra 28 perc van. Rövid reklámszünet, ajánló, és hamarosan érkezik a hírekkel Nagy Károly. Én köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Kecsőri Hárdot hallották. További kellemes napot és jó rádiózást kívánok!
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk!
5: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Egy perc elmúlt 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter Facebook oldalán közölte. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Állítása szerint meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt. A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4 milliárd 230 millió forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább háromszoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
9: A 2022-ben aláírt és azóta háromszor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft.-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az öt főt foglalkoztató cégnek fizetendő havi díjat összesen háromszor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb mint négy év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
8: A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titans áramhálózati ZRT-t az Unió helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán azt írta, hogy az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. Mérsékelt szintű, de nominálisan továbbra is növekvő ártrendet jelző 3,3%-kal emelkedtek a termőföld árak Magyarországon még 2025-ben. A szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, míg megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját. Ez derült ki az MBH jelzálog bank legfrissebb termőföldindex elemzéséből. A vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszhatnak a termőföldek értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva.
4: Tőzsde hírek.
8: A hazai értéktőzsde emelkedik méghozzá 8%-kal 149.758 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 9,5 milliárd forintot, a MOL 2,8%-os pluszban jár 4.834 forinton, az OTP 1%-os erősödésben 46.290, a Richter 2%-os pluszban 12.820, a Magyar Telekom 1,8%-os erősödésben 2.664 forinton jár. Érdekesség, hogy az hír összefoglalóban említett Opusszal kapcsolatban, hogy az Opus Titanst zárták ki egy uniós pályázatból, szóval az anyacég részvényei most éppen gyengülnek méghozzá jelentősebb mértékben a mai kereskedésben. Ez 1,6%-os mínuszt jelent 362 forintos részvényárral. 8%-kal erősödik a Duna House 1240 forinton, emelkedik az energiatermelő cég az Alteo ára 3,8-al 4620 forinton jár. Emelkedik a kőolaj, igaz most már csak pár centes pluszban a két főtípus, 87,74 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolaj 82,23 dollár, a földgáz a mai kereskedésben egyelőre veszít az értékéből, ez 2,5%-os esést jelent 59,33 euró értékkel a holland tőzsdén.
4: Időjárás jelentés.
8: Napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, zápor, zivatar csak elvétve nagyon kevés helyen alakulhat ki. Élénk lesz a szél, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 13 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
10: Jimmy? Yes, Hayley? I've got the strangest story to tell.
11: So do I.
10: I was starving to death.
11: You're kidding.
10: And went down the street.

0: Noted, girl.
1: I think I know which one of us is the naughtiest.
0: Oh, come on.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
3: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sokszínűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója hagyomány, jelenlét, ünnep, amely jól tükrözi a rendezvény szellemiségét is, a gazdag kulturális örökség mellett a kortárs művészet és a közösségi élmények is hangsúlyos szerepet kapnak. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönségkedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
2: Könyv.
3: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
2: Koncert.
3: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli. Augusztus 15-én a Budapest Parkad otthont a Gangsta 60 fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban, fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a pánkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. És ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés, bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza. Bár elsőre nem ez tűnik a legjobb falatnak, megéri kipróbálni, a csalán friss leveleit tavasszal, virágzás előtt kesztyűben takarítjuk be, ősszel pedig a gyökerét gyűjtsük. A zsenge leveleket és hajtásvégeket otthon főzelékként, levesként fogyaszthatjuk, vagy leforrázva finom tea lehet belőlük, a gyökeréből tinktúra készülhet, mely például a hajhullást is megállíthatja. A Pilis vagy a Visegrádi hegység lábainál elterülő falvak környékét ajánljuk csalánszedésre. Egyes feltételezések szerint Zsámbék a bodzáról kapta a nevét. Tényleg rengeteg terem a vidéken, így nem csoda, ha még egy fesztivál is kerekedett az utóbbi években a téma köré itt. A bodza szedés az akáchoz hasonló sikerrel kecsegtet, szörpre, bundás bodzára valót is könnyű errefelé begyűjteni, keresgélni sem igazán kell, megterem szinte bárhol. A bodza Etyek környékén olyannyira gyakori, hogy nem csak szörp lesz belőle, hanem finom pálinka is. Ha erre vágyunk, akkor azt érdemes a profikra bízni. A nyár végének, ősz elejének ajándéka az útszéli szeder, amelyet ugyan a tüskék miatt nem könnyű leszedni, ám otthagyni még nehezebb. A szeder tele van antioxidánsokkal, de ami még jobb, a friss gyümölcs nagyon finom. A szeder szintén az út menti napos, félárnyékos helyeket kedveli. Az Etyeki Dombság túra útvonalai mentén például rengeteg van belőle. Ha pedig kenyérre kenhető változatot szeretnénk, forduljunk Herceghalomban egy igazi gyümölcs szakértőhöz, ahol az erdők, mezők, kertek minden finomsága üvegbe töltve kapható.
6: Koncert.
3: A Save Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. A magyar közönség ritkán találkozhat vele élőben, legutóbb néhány éve egy fesztiválon lépett fel hazánkban, önálló budapesti klubkoncertre pedig most ismét lehetőség nyílik. Akit elszereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot, és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi. Annak november 23-án érdemes az Aquarium Klub felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
6: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ezekben a percekben kezdődik el az országgyűlésben a szavazás a köztársasági elnök személyéről. Baka Andrást választhatják majd meg, amint tiszta lesz, hogy a köztársasági elnök valóban megkapta-e, a jelölt megkapta-e a szükséges szavazati arányt, akkor természetesen beszámolunk majd róla, mint ahogy arról is, hogy a volt legfelsőbb bírósági elnök, ha megválasztják, akkor milyen beszédet tart. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt nemrég közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A miniszterelnök állítása szerint meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható a Paksi atomerőműnél. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellenfeljelentést a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás megjelenései miatt. Az előző kormányfő alatt összesen 4 milliárd forint közpénzt költöttek erre. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. Indulásként havi 63 680 000 forintos megbízási díjban állapodtak meg a cégvezetővel, ezért a Triton nevű vállalatnak fényképeket és videókat kellett készítenie, illetve közösségi médiafigyelési összefoglalókat írnia. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Legutóbb már 86,5 millió forint volt az 5 embert foglalkoztató cégnél. A miniszterelnökség szerint ez nemzetközi szinten is legalább 3-szoros túlárazást jelent. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója erre úgy reagált, hogy a szóban forgó vállalkozás 4 éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, heti 7 napos, napi 24 órás rendelkezés állásban, fényképek és szerkesztett videók készítése mellett a cég fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök.hu weboldalt is ugyanezen a szerződés keretében. Ezen felül a vállalkozás grafikai szolgáltatásokat biztosított, és valóban 5 embert alkalmazott, de az alvállalkozókat beleszámolva ez a szám 30-nál is több volt. Mérsékelt szintű, de nominálisan továbbra is növekvő ártrendet jelző 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak Magyarországon még tavaly. A szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, míg megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját. Ez derült ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb termőföld index elemzéséből. A vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszhatnak a termőföldek értékének alakulásában, különösen hosszú távon vizsgálva. Az olasz kormánykoalícióban résztvevő Liga 3 éves különadót vetne ki az ország 10 legnagyobb bankjára a jövő évi költségvetésben az államháztartás támogatása érdekében, erről a Reuters számolt be. Ha a bankszektor éves profitja megközelíti a 30 milliárd eurót, az olasz kormány évi 5%-os hozzájárulást kérne belőle 3 éven keresztül. Erről Matteo Salvini miniszterelnök helyettes beszélt. Az olasz kormány már idén is túladóztatta a pénzügyi szektort, a bankokat, biztosítókat és piaci tranzakciókat érintő adóemelések révén idén akár 6 milliárd eurós többletbevétel is szertehet a kabinet. távollétében halálra ítélte a bíróság Damaszkuszban a 2024-ben megbuktatott és Oroszországba menekült Bashar al-Assad korábbi szíriai elnököt háborús és emberiesség elleni bűnök miatt. A testület hasonló vádakkal ítélte el a volt államfő öccsét, Mahert is. Ő a szíriai hadsereg 4. páncélos hadosztályának parancsnoka volt, a szíriai ellenzéki aktivisták gyilkosságokkal, kínzással, zsarolással és kábítószerkereskedelemmel is vádolták. Ugyanebben az ügyben halálra ítélték Assad unokatestvérét, Atef Najibot is, a szíriai hadsereg volt dandár tábornokát. Najib az egyetlen vádolt, akit őrizetbe vettek. Az 1965-ben született Bashar al-Assad egyébként 2000-től 24-ig volt elnök, fenntartotta a család uralmát és az alavita vallási közösség dominanciáját a szunita muszlim többségi országban, ráadásul 2011 és 24 között polgárháborút vívott az ellenzékiekkel.
0: Tőzsdehírek.
1: Viszonylag jó hangulatú ma a tőzsdei kereskedés, egy enyhe emelkedés érzékelhető a piacon, ez 7%-os, 149.700 ponttal a BUX, a forgalom 9,9 milliárdot közelít. A MOL 2,6%-os erősödésben 4.828 forinton, az OTP 1%-kal emelkedik 46.320, a Richter 4%-os pluszban 12.840, a Magyar Telekom 1,2%-os emelkedésben 2.648 forinton jár. Európában a főbb indexek között csak a német és a francia tőzsde gyengül 1%-kal, sőt, most már azok is pluszban vannak, lényegében 1/10, illetve 5% közötti a főbb indexek emelkedésének mértéke, 1,1538 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható még a délután hátralévő részében, fátyol és gomoly felhőkkel, kevés helyen lehet csak zápor, zivatar, a szél helyenként megérénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 14:05, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30 várom önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai két vendégem két művészeti vezető. Művészeti vezetők, ha találkoznak, két szimfonikus zenekarról van szó. Dubocki Gergely és Török Levente karmesterek a vendégeim. Szervusztok, és köszöntök benneteket a stúdióban.
3: Szervusz, köszi a meghívást.
4: Köszönjük szépen.
2: Milyen, amikor két fiatal vagy, hát nem tudom, hogy mi számít fiatalnak a karmesternek, karmesterek között. Mi az, amikor két lendületes művészeti vezető találkozik? Akkor sztorizgatnak, és megtalálják a közös nyelvet és tapasztalatukat? Esetleg?
3: Ja, én kezdjem. Hát a fiatal, igen. Szóval fiatal. De az attól függ egyébként, hogy milyen. Tehát mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Nyilván. Tehát ez teljesen másik helyzet, mint amikor egy hivatalos első találkozás van mondjuk egy idegen kollégával.
4: Sokat panaszkodunk, na.
2: Igen?
4: Mondjuk.
3: Ja, persze, megy
2: a sztori. De elkezdődött a beszélgetés, miről megy a panaszkodás? Nehéz a magyarországi financiális helyzet.
4: Persze, nyilván
2: kevés a próba, lóvé.
4: Hétköznapi problémák, amikben nagyon sok találkozási pontunk van, és mivel hasonlóan látunk rá a zenére, ezért sokszor zenei kérdések, vagy kalandok, vagy víziók, amiket de jó lenne megcsinálni, de még nem sikerül, vagy már éppen sikerült, vagy...
3: Hát azt nem tudom, hogy általában milyen, amikor két művészeti vezető találkozik. Nekem ebben az új helyzetben, ugye nem olyan rég kezdtünk egy-egy vidéki zenekarnál, az izgalmas, hogy a tapasztalatokat, amiket átélünk, azokat ki tudjuk cserélni, és nagyon sok olyan kérdést, ami tulajdonképpen mindkét zenekarnál felmerül, meg lehet beszélni.
2: Te ugye a szegedi szimfonikusoknál vagy művészeti vezető, még Török Levente a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál. Nagyjából egy időben történt a kinevezés, vagy te régebb óta vagy ott, ugye, Szegeden?
3: Igen, nekem ez a második éve most.
2: Aha. Milyen egy egyetemista városban, egyetemi városban zenekart üzemeltetni? Ez számított, hogy a közönség összetételében például, vagy a szellemi pezsgésben? Miskolc és Szeged is egyetemi város.
3: Igen, nekem az egy lenyűgöző tapasztalat volt, hogy mennyire fiatalos a város. Rendtenetesen nagyon sok diák van, külföldi diák is van. És persze, igen, tehát érzem a közönségen. Tehát egyre több diák jár, most már a koncertekre is, de természetesen nekünk azért foglalkozni kell azzal is, mint minden zenekarnak, hogy a diákok után menjünk, vagy utánuk nyúljunk, és olyan programokat találjunk ki, ami ezt az egyetemista generációt is megcélozza.
4: Nekünk ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint Gergőjéknek, mert Miskolc város felépítése olyan, hogy az egész kampusz, ami egyébként egy hatalmas területen fekszik, az a városon kívül van, tehát a diákok azok kis túlzással hétvégente néznek be a belvárosi szórakozóhelyekre. Tehát már önmagában az, hogy ők a városban megjelenjenek, egy nagy feladat, hát nem még, hogy esetleg egy koncerten meg is jelenjenek.
2: Érdekli a fiatalokat egyáltalán a komoly zene, vagy a klasszikus zene? Mennyire erős hívó szó a klasszikus zene és a szimfonikus zenekari hangverseny egy fiatal vagy egy fiatal értelmiségi számára?
3: Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Ugye én eleve foglalkozom ilyen progresszív műfajokkal, amit ez a generáció könnyebben be tud fogadni, vagy legalábbis az ő világukhoz esetleg közelebb van, de Szeged azért egy hagyományos modellű szimfonikus zenekar, sokféle profilt kell ellátni, vagy tehát profilt kell megjeleníteni, sokféle műfajban kell otthonosan mozogni, de az egyik legfontosabb és legalapvetőbb tapasztalatom a városban az, hogy a közönség az mennyire fogékony. Tehát amikor én odaérkeztem, akkor mindenféle változásra, vagy esetleg új megoldásokra, amit kitaláltunk, arra a közönség volt, reagált a leggyorsabban. És ez elképesztő volt egyébként, nagyon érdekes tapasztalat, és tanulságos is.
4: Ezt én abszolút aláírom, sőt, még azt is hozzáteszem, hogy meglepő módon még a kortárs alkotásokra is fogékonyabbak, ha az úgy van közvetítve, ha az úgy van kommunikálva, ha érzik a szándékot, és közben a megbecsültséget, ugye ez már egy régi probléma, ez valószínűleg egy másik beszélgetésnek lenne a komoly témája, hogy az elmúlt évtizedek kortárs művészete arról szólt, kicsit kisarkítva, hogyha a közönség nem értette, vagy nem fogadta be az éppen megszületett és bemutatott alkotást, akkor lehülyéztük, hogy hát nem értenek hozzá, nem értették meg, adjunk nekik egy kis időt, és majd rendben lesz. És ez aztán ugye az ollónak a két, hogy szokták mondani, két, tehát az ollót magát azt kinyitotta, és ebben az űrben én azt gondolom, hogy nekünk egy nagy feladatunk az, hogy misszióként újra kapcsolatot teremtsünk a közönség és ezen alkotások között is, és ebben is nagy meglepetés, hogy mennyire be tudjuk gyűjteni őket a közös kalap alá.
2: Milyen módszereket tudok alkalmazni? Milyen eszköztáratok van erre, hogy szóljátok a fiatalokhoz? Igaz. Illetve te mondtad, hogy egyértelműen látható volt, hogy amikor érkeztél, történt valami frissítés, és ez megjelent a közönség összetételében is. Ugye jól értettem, hogy valami hasonló?
3: Ez a másom,
2: igen. Milyen volt korábban, és milyen most?
3: Az szokott lenni a sztereotíp szólam, hogy a koncertemek közönsége...
2: Ugye, milyen komoly, vagy milyen komolyan is lassan mondtad. Hozzá kell, ja, értem.
3: Előregszik. És valóban tud, szóval létezhet ez a jelenség, de ez azért is van, mert annyira beszűkült a repertoár, mindenki biztonságra megy, meg kell tölteni a koncertelmet, és akkor azt az 50-100 darabot ismételgetik. Szóval abban, hogy ez az olló kinyílt, abban azért az előadóknak is felelőssége van, mert ha nem kapják meg az új zenéket, akkor persze, hogy nem beszélik a nyelvet, vagy nem lesznek fogékonyak, vagy nem értik, hogy kell esetleg egy új művet befogadni. amik között ugye rengeteg nem olyan jó sikerült mű is van, hiszen az idő rostáján még nem voltak ki, mint a Mozart korabeli középszerű művek. De hát nekünk feladatunk ezeket játszani, és ezért muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy újabb műveket is bemutassunk. Emellett a progresszív irány mellett az egy jó módszer, hogy

0: csak a hallgatók és a nézők számára, hogy ugye mind a két esetben most egy nemzeti minősítésű zenekarról beszélünk, tehát hogy most melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, de a helyzet az az, hogy nekünk nem csak jó érzésből kell megtölteni a koncerttermeket, meg azért, mert természetesen szeretnénk eljutni a közönséghez, hanem azért is, mert törvényi előírás, hogy x ezer emberhez kell eljutni, tehát x ezer eladott jegyet produkálni kell ahhoz, hogy ez a nemzeti minőség, az, hogy mi rárakhassuk a pecsétet, hogy ez egy nemzeti zenekar, és az azzal járó forrást megkapjuk, az fönnmaradhasson. Tehát ez mindig egy nagyon komoly sakkozás kérdése, hogy egyrészt az az alap, ami megvan, ahogy mi átvettük a zenekart közönségileg, tradícióilag, műsorpolitikailag, az bennünket mire predesztinál, és mennyire szabad, és mennyire tudjuk mi azt megváltoztatni a saját képünkre, és emellett pedig úgy, hogy egészen egyszerűen bizonyos bürokratikus szabályoknak is megfeleljünk. Tehát ez nem annyira egyszerű, mint ami ennek hangzik, vagy mint amennyire ugye az ember alapvetően gondolná, hogy hát persze, akkor játszotok kortárs zenét, találjátok ki, és aztán majd meglátjuk, hogy reagál a közönség.
1: Igen, persze óvatosan kell ezzel bánni, de Szegeddel kapcsolatban nekem ezzel is nagyon jó tapasztalataim vannak, tehát hogy rendszeres az most már, hogy pótszékezni kell az előadásokat.
2: Főleg az, hogy a Mahler második szimfóniájának előadása az például számomra is meglepő volt, igen.
1: Hát azért 230-an voltunk a kórus együtt, tehát az jó nagy létszám, de hát nem is játszották még Szegeden korábban ezt a művet. De más előadásokat is, amiket már ismerhettek, olyanokra is pótszékezni kell, akár hála a jó Istennek, de az egy gond, itt lép be az, hogy nekünk nincs saját játszóhelyünk, és ezért bármennyire is kéri a közönség adott esetben, hogy mi nem játszunk még egyet, ez nem olyan egyszerű, mert színházban kell játszanunk, a színháznak van egy saját műsorrendje, előadásokat kell csinálnia, tehát nem lehet a végtelenségi igénybe venni azt a teret. Hát ez a jövőnek egy megoldandó problémája, hogy az ország harmadik legnagyobb szimfonikus zenekarának legyen egy saját játszó.
2: Az akusztikát én magam is mindig szoktam kárhoztatni, amikor, hát amikor lemegyek, miért az, hogy Pestől lemegyünk, hogy hát nem lemegyünk, hanem elmegyünk Szegedre, megnézünk egy előadást, és akkor műjelvezünk közben. Igen, az akusztika nem az igazi ott.
1: Tehát ott... Legalábbis hangvetővel átmenetileg ezt orvosolni tudjuk. Arra is tettünk erőfeszítéseket, de nyilván ez egy rövid távú megoldás, tehát előbb-utóbb egyszerűen muszáj lesz valami hangversenytermet találni.
2: Leventelektek, milyen játszóhelyetek van? Milyen akusztikájú és milyen körülményekkel?
0: Nekünk alapvetően könnyebb a helyzetünk, hiszen azon utolsó magyar városok egyike vagyunk, akiknél még a zenekari fúzió nem történt meg. Tehát Miskolc elbüszkékedhet azzal, hogy két különálló, egymástól független zenekara van. Van a Nemzeti Színháznak egy zenekara, és van a Miskolci Szimfonikus Zenekar. És ez...
2: Tehát ez két különböző zenekar?
0: Így van. Természetesen van átjárás a két zenekar között, tehát vannak olyan muzsikusok, akik mind a két zenekarban játszanak, de alapvetően, mint testület, egymástól függetlenek vagyunk, tehát hogyha a szezont tervezzük, akkor nem kell arra gondolni, hogy jaj, de jó lenne még egy ismétlő koncertet csinálni, de nem lesz hely, mert a következő nap este éppen balett bemutató van, hanem igazából a magunk urai vagyunk. Nálunk amiatt nehéz a szituáció, mert a játszóhely, bár saját játszóhelyünk van, de az mégsem a miénk, tehát tulajdonilag nem a miénk, a Művészetek Házában játszunk, ami egy régi moziteremnek az átalakított változata. Tehát nekünk mindig be kell jelentkezni egy adott dátumért, és hogyha ezt elég korán megtesszük, ezért vagyunk általában korábban készen a szezonnal, mint a szegedi kollégám, mert...
1: Most már jövünk előre mi is.
0: mert hogy mi konkrétan minél gyorsabbak vagyunk, annál inkább a magunk urai tudunk lenni, hiszen az az este, amikor mi koncertet szeretnénk adni, az a legnagyobb valószínűséggel nincs lekötve, hogyha ezt előre megtesszük. Viszont a mozi jellegéből adódóan nekünk

0: is egy nagyon süket termünk van, tehát az a fajta hangzásvilág, amit mondjuk egy budapesti koncertteremben a hallgatók, nézők megszoktak, azt mi nem tudjuk egészen egyszerűen nyújtani, és hihetetlen élmény szokott egyébként lenni, hogyha egy szerencsésebb akusztikájú teremben játszik az együttes, akkor mennyire szárnyakat kapnak a muzsikusok. Egyrészt végre hallják egymást például, végre olyan teste lesz a zenekarnak, amiben mi mindig dolgoztunk, csak valahogy ezek szerint sose jött ki, és hirtelen egy más kategóriájú zenekar kezd el szólni. Tehát
1: és gondolod, de milyen jó lenne, hogyha állandóan ilyen körülmények között lehetne próbálni?
0: Az egy dolog, hogy a művész álmodik, és különböző teljesíthetetlen vágyálmakat fogalmaz meg néha-néha a pozícióban lévő emberek számára, de hogy a végén mégiscsak ott van objektíven az eredmény, hogy lám-lám, hogyha mi, nem tudom, a MÜPÁ-ban, vagy a Zeneakadémián játszunk, vagy ad abszurdum átmegyünk bármelyik másik vidéki városba, ahol éppen egy fokkal jobb az akusztika, akkor hirtelen hallatszik, hogy nekünk is egyébként milyen nagyszerű muzsikusaink vannak, és mi is hogy tudnánk hangot képezni, hogyha ez szabadna.
1: Milyen könnyen megy elfogadtatni magatokat, hogyha megérkeztek fiatal karmesterként, mert az annak számítanak. Te Levente nagyon fiatal vagy, 31 éves, te egy picit öregebb vagy. Mindig ki szoktál akarni, amikor téged fiatal karmesterként apostofálnak, hiszen az már régen volt egy karmester. Egyébként mennyitől kezdve öreg, és mennyitől kezdve még fiatal?
2: Hát ez egy kettő, mert ugye tipikusan ez egy olyan szakma, hogy minél, tehát nagyon sokat kell hozzá, tapasztalni, hogy az ember azt mondja, hogy már valamit konyít. De hát azért van egy életkori kérdés is persze. Ilyen értelemben már nem számítok annyira fiatalnak, mert még csak 6-7 éve pályán vagyok lassan, sőt, igen. Szóval azért a pályakezdő karmester, amikor ugye elhangzik, akkor ez egy kicsit vicces, de nekem szóval jól esik, amikor lefiataloznak, tehát ezt nem tagadom, csak
1: miből és hogyan lehet tapasztalatot szerezni egy karmesternek, amellett, hogy vezényel, és hogy megismerkedik a zenekari hierarchiával. Honnan jön a tapasztalat, és milyen tapasztalatok szükségesek?
0: Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak gyakorlatban lehet megtanulni. Tehát az egy másik dolog, hogy persze az ember igyekszik képezni magát, és utána olvas, és felvételeket hallgat, és nem tudom micsoda, de a lényeg az, hogy odaállsz a zenekar elé, és az működik-e vagy sem. És ezt a tükör előtt nem tudod gyakorolni. Ezt ott a zenekar előtt tudod megérezni. Van ennek egy olyan metafizikája, azt gondolom, ami megerősítésre és jobbításra szorul. Az, hogy egyébként otthon aztán mit teszel azért, hogy ez javuljon, az egy másik kérdés. De maga azt gondolom, hogy a tanuló folyamat az a különböző fellépések által, tehát az egymás utáni fellépések, és lehetőleg egyre jobb fellépések általi tanuló folyamatot jelenti számomra.
2: Az elején, a pálya elején azért minden karmesternek nagyon nehéz, mert ugye az a helyzet áll elő, hogy ott van egy zenekarnál, akik a zenekarban ülnek emberek, akiknek adott esetben több évtizeddel több tapasztalata van, mint annak, aki éppen elkezdi a pályán. Szóval az egy nehéz helyzet, de a tapasztalatom az, meg különböző kollégákkal is beszélgettem, Fischer Iván is beszélgettem erről egy picit, annak idején, amikor ott voltam a fesztiválzenekar környékén, hogy ha az embernek van egy víziója, eléggé felkészült, és hoz egy olyan inspiráló zeneiséget, amihez a zenekar kapcsolódni tud, akkor az összes egyéb esetleg hiátus, ami még óhatatlanul jelen van, az nem lesz annyira fontos. És ha az ember hatékonyan meg gyorsan próbál, és nyújt van a muzsikusoknak, akkor nem feltétlenül jut eszükbe számon kérni bizonyos rutinbeli hiányosságokat. Mert amúgy meg nyilván Tehát óhatatlan, hogy belefut ebbe abba az emberre, még az elején nem tudja úgy beosztani a próbát, vagy olyanokkal foglalkozik, amikkel nem kéne, amikkel kéne, meg nem. Szóval ezt erre mondta Levente, hogy gyakorlat kérdése. Mert egyszerűen nem lehet tudni anélkül, hogy az ember nem ment volna át rengeteg olyan szituáción, amikor meg lehet tanulni, hogy hát ez így kell, vagy úgy kell.
0: Ugye szokták ezt is mondani, hogy a jó karmester ugye autentikus, tehát egy szuverén egyéniség. Én ezt azzal szoktam mindig kiegészíteni, pont hozzád kapcsolódva, hogy szerintem a kulcs az őszinteségem van. Tehát, hogyha egy zenekar azt érzi, hogy te nem mutatsz
1: nem
0: valami...
1: Nem vagy pozőr.
0: Pozőr, vagy nem mutatsz valami állarcot, félelem miatt, bizonytalanság miatt, stb., hanem odaállsz és kiállsz magadé, hogy most ez vagyok, akkor egy csomó mindent meg tudnak bocsájtani, pont azért, mert érzik a szándékot, érzik azt, hogy bizalommal fordulsz feléjük, és ezt a bizalmat azért a legtöbben igyekeznek nagyon viszonozni, vagy meghálálni, vagy tehát ez onnantól kezdve tényleg egy egészen megfoghatatlan kapcsolat és kémia.
2: Hát igen, és akkor az ember mezítelenné válik, megvédtelenné, tehát ehhez kell egy bátorság.
3: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. She came on like the Mona Lisa, the puzzle with the missing piece. I wonder what could make her smile, so I talked to her for a

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Oroszország az államszövetség egésze elleni támadásként értékelne minden olyan provokációt vagy destabilizációs kísérletet, amelyet Ukrajna Fehér Oroszország ellen követel. Erről Mihály Galuzin orosz külügyminiszter helyettes beszélt. Egyébként ez március 2025 márciusa óta hatályban van. Az ukránok folyamatosan és sokszor mondják, hogy egyébként ők nem akarják megtámadni Fehér Oroszországot, és nincsenek egyébként az ország ellen sem drón, sem pedig rakéta csapások sem. Ma viszont, ma is voltak kölcsönös támadások. 6 halottja van Ukrajnában a mai rakéta és drón csapásoknak Oroszország részéről. Az orosz területen egyelőre nem tudni áldozatokról, minden esetre több száz drónnal támadtak az ukránok is. Ukrajna az elmúlt időszakban főleg olajfinomító létesítményeket támad, míg az oroszok támadnak egyébként hadipari vállalkozásokat és országszerte Ukrajnában. Újabb 2 kisebb település elfoglalásáról jelentett az orosz védelmi minisztérium. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amelyet az előző kabinet nem hozott meg, és a dunai vízszint okozta csökkenések miatt van rá szükség. Vélhetően vagy vízszivattyú, vagy hűtőtorony építése várható. Ezt még egyébként nem tisztázta a kabinet, minden esetre, hogyha lesz majd bejelentés, természetesen mondjuk majd. Mérsékelt szintű, de nominálisan továbbra is növekvő ártrendet jelző. 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak Magyarországon 2025-ben. A szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, míg megyei bontásban a Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját. Ez derült ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb termőföldindex elemzéséből. A vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszhatnak a termőföldek értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávot vizsgálva. Az olasz kormánykoalícióban résztvevő Liga 3 éves különadót vetne ki az ország 10 legnagyobb bankjára a jövő évi költségvetésben az államháztartás támogatása érdekében, írja a Reuters. Ha a bankszektor éves profitja megközelíti a 30 milliárd eurót, az olasz kormány évi 5%-os hozzájárulást kérne belőle 3 éven keresztül, fejtette ki Matteo Salvini miniszterelnök helyettes. Az olasz kormány már idén is túladóztatta a pénzügyi szektort, a bankokat, biztosítókat és piaci tranzakciókat érintő adóemelések révén idén akár 6 milliárd eurós többletbevételre is szert tehet a kabinet.
0: Tőzsde hírek.
4: Az európai tőzsdei kereskedésben az olasz mutató stagnál, a spanyol 0,5%-os erősödésben, a francia CAC-en újra mínuszból próbál felállni, a német DAX 0,3%-os emelkedésben, a londoni FTSE 0,1%-os pluszban, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1544. A hazai értéktőzsde emelkedik, ez körülbelül egy ilyen 7%-os pluszt jelent, 149.535 pontos értékkel, 10,5 milliárdos forgalommal, 2,4%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.816 forinttól jegyzik őket, az OTP 1%-os pluszban járt, 46.330, a Richter 1%-os mínuszban, 12.780, míg a Magyar Telekom 1%-kal emelkedik, 2642 forinttól jár. Az euróért 365 forintot kell adni. A devizapiacon egyébként a forint próbált talprálni, a svájci frank most 389,50, a dollár 315 forint 70 fillér. Az országgyűlésben most szünetet rendeltek el, titkos szavazással választják meg az új köztársasági elnököt, ahol egyébként az egyetlen jelölt Baka András, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke.
0: Időjárás jelentés.
4: Napsütéses időjárás várható a délután hátralévő részében, kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
5: Nekem mi a bajod a Karajánnal egyébként, hogyha már így...
6: Ez nem annyira fontos ki. Hát nem az az alkat, ami nekem...
5: De attól még zenélni tud?
6: Persze, találtam olyan felvételeket, amik nagyon tetszettek.
5: Pár felvételt. Nem volt az gyerek ez a Karajan, nem? Tehát volt egy két jó felvétel.
6: Jó, nem a Karajan kvalitásáról van itt szó, hanem a habitusbeli különbségről. Viszont mondott egy nagyon fontosat a Levent az előbb, hogy a bécsieken mindig lehet hallani, hogy bécsiek. És ez egy nagyon központi kérdés most, hogy egy zenekarnak hogyan lesz saját arca. Hangzásképpen, nem csak a közösségi médiában, meg ugye egyébként a kommunikációban, az is fontos, de hangzásban hogyan lesz saját arca, és ezzel nagyon sok zenekar küzd itthon biztosan, de szerintem a világban mindenhol, és engem ezért is érdekel jobban az a fajta munka, szituáció, amikor hosszú távon vagyok lekötve egy együttesnél, és nem pedig egy heten van vendégként, hogy két próbával teljes ringet csináljak, ilyet még nem kaptam ilyen felkérést, nem azért mondom, csak hogy akartam azt egy túlzó példát.
7: Szeretném.
5: Mi
6: próbával, igen, 16 óra zenét, igen.
5: Ja,
6: szóval, hogy ott egyszerűen a hatása az embernek kisebb, rövid távú, és nem lehet olyan lényeges dolgokon változtatni, amik mondjuk egy hosszú távú fejlődéshez fontosak. És én abban bízom, azért is vállaltam örömmel ezt a szegedi kinevezést, mert arra gondolok, hogy ez egy olyan csapat és olyan muzsikusokból áll, akikkel lehet egy hosszú távú álmot közösen szülni. És ez sokkal, sokkal aktuálisabb kérdés, mint az esetleg a hallgató gondolhatja, mert hogy ugye mindent meg lehet hallgatni ma már, tehát nekem azt kell mérlegre tenni, hogy miért mondja azt a néző, azon kívül, hogy persze a zene a pillanatban születik, és a pillanatban megélt, közösen megélt zene az, ami a hangversenyt megismételhetetlené, és egyedivé teszi, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy ha már a Mahler 2 került szóba, hogy erre a Mahler 2-re akarok eljönni. És akkor erre nekem egy választ kell találni.
7: Igen, globális szinten ez...
6: Hosszú munka.
7: Bocsánat. Mondjuk. Globális szinten ezt úgy kell nekünk érteni, hogy a hanghordozók, hangfelvételek egész világon való elterjedésével egy olyan fajta impulzus óceán jött létre, ami azt gondolom, hogy észrevétlenül és visszatarthatatlanul, tehát visszafoghatatlanul én kevésbé pejoratívan úgy fogalmaznék, hogy semlegesítette az előadói praxist, a különböző hangzás képeket. Tehát egy egységes, egy valahol egymástól nagyon kevéssé eltérő előadói gyakorlat és hangzás képzet alakult ki az emberekben.
5: Mindenki egy nagy massza része, és nincsen meg az egyéni hangok.
7: Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság már talán nem, tehát ez is most kezd megfordulni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt ugye bejöttek a nagy multik, és mindenki mindent megvehetett. A ruhától a cipőn át az elektronikai cikkekig, és annyi volt az impulzus, hogy az ember rádöbbent egy idő után, hogy de mindenki ugyanolyan szürke. És azt gondolom, hogy ahogy ebben, tehát hogy mindent meg lehet venni, és ebben lettünk hihetetlenül szürkék, előadói praxisban és hangzás képben is ez létrejött, és most kezdünk el ott tartani, hogy ez újra fontossá kezd válni, hiszen valahogy ebből a masszából el kell érni az embereket. És ez piszkosul nehéz, azt gondolom. Tehát ha az 50-es évekre gondolok, vagy a 60-as, vagy a 70-es évekre, meg lehet mondani, hogy ez most a Solti György a chicagói zenekarra, ez most a Solti György felvétele a londoniakkal. Meg lehet mondani, hogy most a Solti, nem a Solti vezényli a londoniakat, hanem mondjuk a másik karmester, teljesen mindegy, egy kortársa. Tehát lehet hallani a felvételen, hogy kik adják elő. Ezt manapság nem tudod elmondani. Manapság én az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan például karmester van, hogy függetlenül attól, hogy milyen együttest vezényel, tudom, hogy ő vezényel.
5: Tillemann és Kurencis, mondtam kettőt.
7: Igen.
5: Az más később.
7: Például. Hogy...
6: Jó, Tillemann elég fölismerhető, ez igaz.
7: Igen.
5: Mind a kettő az, nem?
7: Abszolút. De hogy a zenekarok egymás között is összehúztak. Tehát manapság nagyon kevéssé tudod megmondani, hogy ez most tényleg a chicagói és nem a londoni, vagy ez tényleg a chicagói és nem a New Yorki.
6: Az Ötvös Péter mondta azt, hogy ha oda megy egy vendégkarmester egy zenekarhoz, akkor 1%-nyi különbséget tud csinálni az alatt a próba folyamat alatt. Mert a többit hozza a zenekar, ami van neki, abból dolgozom.
7: Igen, de azok is egységesültöttek. Tehát régen azért rá tudtad mondani, hogy ez a New Yorki filharmonikusok és nem a chicagóiak. Ma
5: és lehet, hogy ez annak is a következménye, hogy ma már nem olyan fontos a klasszikus, nem számít olyan fontos értéknek, ezért mindenki beletolik abba, hogy most akkor megőrizze a saját hangját, és akkor hát legyen inkább tökéletes, perfektebb, de nem fontos az, hogy jól legyen, egyedi legyen. Inkább, egy impulzust adjon.
7: Inkább ez, tehát az előadó, ha csak megnézzük a sztár előadókat, akik mondjuk 15 évvel, 10 évvel ezelőtt jelentek meg, ha mondjuk csak egy Lang-Langra gondolok. Lang-Langnak nem gondolom, hogy egyéni mondani valója, vagy olyan egyéni hangja van, ami felismerhetetlen. Viszont egy hihetetlenül perfekcionista ember, tehát ha felteszem a lemezét és meg akarom hallgatni, akkor biztos lehetek benne, hogy az csontra meg lesz. És most érzem az elmúlt években, lehet, hogy a Covid talán ebben segített valamennyire, nem tudom, hogy kénytelenek vagyunk végig gondolni azt, hogy lehet nekünk mégis személyes hangunk mindennek ellenére.
6: Hát ez nem csak a Covid miatt van, hanem az általános társadalmi folyamatok miatt is, mert tényleg az, hogy megváltozott az információ befogadása, de erről is már nagyon sok interjúban volt szó, más nyelvet beszélnek a most felnővő generáció. És ez nem azt jelenti, hogy a Mozart nem jó, csak ki kell találni, hogy hogyan juthat el. De megint visszakanyarodok a szegedi közönséghez, mert elképesztő, hogy milyen reakciók jönnek. Tehát most múltkor is az egyébként a barok tematikai koncert után odajött az utcán egy idősebb úr, gratulál, és kommentálni, hogy köszönjük, de hát, hogy nem én csináltam ezt a koncertet. Igen, igen, ez is nagyon jó volt, de hogy a Mahler 2, mert hogy ott a Lendlerben valami meg valahogy, hát ő ismeri a Claudio Abbado felvételét, de hogy a Lendlernél nálunk az valahogy barasztosabb volt. Most ezt nem azért mesélem el.
5: Most Abbádot hasonlítottam magad.
6: Sosem vennem a bátorságot. Mert ha van idol nekem, akkor az Claudio Abbado. Tehát,
5: kedves közvetlen karmester.
6: Igen, de nem azért, hanem mert ugyanakkor úgy perfekcionista, hogy ezt...
7: A zene is megmarad.
6: Igen, meg hát a muzsikusokkal együtt. De amit el akartam ezzel mondani, az, hogy olyan közönség van Szegeden, aki tájékozott, meg tud fogalmazni egy ilyen mondatot, hogy felvételeket ismer, összehasonlítja, és ahhoz képest támad egy víziója arról, hogy a szegedi zenekar milyen. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon jó irányba haladunk, hogyha ez a mondat egyáltalán felmerül. Persze nagyon megtisztelő nekem, hogy Claudio Abbadóval egy mondatban említettek, de nem ez az érdekes most, hanem hogy a hozzáállás az nem vészel. Tehát, hogy van értelme.
5: Hát ugye sokszor voltam nálatok az utóbbi időben, és én ezt az intellektuális pesgést észlelem. Tehát, hogy valami van, ez kétségtelenül megjelent.
6: A közönség részéről?
5: Is, igen, igen, meg az egészen egy műhely jellege. Tehát, hogy van valami új alkotási vágy, illetve az ehhez kapcsolható energiák, ezt lehet érezni. Hát bízom benne, hogy Miskolcon is majd Kapellmeister úr meghív, és akkor hasonlókról tudok beszámolni, csak így barátilag, csak vicceltem. Ez nem fenyegetés, valami.
6: Nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem talán, vagy nem tudom, hogy mennyiben másabb, de Szegeden úgy kezdtük ezt az új ciklust, hogy aki előtte volt igazgató és vezető karmester, ugyanúgy ott van, tehát Gyüri Sándorra közösen csináljuk, és neki azért nagyon nagy tapasztalata van, helyismerete van, tudása van, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szimbiózis így, mert úgy tudtunk új szempontokat behozni, szerencsére nagyon jól működünk együtt, tehát tudunk együtt dolgozni jól, hogy közben az ő általa felhalmozott tudás és ismeretanyag az nem vészel. Tehát nagyon nagy bajban lennék, hogyha nem közösen tudnak, hát vagy legalábbis nehezebb lenne, inkább úgy mondom. Mert azért így könnyű bedobálni az ötleteket, hogy akkor én ezt is, meg azt is megálmodtam, és akkor most legyen ez, meg azt a programot, meg, hogy van egy olyan háttér, ami ezt segíti.
5: Múltkor egy bajos sörözőben ültünk, és kedélyesen sörözgettünk és beszélgettünk arról, hogy mennyire foglalkoztat téged a művészet és a művészek szerepe most így a 21. században. Emlékszel erre?
6: Igen.
5: Hogy látod most a művészet és a zeneszerepet így a 21. században, a változó körülmények között, a zeneszerepét, a kultúra, a prémium, a hagyományos európai kultúra szerepét?
6: Egyre fontosabb lesz, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, mert nagyon nagy kihívás, szerintem valójában az egyik legfontosabb kihívása a mai társadalomnak, hogy hogyan talál vissza a virtuális valóságból önmagának a közepéhez, tehát a személyiség a önmaga közepéhez, és ez a zene egy kulcs. Tehát ez nem lehet a Facebookon élni, vagy nem tudom, most bármilyen közösségi médiát.
5: Nem úgy tűnik, hogy ez a visszatalálás az lehetséges, szerintem. Ez most már egy elég egyirányú folyamat, nem?
6: Hát nem, nincs más út, tehát ha nem, akkor vége az embernek, mint olyannak.
5: Hát
6: tehát,
5: hogy lesz a marson, kolónia,
6: vagy valami. Nem egy opció, hogy nem talál vissza, mert akkor megszűnik az emberiség. Tehát, hogy hát végül is... Nem, én azt nem gondolom.
7: Hát erre mondta az Einstein, ugye, hogy nem tudom, hogy a harmadik világháborút hogyan fogják vívni, de azt tudom, hogy a negyediket azt késsel és botokkal című. Tehát, hogy már ő is ezelőtt kb. 80 évvel azt vizionálta, hogy itt lesz egy hátraarc, mert hogy nem lehet.
5: De ez lehet, hogy éppen egy ilyen atomkatasztrófa is előidézheti. Pont most láttam egy beszélgetést, nem olyan régen, egy podcast beszélgetést, a Friderikusz podcastben talán, hogy elképzelhető, hogy bármilyen nagy kataklizma jöhet, az a technikai civilizációt elpusztíthatja, ugyan, de magát az emberiséget nem, és akkor jöhetnek a botok, meg a karókkal való.
7: Hát ezt mi szeretnénk elkerülni, azt gondolom, és ebben egy Bachi, egy Mozarti, egy Mahler kettőnek az üzenete az kulcsfontosságú.
5: Mi Mahler kettő üzenete? A Mahler második szimfóniának mi az üzenete?
6: Én ezt most biztos nem fogom neked megfogalmazni.
5: Hát pedig valami patetikus.
6: Hát nem, elvezényeltem végül is.
7: Megadatot. Hát nem értetted?
6: Megadatot.
7: Nem értetted?
6: Nem, tényleg ez egy különleges helyzet, mert sok karmester életében nem jut oda, hogy egy ilyen hatalmas művet megcsinálhasson, szóval hálás vagyok érte, de ugyan a zene az alapvetően nonverbális, és pont ezért a művészetek között is pont ezért nagyon jó kulcs, mert olyan hát húrokat pendik meg.
5: Na, ugyanilyen nehéz, hogy, és én erről írok, zenéről írok, ugye milyen izé?
6: Hát fából vaskarika persze, de hát muszáj, tehát amikor próbán dolgozunk, akkor mi is sokszor használunk hasonlatokat, igyekszem minél kevésbé lilaködöket mondani, de valóban néha óhatatlan és szükséges. Ebben például a képzőművészetek nekem nagyon sokat segítettek, mert a vizuális impresszióknak a behívásai próbán sokkal többet érhet adott esetben, mint hogyha elmagyarázom, hogy akkor ott mit akart a zeneszerző, mert az amúgy is egy teljesen indiferens kérdés. Viszont tényleg az van, hogy amikor a közönség ott van, és megtörténik egy zenei pillanat, akkor az egy valódi esemény, ellentétben azzal, amit a különböző virtuális platformokon kap a tartalmakat fogyasztó ember, az hosszú távon nem egy lelket, vagy nem tudom mit töltő dolog. És ennek a szerepe ez egyre hangsúlyosabb lesz, hogy rövidre zárjam ezt a dolgot. Tehát tényleg nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt, hogy ez mennyire fontos lesz.
7: Én nagyon szívesen visszacsatolnék most még a repertoárhoz, meg a kortárs dolgokhoz, ugyanis azt gondolom, hogy a természetes kiválasztódás mellett nekünk komoly missziónk van abban, hogy a különböző szociális, meg globális folyamatokra mi tudatosan is választ keressünk. Nyilván, hogy vannak olyan egyetemes fantasztikumok, mint mondjuk a Mahler 2, vagy a Verdi Requiem, vagy a Bach hámómise. Nyilvánvalóan jóval több olyan alkotás is van, amit mi még aktuálisnak érzünk, de sokkal inkább egy adott kor szülte, egy adott kor gondolkodása, folyamatai szülték, amikhez mi már talán nem is kell, hogy megtaláljuk feltétlenül a kulcsot, és itt jön be az, hogy viszont nagyon fontos, hogy a mai szerzők a mai kérdésekkel foglalkozzanak, és ők nekik hangot adjunk. Tehát itt most egyébként a adott kor szelleménél, tudom én gondolok a francia romantikus operákra, egy időben hatalmas, még a 20. században is hatalmas népszerűségnek örvendtek az ilyen-olyan Massenet operák, amiből talán most kettőt tudunk mondani, miközben jóval többet írt, de azért nem játsszuk, mert az már nem mozgatja meg az embereket, más kérdéseket taglal, mint mondjuk a Don Giovanni, amivel bármikor azonosulni tudunk, mert ugyanazok a figurák vannak 250 évvel később is, mint akkor voltak. De nagyon komoly misszió az, hogy tudatosan tárjuk a közönség elé azt, hogy de van erre másik válasz, és igenis el kell jönni a koncertterembe, és igenis meg kell próbálni a kortársat is befogadni, de akkor is, hogyha már 862 Mahler felvétel van, akkor is gyere el a Mahler kettőnkre, mert a mi Lendlerünk jobb, mint az Abbádóé.
5: Uh-huh. Egyébként
6: nem jó. Más.
5: Nem. Más. Nem. Más. Egyébként egy kicsit didaktikus kérdés lesz, de abból adódik, amit te mondtál. Mondjuk a Don Giovanni, meg az operák esetében ugye van egy tematikus kapcsolódási pont a mai közönsége. Ugye Don Giovanni, a csajozógép, ennek a tragédiája, ennek az egész ilyen életfilozófiai vetülete.
7: De akár a nők tragédiája is.
5: Akár, lehet. Igen, így van.
7: Ami egy sokkal aktuálisabb.
5: Így van, de így mondjuk van. Egy olyan zene, amihez nem kapcsolódik szöveg, vagy ilyen módon tematika, hogy találja meg a az útját a ma közönségéhez? Mik a kapcsolódási pontok, hogyan lehet hitelessé és érdekessé tenni? Miért szól rólam akár egy Mahler 2, vagy akár egy majdnem azt mondtam, hogy Bruckner, de azt inkább nem mondom, mondjuk egy Beethoven szimfónia. Tehát létezik ez, hogy kell kapcsolódási pontokat találni hozzá, mint közönséghez?
6: Hát Beethoven pont olyan forradalmi és elementáris, hogy az egyáltalán nem kérdés. Hát nem.
5: Jó, akkor most rossz példát mondtam, de mondjuk egy... Csajkovszki meg szép.
6: Nem marad egy ötödik szimfóniánál, hogyha jól van eljátszva. Tehát az nem annyira erős, hogy nem tudja magát kivonni a hatásáról senki. De hát a jó zenékre ez alapvetően igaz. Hogyha milyen más mentesen...
5: Akkor mondjuk Telemann például, vagy itt Handel.
7: Figyelj, én azt gondolom, hogy...
5: Miért hallgassak én a Handelt?
7: Én azt gondolom, hogy pont ez alapján születik meg a szelektálódás. Tehát, hogy lehet, hogy nincsen megírva bötűileg. De hat rád, vagy nem hat rád? Hat a tömegre, meg tudja szólítani azt a réteget, akiknek mi szánjuk, vagy nem? És az most igazából részletkérdés, hogy az az emóció, amit belőled, vagy Manyi nénitből Hódmezővásárhelyről bejöve, kivált, az ugyanaz az emóció, mint 300 évvel ezelőtt, amikor előadták először. De valamit váltson ki belőled, és tereljen lehetőség szerint abba az irányba, és hordozza az üzenetét annak az értékrendnek, annak a valóságnak, amit mi szeretnénk létrehozni. Tehát, hogy azt te hogy fordítod le magadnak, az benned mit vált ki? Az azt gondolom, hogy részletkérdés. Az első kör az az, hogy váltson ki, mert most jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy mit vált ki, hanem hogy az emberek szájába bele kell tenni a falatot, és azt kell mondani, hogy figyelj, lehet, hogy te azt gondolod, hogy te nem vagy éhes, de kóstold már meg, mert rá fogsz döbbenni arra, hogy te egész hátralévő életedben ezt akarod enni, mert erre volt mindig is szükséged, csak még nem is tudtál róla. Tehát nem arról kell vitázni, hogy az a falat az nekem ilyen vagy olyan ízű, hanem hogy egyáltalán kipróbáljuk.
6: Én a hangok kapcsolatában hiszek, tehát hogy az mindentől független, idiomától független. Hogyha létezik, akkor ezt a közönség megérzi. És ezért szoktak a Sound Collective-nek, a Budapest Sound Collective-nek ezek a fúziós vagy komponált programjai olyan sikeresek lenni, mert úgy van összepakolva egy műsor, mondjuk adott esetben több száz év különbséget, tehát simán egy reneszánsz műtán, simán jöhet egy 21. századi, ha éppen úgy hozza az íve az előadásnak. Mert nem tűnik föl, hogy ez egy állítólag hallgathatatlan zene, vagy nehezen befogadható, mert annyira erős a sodrása az előadásnak, és a hangok közötti összefüggés, illetve a zenésznek a jelenléte, a zenében és a pillanatban való jelenléte olyan erős, hogy nem kérdés az, hogy ezt kiírta, hanem az a kérdés, hogy a hangokkal mi történik, és hogy bennünk mi történik, és ez attól függetlenül működik, hogy mennyire képzett valaki, mondjuk képzett hallgató, vagy gyakorlott hallgató kortárszenét tekintve. Tehát a Sound Collective-nek nem jellemzően nem ilyen nem csak ilyen vágyfülű kortárszenek közönsége van, hanem...
5: Például a Haydn sorozat.
6: Hát a Haydn sorozat. Abban mondjuk egy fia kortárszene nincsen.
5: Igen, ezért mondtam.
6: De hát ott ugye az ötlet, hogy mellé kerül valami, vagy egy...
5: Igen, Nálas Péter.
6: Nálas Péter, igen, vagy Boldizsár Ildikó, mikor, hogy jön ki, vagy mi a koncepció. De hogy nagyon vegyes a közönség, tehát fiatalok, kortárszenében járatlanabb, vagy jártasabb hallgatók. Mert hogy ez a közös pont, hogy van a van a hangok között egy olyan összefüggés, tehát legalábbis egy jól sikerült előadás.
5: Közben ugye elmagyarázom a hallgatóknak, nézőknek, hogy a Budapest Sound Collective-ről van szó, miatt a projekted, hogy ilyen érdekes, ilyen kísérleti projekteket hozol össze, kortárs zene, más művészeti ágokat kapcsolsz össze, és akkor egy ilyen újszerű előadásmódon gondolkodsz nagyjából, ez nyilván lehetne szebben is megfogalmazni, most ezt én így tudtam. Egyébként meg ugye lehetne bele Haydn kortársunk, ugye mind a ketten eléggé bedesz csávónak tartjuk Haydn magát, és oda például van egy kapcsolási pontom, a humor, az irónia, ez egész ilyen bedesség, nem?
6: Hát, abszolút. Nekem biztos nem kell reklámodni a Haydn, mert egyik legzseniálisabb és legkorszerűbb szerzőnek tartom mind a mai napig. Annyira redundanciamentesen fogalmaz, és olyan humorral is élesen és pontosan, hogy mindenki azonnal tud kapcsolni, hogy de persze nagyon unalmasan is el lehet játszani.
7: Ah, biztos.
6: Szóval, igen, mindannyiunknak van olyan tapasztalata sajnos, de valójában ez nem a Haydn hibája.
7: Nekem két ilyen nevem van egyébként.
5: Pont ezt akartam kezdeni, mondta is egy nevet.
7: Az egyik a Haydn, a nekem a másik meg a Dohnányi.
6: Dohnányi. Most tudtam, hogy a Haydn neked is. Ez érdekes.
7: Abszolút. Hogy azt gondolom, hogy méltatlanul alábecsültek, tehát sokkal többet kellene játszani őket, és sokkal inkább oszlopnak tekinteni őket, akik önmagukban is fantasztikusak voltak, és annyit mutattak előre, hogy nélkülük az egész zenetörténet nem lett volna olyan, amilyen. Ugye Haydn a klasszikára és aztán romantikára gyakorolt hatásáról beszélünk itt, és hogyha csak a legegyszerűbb dolgot mondjam, hogy a Dohnányi meg a Bartókra volt olyan hatással, aki a Bartók, aki a 20. századnak a számomra a zeneszerzője, és Magyarországon, ha ma kortárs zeneszerző valaki, akkor Bartókhoz Origó, tehát Bartókhoz képes pozícionálja magát valahova. Ez Dohnányi nélkül nem lehetett volna létre.
5: Szerintem kellek ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy picit komolyabb sikerült, mint gondoltam, de lelassultam hozzátok az idő alatt. Kávékomát megúsztuk, és még szóba került a világ vége is, hát reméljük, hogy nem így lesz. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen Szegedre és Miskolcra a szimfonikus zenét hallgatni, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szervusztok!
6: Köszönjük a megszépen még egyszer.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2:03, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Jelenleg is még tart a titkos szavazása az országgyűlésben a leendő köztársasági elnökről, amint van eredmény, akkor természetesen mondjuk majd, az egyetlen jelet egyébként Baka András, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. A magyar munkavállalók az évelejéhez képest kedvezőtlenebbnek látják a mobilitási lehetőségeket a munkaerőpiacon, között a BNP Paribas Cardiff biztosító. Felmérésük alapján a februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okozna gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből az is kiderült, hogy a válaszadó kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen is múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta a fennakadásokat, magyarán vagy vízszivattyú, vagy hűtőtorony építése várható majd. Csapást mértek az ukrán erők az éjjel Oroszország orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító, az ukrán hadvezetés szerint a térség egyik legnagyobbja, Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata, éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozására teszi alkalmassá. Az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, hűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő. A támadás nyomán több robbanás után tűzütött ki. Az ukrán drónerők Brody Robert nevű parancsnoka megerősítette, hogy egysége a Whiteberries orosz online piactér újabb raktárára mért sikeres csapást, ezúttal a vállalat Voronyezsi logisztikai központját támadták meg. Brody emellett arról is beszámolt, hogy a Fekete-tengeren eltaláltak egy ömlesztett árut szállító hajót, amely az orosz árnyékflotta része. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákkal támadtak, egyébként az esti hajnali órában az oroszok, 6 halálos áldozata van az orosz légicsapásoknak. Az orosz védelmi minisztérium 2 újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be.
0: Tőzsde hírek.
4: Az európai tőzsdék vegyesen teljesítenek. 1,1%-kal gyengül a német DAX és a francia CAC-án, 1%-os pluszban van még a brit tőzsde, 2%-kal megy felfelé az olasz, 6%-kal pedig a spanyol mutató, 1,1544 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde felfelé megy 7 tizeddel, 149.659 ponton jár a BUX, a forgalom 11 milliárdot közelít. 2,3%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.814 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-os pluszban járt, 46.300 forint, az Richter 0,5%-kal erősödik, 12.850, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2.648 forinton. Csökkenek a Forage részvények 0,2-del, 1687 forinttól jegyzik őket, és ha halvány mértékben is, de elkezdett erősödni a forint, az euró 364 forint 20 fillér, a svájci frank 389 forint 40 fillére jár. Távollétében ítélte halálra a bíróság Damaszkuszban a 2024-ben megbuktatott és Oroszországba menekült Bashar al-Assad korábbi szíriai elnököt háborús és emberiesség elleni bűnök miatt. A volt államfő öccsét Mahert is elítélték, illetve Atef Najibot, a szíriai hadsereg volt Dandár tábornokát, ő egyébként ott van az országban, őt őrizetbe vették korábban, a másik két vezetőt nem. Bashar al-Assad 2000-től 2024-ig uralkodott, előtte az édesapja 65-től 2000-ig, fenntartotta a család uralmát és az alavita vallási közösség dominanciáját, illetve 2011 és 24 között a világ egyik legvéresebb polgárháborúját vívta meg a szíriai ellenzéki erők ellen. A háborúba Assad oldalán bekapcsolódott évekig Oroszország is, de végül ez sem mentette őt meg a hatalomban való elűzéstől.
0: Időjárás jelentés.
4: Megérkezett a hidegfront az országba, aminek hatására az Észak-Durán túlon mérséklődött a kánikula, az ország döntő részén azonban továbbra is 35 fok feletti a hőség, északnyugaton megérénkült a szél, a hőmérséklet 30 Celsius fok közelébe süllyedt, ezzel szemben keletebbre még tombol a hőség, bár megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék megérkezése még bizonytalan, a radarjelek megjelenése ellenére nem garantált, hogy a csapadék eléri a talajt, mert a száraz légkör miatt a hulló csapadék elemek könnyen elpárologhatnak, hívták fel a figyelmet a Hungaromet szakemberei egy Facebook videóban. 15 óra 8 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
8: Köszöntöm a hallgatókat. Kiszaladtam ma délelőtt néhány órára a Sziget Fesztiválra, és már jöttem is vissza, ahonnan friss információkat hoztam arról, hogy milyen művészeti, köztük táncprodukciókat lehet látni majd augusztus 11-e és 15-e között. Az elmúlt években némileg szűkült a művészeti produkciók köre a szigeten, de úgy tűnik, hogy idén a Művészetek Kertje elnevezésű régióban számos előadótérben találkozik majd a cirkusz, a színház és a táncművészet a fesztiválozókkal. Egyébként személyes élmény volt felfedezni azt a kisebb dombot, amely annó nézőtérként szolgált körülbelül 30 évvel ezelőtt a táncprodukciókat bemutató hatalmas színpad számára, és ahol először lépett fel a fővárosban a Jurunics Tamás által átvett szegedi kortárs balett. Na de, térjünk vissza az idei művészeti kínálatra. Adásunk első részében Jenna Jalonnennel, a Sziget Fesztivál művészetek és élményprogramokért felelős vezetőjével beszélgetek a Joker sátorban, majd Kulcsár Noémit, a Tellabor koreográfusát és vezetőjét faggatom legújabb darabjáról, a Krasznahorkai sátántangó feldolgozásról, melynek bemutatója augusztus 18-án lesz Gyulán.
0: Sasszé! Hogy utolért kedvenc táncélményed.
8: Különleges helyszínről jelentkezek, méghozzá a Sziget Fesztivál kellős közepéről, a Művészetek Kertjéből, és itt van szembe Jenna Jalonnen. Művészetek Kertje az nem egy hely, hanem több színtér. Most például a Jokerban ülünk, ez egy olyan varieté-szerű, van középütt egy színpad, és körbe vannak az asztalok, székek, kis szeparészelűségek. Mi fog itt zajlani?
9: A Joker egy olyan helyszín, amit tavaly csináltunk először, idén van ez a fejlesztés erre újabb szerkezetre, ilyen Magic Mirror-szerű, ezeket ilyen tükörsátraknak hívják, egy gyönyörű fa szerkezet kör alakú. Ez egy olyan helyszín, ahol a humor, a komedi, ilyen tabu tematikák, cirkuskabaré és a bűvészet áll össze programban.
8: Kicsit olyan, mint Berlin a két világháború között.
9: Ez nagyon, az valóban, ez nagyon izgalmas. Itt pont olyan fajta produkciókat, meg művészeket kerestünk ide, akik így mosódnak kicsik ezek a határok, hogy most akkor bűvészetet látod, vagy egy humoristát látok, vagy ez most egy tabu téma, de hogy van megközelítve? De hát ez egy komikus, igazban használ a zenét is, szóval itt aztán mindenféle keveredés van.
8: Mondjál néhány szereplőt.
9: Érkezik elképesztően izgalmas amerikai bűvész, Gabriela Lester, 3 napon keresztül lesz velünk. Ő egy ilyen close-up komedit, vagy ilyen közeli bűvészetet csinálja, egyébként egy szabaduló művész, és elképesztő trükkjei vannak neki. Lesz magyar bűvész, Kisvé Balázs, szintén aki egy, hát én már találkoztam vele, és nekem is már trükköt csinált, és hát én teljesen alájultam, mert nem értettem, hogy lehetséges. Szóval ezeket nagyon-nagyon várom. Ami nagyon izgalmas lesz, hogy idén van először magyar nyelvű humorista, például a Duma Színházzal együttműködésben, ők holnap lesznek például a Szigeten, és érkezik hozzánk először a Magyarország kedvenc reggeli műsora, Molnár Áron, Renyei Micsinei, Nora és a Tapasztó Orsi, és most egy élő adásban fogja csinálni a Sziget kedvenc reggeli műsora este.
8: Azért van ám itt sok minden más is, van egy Mobilis, van a Kupola, a Nagy Színház, Le Grand Théâtre, a Nagy Cirkuszi Sátor, van még Mozgó Utca Színház is. Ugye mégiscsak a táncról akarok veled elsősorban beszélni, bár szerintem most már összemosódnak ezek a művészeti ágak. Kiket hoztál és honnan?
9: Abszolút mosódnak össze ezek a művészeti ágak. Most már nem akar a cirkuszművészet és a táncművészet, vagy akár ilyen előadó művészet, színházi művészet keveredik abszolút ezekben a műfajokban. A kupolaszerű szerkezetünk, ez egy izgalmas helyszín, ez egy Le Dôme nevezetű helyszín, egy színházi black boxként működik napközben, ahova több nemzetközi és magyar alkotó is érkezik művekkel. Ott például egy elképesztően erős, vicces és műsor érkezik Spanyolországból, ez a Los Informals-nak a Perdón című műsora. Ez ma este, holnap este és holnap után este lesz látható a Dome-ban. De van köztük például a magyar alkotó a Szabó Veronika, a Kingdom című produkció, valami egy táncszínházi előadás 60 pluszos férfiakkal. És a férfiasságról, és ezekben a férfi érzékenységről, és a maszkulinitásról vannak színpadon ezek a, mondhatni úgy, hogy öregek.
10: De ők táncosok?
9: Táncosok és színészek, vagy inkább, hát inkább színészetből jönnek, de hogy az mozgásban is lehet látni, hogy megnyilvánok, meg zenét is játszanak, szóval teljesen multitalentumok például.
10: Ez az alapítói korosztálynak szól.
9: Abszolút, de nekem ebben az is szép, hogy egy fiatalabb generációs meg tudja látni azt, hogy például milyen lenne, hogyha apukám lenne ott a színpadon. És hogy azokat a problémákat, vagy azokat a témaköröket, meg azt az identitást, meg azokat a érzelmeket, amit mondjuk egy nyugdíjas férfi érez, vagy amilyen az ő szemszögük, vagy perspektívük, ezt nagyon szépen egy színházi produkcióban van most rakva színpadra.
10: Egy hazai cirkusz produkciónak is lesz itt a premierje.
9: Igen, a Le Grand Theatre az újabb nagy fejlesztésünk idején egy nagyszabású amfiteátrum, aminek a magyar társulat a Reszirkellek lesz a bemutató.

0: többi fesztivál napokon is ugyanez az állattaps fogja fogadni ezt a közönséget.
1: Végig itt lesznek, minden nap?
0: Minden nap lesznek, este 11-kor Le Grand Theaterben.
1: Hogyan válogattad ki a fellépőket? Jó néhány hónappal ezelőtt, mintha egy pályázatot is hirdettél volna a hazai alkotók számára.
0: Igen, Art of Freedom néven futott egy pályázatuk, egy felhívásunk hazai alkotóknak. Nyitva volt nemzetközileg is, erre lehet egy jelentkezni, de az elsősorban így magyar meg hazai alkotókat akartunk hangsúlyba helyezni, és ilyen koprodukciós partnerként is beleszállni ezekben a művekben, és fontos nekünk az, hogy nem csak egy produkciót vásároló fesztiválunk, hanem az, hogy része vagyunk egy alkotónak a pályafutásának az alkotói folyamatban is, hogy tudunk őket úgy támogatni. Itt érkeznek táncművészek, lesznek eladó művészek, lesznek workshopok, lesznek aktivitások, ott nagyon-nagyon színes a program.
1: Honnan hívod őket a nemzetközi piacról? Tehát kimégy fesztiválokra, körülnézel, vagy egyébként is ismered őket?
0: Elég sok fesztiválra, meg platformra, meg ilyen szakmai rendezvényekre járok évközben, meg azért nekem is van egy saját táncos, meg koreográfusi múltam, vagy aktívan vagyok még mindig koreográfus, és ebből fakadóan elég széles az ismeretség, meg a networking kapcsolathálom. Idén vannak finnek, kicsit ilyen hazajátszás is, mivel finn vagyok egyébként, és most van például egy finn tánctársulat, a Kinetic Orchestra jön idén, egy nagyon vicces és nagyon-nagyon üres két táncművész fiúval, de vannak franciák, a Compagnie Acrorap, aminek 9 táncosa lesz színpadon, a mobilis színpadon lehet látni, ez nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon mozgós táncjelőadás. De vannak ilyen érzékenyebb dolgok is, például, mint a Piti Viviennek a reggeli tánc indítója. Szóval ez is volt fontos, hogy úgy válogattunk a programot, hogy nem csak produkciókat lehessen nézni, hanem akár így részt venni, vagy részébe válni a fesztiválozóknak. Én abban hiszek, hogy a művészet akkor ragad meg igazán, amikor ezt minden érzéki szervvel lehet tapasztalni, és nem csak nézni például, hanem akar így fizikálisan is megmozdulni, és akkor így érzékenyülni, és kapcsolódni jobban hozzá.
1: Azt hiszem, hogy ezt láttam, és itt a Joker mellett már táncosok, inkább azt mondom, táncolók voltak.
0: Éppen pont zajlik az első reggeli óra, és ott azért jó sokan mozogtak már mikor a reggel.
1: Említetted azt, hogy Finnországból származol. Hogy kerültél ide?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy kerültem ide. Én 16 évesen költöztem Magyarországra, meg kitaláltam, hogy klasszikus balettot szeretnék tanulni egy olyan országban, amiben egy ilyen rendszerváltás előtti struktúra volt. És a Magyar Táncművészeti Főiskolán, most már egyetem, ott végeztem el balett táncművészként, szóval egy klasszikus balettból származok.
1: És ez az erőben mehettél volna Moszkvába is?
0: Hát láttam, de azért nem akartam Moszkvába menni. Volt egy ilyen kisebb magyarországi kapcsolódás, nekem a saját anyukám szertornász volt, és neki a edzője magyar volt, és akkor mi jártunk gyerekkoromban Magyarországra ilyen tornatáborokra, meg ilyenekre, és akkor azt hiszem, hogy ez ilyen könnyebb volt ide jönni talán, hogy mégis volt ilyen, nem tudom, ilyen gyökeresebb hozzákapcsolódásom így a Magyarországra.
1: Oké, de nem mentél vissza?
0: Nem mentem vissza, nem.
1: Hát annak mi örülünk, de mi történt?
0: Amikor mióta végeztem a főiskolán, akkor utána maradtam itt szabadúszóként, különböző magyar társulatokat dolgoztam. Volt azért közben 3-4 év, amikor Brüsszelben éltem, és Belgium, francia és német társulatokkal elég sokat dolgoztam külföldön, és ilyen 2017-18 környéken kerültem vissza, akkor kezdtem el dolgozni a Hotworks-el, a Hod Adriennel, és abban az időben alapítottunk meg saját szervezetünket, a Sublab Event Productions-t a férjemmel, ahol
1: most...
0: Ő magyar, ő engem megmagyarosította, lehetne így mondani. És velük együtt csinálunk egy táncképzést például.
1: Finn nyelv és a magyar nyelv az rokon, finnugor nyelv. Hát hogyha ennek köszönhető az, hogy gyakorlatilag hibátlanul beszélsz magyarul, mennyire volt neked ez nehéz? Ennek mondjuk pont semmi köze nincs a tánchoz, de hát ezt muszáj megkérdeznem.
0: De szerintem van valami köze a tánchoz, mert nyilván a két nyelvnek így szavakban majdnem, hogy semmi köze egymáshoz, vagy nincsen közös szavaink. De van valamilyen nyelvstruktúrális, vagy zsigeri, vagy nem tudom, vagy ilyen pszichológiai összekapcsolódás ennek a két nyelvnek. Ezt nem tanultam volna szerintem meg ezt ennyire könnyen.
1: Könnyen?
0: Igen, mint hogyha nem lenne valami közös. Ez valami, nem tudom, ez lehet valami zsigeri szintén a genetikában mégis ott van, és ezért tanultam meg ilyen jól. Nekem nyilván az volt, hogy amikor ide költöztem, és 2008-ban, akkor még nem volt olyan a Budapest például, mint most, hogy bármelyik kávézóba, vagy postába, vagy bankba mész, és mindenki beszél angolul, hanem ott muszáj volt magyarul akkor elkezdeni tájékozódni, és nekem a saját osztálytársaim is így a szarnai alá vettek, és na jó van, Jenna, figyelj, magyarul fogunk beszélni, daráld be, és akkor így muszáj volt, és akkor meg...
1: De könnyű is volt?
0: Nekem könnyű, mert én iszonyatosan szeretem ezt a nyelvet. Szerintem ez egy nagyon gazdag nyelv, ennek vannak nagyon jó kifejezései, nagyon jó közmondásai.

0: És minden nap tanulok új szavakat, meg vannak, amikor rá kell kérdezni, hogy na, ez mit jelent valójában? És, de ez az izgalmas szerintem az életben is, hogy folyamatosan fejlődik és tanul az ember.
1: Mi az az új szó, amit legutoljára megtanultál?
0: Ez egy slang szó, amit itt a szigeten használunk, ez a slap. A slap, amikor jönnek a művészekkel a kísérőik, meg a barátai, meg stb. És ez nekem egy új szó volt, és ezt nagyon, nagyon szeretem használni is.
1: Hát nem a legszebb magyar szó, de legalább egy új szó. Köszi szépen, és sok sikert nektek.
0: Köszönöm szépen.
2: Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
1: Amikor az egyik közösségi platformon azt olvastam, hogy a Tellabor, nevezetesen Kulcsár Noémi színpadra állítja a Sátán tangót, esküszöm, szemem serebbent, azt mondtam, hogy Noémitől bármi kitellik. Krasznahorkaival való találkozásod nem az első eset, így hiszen van. A Szejubót, Krasznahorkai egyik első művét már színpadra állítottad.
3: Így.
1: Na, de itt van a Sátán tangó. Önmagában a témája is elég nehéz, ráadásul az emberek többsége nem is az eredeti regényt ismeri, hanem a Tarbéra által filmesített 7 órányi verziót.
3: Nyilván én elsősorban a könyvet vettem alapul, és a Krasznahorkai művét, de az tény, hogy egy szinte felérhetetlenség, egy elérhetetlenség az, amit azért a Tarbéla művészete és a Tarbéla adaptációja létezik, tehát nem összehasonlítandó a két dolog. Táncban fogom újra gondolni, nem is újra gondolni, hanem táncban fogom színpadra állítani ezt a művet. Nyilvánvalóan nagyon sokat inspirált engem is a film, de nem feltétlenül azt a vonalat fogom követni. Uh-huh.
1: De hogy jutottál el egyrészt Krasznahorkaihoz, másrészt az előző művétől a Sátán tangóig?
3: A Sátán tangó az már egy felkérés volt egy táncra igazából, tehát amikor elkészítettem a Szejóbót, akkor a Gyulai Várszínház igazgatója, mivel Krasznahorkai Gyulai születésű, ő vetette fel, hogy mit gondolok arról, hogy esetleg csináljuk-e meg a Sátán tangót együtt Gyulán, mármint, hogy a Gyulai Várszínház adna otthont ennek a bemutatónak.
1: Méghozzá augusztusban.
3: És augusztusban.
1: Augusztus 18-án.
3: Igen, és akkor elkezdtem gondolkozni, és mivel nagyon szerettem Krasznahorkai anyagával dolgozni, meg nagyon szerettem a művet, a Szejóbó járt odalent, úgyhogy igen, ez a novellás kötetéből is nagyon sok inspiráló dolgot adott nekem, nagyon inspiráló volt. Az már szinte egy balett előadás született belőle, tehát ilyen nagy volumenű balett előadás, nyilván az ott a japán és a keleti kultúráknak, és ugye a kultúrának a megfogalmazás a krasznahorkai szemével, tehát ugye annak az arszpoétikája erről szólt. A Sátán tangó egy merőben más mű is, tehát aki olvasta mind a kettőt, az nagyon jól tudja, hogy a két mű azért krasznahorkai mind a kettő, de egészen más atmoszférájú, egészen más lelkületű dolog. Tehát jött ez a felkérés, és elgondolkoztam, és ahogy elkezdtem olvasni újra a Sátán tangót, akkor rájöttem, hogy ez nem is áll tőlem messze, és hogy ennek most én érzem a lüktetését, és elmerem készíteni.
1: Krasznahorkai tud róla?
3: Igen, természetesen.
1: Fölhívtad, és megkérdezted, hogy
3: ezek
1: hogy történt?
3: Természetesen. Ő a Szejóbónak a premierén is ott volt, inkognitóban, teljesen hivatalosan, de hogy ott volt, és természetesen ezt vele egyeztetik, ez volt az első.
1: Örült neki?
3: Igen. Igen, igen, azt gondolom.
1: És a Szejóbó hogy tetszett neki?
3: Azt mondta, hogy tetszik neki ott az előadás után.
1: Hát reméljük, hogy eljön majd augusztus 18-án.
3: Én is nagyon bízom benne.
1: Egy picit azért menjünk a mélyére. Fölolvasok most egy idézetet, ez valamiféle kritikai megközelítést jelent. A Sátán tangó egyetemes példázat az emberi kiszolgáltatottságról, a megváltás iránti vak, naív vágyról és a manipuláció működéséről. 40 évvel ezelőtt írta.
3: Igen.
1: De ha nem teszem hozzá, a 40 évvel ezelőtt írta,
3: akkor is.
1: Annyira időszerű.
3: Így van.
1: Ez most jó vagy rossz?
3: Hogy időszerű?
1: Így van.
3: Szerintem az mindig jó. Tehát, hogy bizonyos szempontból nézve mindig jó, hogyha egy mű kortalan.
1: A mű szempontjából minden tehát, bizonnyal, de az, amiről ír, a megváltás iránti vakvágy, a manipuláció, az emberi kiszolgáltatottság.
3: Abszolút így van, igen. Tehát ennek itt vagyunk a torkában, és ebből most lehet kiáltani. Még mindig lehet kiáltani.
1: Nézzük ezeket a szereplőket, ugye ez 12 fejezetből áll. Igen. Olyan karakterek vannak, mint Irimiás, a hamis próféta. Petrine, aki a kísérője, doktor, aki alkoholista, Estike, hát ez egy nagyon érdekes, ez kislány, ha jól látom.
3: Így van, igen.
1: Aki a macskáját megmérgezi,
3: igen.
1: Kimondani szörnyű, de ha jól tudom, ezekkel a képsorokkal indul Tar Bélának a filmje. Futak is, Schmidt, Kráner, nem sorolom tovább.
3: Igen.
1: Megjelenek ezek egyenként is a színpadon?
3: Megjelennek, de nem minden szereplő jelenik meg, tehát a legfontosabb, vagy számomra legfontosabb karaktereket fogom ábrázolni, illetve kettőzések is, amint megengedi a karakter, akár kettőzések.
1: Tehát egy ember több karaktert.
3: Igen.
1: Mik akkor neked a legfontosabb karakterek, vagy kik?
3: Hát nyilván a Irimiás, Petrina, Estike. Szóval minden olyan karakter, aki Schmidtnő, akik érzelmekkel tudnak appellálni. Azok a karakterek fontosak, amelyek sorsfordító dolgokat csinálnak. Mert táncban azért valljuk be, hogy mindig azzal tudunk a leginkább appellálni, kevéssé tudunk ugye a szavakkal, nem tudjuk a viszonyrendszereket elmagyarázni egy tánc előadásba, de hangulat, a doktor is egy nagyon fontos karakter, nekem ő a szemlélő, ő az, aki valahol, ő a Tar Béla nálam, tehát, hogy ő az, aki az egészet, vagy akár maga Krasznahorkai. Tehát amikor újraolvastam, meg mindig olvasom ugye a könyvet folyamatosan, akkor mindig rájövök, hogy ez vajon ő maga lehet. És vannak olyan motívumok, ami ott a Szejbónál is felfejsejlik, ami a nagyon fontos itt a Sátán tangóban, mind a mellett, hogy a karakterek, ez az alaphangulat, vannak nagyon geológikus utalások végig. Tehát olyan szép leírások vannak, ahogyan, hogy a föld hogyan csúszamlik, hogy nyílik meg. Tehát, hogy ugye vannak ilyen geológiai utalások, és ezek jóval idő előtre is visszakanyarodnak. Mozgás milyen érdekes. A tánc, a ritmus mennyire benne van Krasznahorkai szövegében végig. Tehát akár már csak azt nézem, és a karaktereket még nem is teszem hozzá, már önmagában egy táncelőadás az, ahogyan ő ezt az egész atmoszférát meg tudja fogalmazni, vagy hogy mennyi olyan dolog van benne, akár a pók. Az nem mint karakter, de mint egy ilyen misztérium, vagy mint egy lény a pók, ez mennyire meghatározza létüket, vagy tükröt tart nekik. Szóval, hogy nagyon sok olyan szegmense van a dolognak, amivel összességében nagyon lehet ábrázolni ezt az egészet.
1: Ugye itt mindig az a kérdés, legyen az akár táncelőadás, akár prózai előadás, de akár film, hogy ezek a szereplők mennyire egy vagy több dimenziósak.
3: Igen.
1: Beszélünk Irimiásról, a hamis prófétáról, a zseniális manipulátor besugó.
3: Igen.
1: A karaktereknél soha nem izgalmas az, amelyik vagy csak jó, vagy csak rossz, vagy
3: persze,
1: csak ilyen.
3: Természetesen.
1: Tiéd milyenek?
3: Igen. Szerintem mindig egy kontextusban csapódik le. Negatív karaktert, hogyha elkezdünk egy másik aspektusból figyelni, akkor elkezdjük megérteni, vagy ha nem is megérteni, de legalább értelme.
1: Vagy a saját igazságát áll, megtalálni.
3: Igen, vagy a mögötte álló gonoszságnak az értelmezése. Természetesen nem feltétlenül fogunk egy rossz karaktert aztán utána piedesztára emelni, csak a többféle megvilágítás, vagy nézőpont, az, vagy vizsgálat, az adhat egy-egy más kontextus is.
1: Írott mű, illetve a filmen is végigvonul egy sár, eső, fullasztó világa. Ez megjelenik valahol díszletben, kellékben, vagy csak a hangulatban?
3: Megjelenik, tehát lesznek olyan anyagok a színpadon, ami erre utal, tehát látványvilágában lesznek olyan kellék anyagok, amik utalnak erre a nyálkás, nehéz, robosztus, ragacsos világra. Tehát ez a kosz, amikor már a zsírban ül a kosz. Ezek mind a jelmezekben megjelennek majd, mind a látványban megjelennek. Inkább ez a földhöz ragadt, inkább sokkal expresszívebb mozgásokat, a kortástáncnak azt a világát fogom alkotásban használni, ami inkább erre utal, hogy ezt szolgálja ezt a típusú ösztönmozgást, tehát a zsigerből jövő mozgásokat.
1: Mennyire lesz ez nyomasztó? Mennyire kínálsz azért valamiféle kiutat? Mennyire tudsz valamiféle kedvet csinálni ahhoz, hogy ezt igenis nézzük meg, ezt a darabot?
3: Szerintem a katarzis élményt, azt mindegy, hogy az milyen úton érjük el, de ha elérjük, és megtörténik, akkor szerintem az a nézőben mindenképpen maradandó élményt ad.
2: Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
1: Megköszönöm a figyelmüket, ezt az adást, illetve egyes interjúit külön-külön is meghallgathatják a Trend FM YouTube csatornáján, a Táncverzum műsoraként. Friss információkkal pedig 2 hét múlva jelentkezünk, itt a rádióban, méghozzá 3 órakor. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
2: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 1 perccel múlt 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudós 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette koszorúztak a frakció tagjai egy 1956-os emlékművet Tatán. Az ellenzék egy 1956-os és egy 2006-os ügyben hozott korábbi ítélete miatt bírálta Baka Andrást, aki korábban a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Baka András Súlyog Tamást váltja majd a pozícióban, és hát később lesz majd a beiktatás ünnepsége, jelenleg egyébként a beszédét tartja az országgyűlésben. A magyar munkavállalók az évelejéhez képest kedvezőtlenebbnek látják a mobilitási lehetőségeket a munkaerőpiacon, között a BNP Paribas Cardiff biztosító. Felmérésük alapján a februárban mért 18%-ról a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okozna gondot az álláskeresés. A visszajelzésből kiderül az is, hogy a válaszadók 2/3 szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.
2: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 7%-os pluszban jár, 149.670 pontra buksz, 11,5 milliárdot közelít a forgalom. A MOL 2,1%-os erősödésben 4804 forinton, az OTP 2,1%-os emelkedésben 46.370, a Richter 6,1%-os pluszban jár, 12.870, a Magyar Telekom 8,1%-kal emelkedik, 2638 forinton, 364 forint 20 fillér jelenleg az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-os pluszban, a német DAX most éppen erősödik 3,1%-kal, a francia tőzsde csak úgy, a francia tőzsdére 2,1%-os a plusza, 0,2-del megy felfelé az olasz, 0,5-del a spanyol tőzsde. A Wall Street-en nyitásban a főbb indexek 1,1%-os emelkedéssel kezdik a napot. A kőolaj tekintetében most már árcsökkenés van, 0,5%-os, 87,27 $ a Brent, az amerikai könnyolaj 81,81 $-en jár. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházással döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Csapást mértek az ukrán erők az éjjel Oroszország Orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító, az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobb olajfinomítója, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. Az ukrán drónerők egyébként csapást mértek a Whiteberries orosz online piactér újabb raktárára is, méghozzá igencsak messze Voronyezs logisztikai központját támadták meg. Az ukránoknak a drónvezetője Robert Brody közölte azt is, hogy a Fekete-tengeren eltaláltak egy ömlesztett áruszállító hajót, amely az orosz árnyékflotta része. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az oroszok Zaporizzsia ellen, ahol 6 ember életét követelt az éjszakai orosz légitámadás. Drónok százaival támadtak az oroszok, mint ahogy az ukránok is több száz drónt vetettek be a hajnali reggeli órákban.
2: Időjárás jelentés.
4: Megérkezett Magyarországra a hideg front, az Észak-Durántúlon mérséklődött a kánikula 30 fokra, máshol azonban tombol a nyári hőség 35 fokkal, bár megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék érkezése még bizonytalan. A radarjelek megjelenése ellenére nem garantált, hogy a csapadék eléri a talajt, mert a száraz légkör miatt a hulló csapadék elemek könnyen elpárologhatnak, hívták fel a figyelmet a Hungaromet szakemberei egy Facebook videóban. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Trend FM gyűjtő című műsorának stúdiójában Rubovszki Évával beszélgetek, mégpedig férje Jankovics Marcell Biblia című kiállításáról, ami a napokban nyílt a Pannonia stúdióban. Ez az apropója a beszélgetésünknek, de a műsor előtt beszéltük Évával, hogy azért sok minden másról is fogunk beszélgetni. Szerintem a hallgatóknak azért nagyon-nagyon nem kell bemutatni Jankovics Marcell munkásságát, ha másról nem, akkor a magyar népmesékről mindenkinek eszébe jutnak a rajzai, filmjei, animációs filmjei, de hát azért ennél az ő életműve az sokkal nagyobb. Ugye gyakorlatilag egy Oscar-díj jelöléssel kezdődött majd, hogy nem a karrierje, ami a Sisyphos című filmje, és hát mindenféle díjat kapott, rengeteget most itt sorolhatnánk, soroljuk.
6: Nem. Hát az Oscar nevezés valóban
5: az
6: egy, Magyarországon az első Oscar nevezés volt, és az is egy fontos, mert utána meg Rófusz néhány évvel később megkapta az első magyar Oscar díjat, mert ővé volt az első, csak azért mondom, hogy a rajzfilmesek érdekében
5: 75-ben.
6: Emelem ki. 75-ben volt a Marci Oscar nevezés, és 80-ban pedig a Rófusz Oscar díja.
5: De hát aztán volt itt Aranypálma díj.
6: Igen, az 1977-ben. Az azért érdekes, mert akkor kapta a Kossuth díjat. Mert a Pannonia Filmstúdió nagyon jól működött, rengeteg nemzetközi díjuk volt, és egy nagyon nagy csapatot hozott össze dr. Matolcsi György, a stúdió vezetője, akinek oldhatatlan érdeme, hogy a Pannonia Filmstúdió akkora lett, amekkora. Tudnék, ő nagyon okosan oda édesgette a nagy tehetségeket, és mindent megteremtett nekik, hogy csinálhassák a filmeket. Tehát hihetetlenül jó menedzser volt, és nem szólt bele dolgokba, hanem hagyta őket dolgozni, és megteremtette a feltételeket. És akkor 1978-ban eljöttek, hogy akkor kell már egy Kossuth díj az animációnak. Uh-huh. És akkor Marci 77-ben kapta meg a Cannes-ban az Aranypálmát a Küzdők című filmjére, és akkor Marci kapta az a Kossuth díjat 1978-ban.
5: De hát Los Angelesben például megkapta a Fehér Lófia című filmjére minden idők legjobb rajzfilmje díjat, szóval.
6: És azért érdekes,
5: véget érhetetlen a sor.
6: Igen, 50, az a Los Angeles-i olimpia idején csináltak egy szellemi olimpiát is, ugye az mindig van, csak azzal a nagy érdemű nem szokott foglalkozni, és minden idők 50 filmjét, animációs filmjét választották ki, és ebben 6 darab volt egész estés, az összes többi rövid film. És tehát a 6 darab egész estésbe került be a Fehér Lófia. Az az érdekes, hogy azóta is a legjobban eladott film. Tehát most is az Egyesült Államok, most Annecy-ban lesz a animációs filmfesztivál június végén, és ott is levetítik retrospektív első napon. Tehát ez egy nagyon híres film lett.
5: Elképesztő egyébként egyrészt az ő munkássága is, de hogy a magyar animátorok a 70-es, 80-as években, sőt még a 90-es években, akár napjainkig is, de hogy akkor volt ennek egy borzasztó felfutása, nemzetközileg egy borzasztóan erős felfutása. És
6: több egész estés film készült, mint Japánban. Pedig ott gyárak voltak, és animációs gyárak.
5: Te vagy Marcel, ezt minek tulajdonította, hogy itt Magyarországon ennyi tehetség?
6: Ezt azt volt. Hiszem, hogy a művészet, mint tudjuk, és te, aki a művészettörténészként pontosan tudod, mecénás nélkül nincs művészet. Tehát, hogyha valakik hangsúlyt fektetnek, nem csak, hogy pénzt adnak, hanem Medicsiek nem csak pénzt adtak, hanem kiválasztották a művészeket, hogy kikkel dolgoztattak. Ugye a Fugger Dürerrel csináltatta meg a portréját. Minden Dürer katalógusban benne van Fugger. Fuggert ma már mindenki ismeri. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, ez szól minden üzletembernek, amit most mondok, hogy azzal, hogy a neve fönnmaradjon, azzal abban segít, hogyha jól választja a művészt. A Habsburg lotaringiai név Beethoven ötödik zongoraversenyének a kottáján van, mert hogy ők támogatták Beethovent akkor. Baj az, hogyha Beethoven ötödik zongoraversenyen ott van a családom neve. Hát ezek nagyon fontos dolgok. És ezért Matolcsi ezt nagyon jól, és Magyarország, ugye a szocializmus úgy döntött, hogy a kultúrát támogatja, mert hogy ez legitimizálta a hatalmát. Ez valóban így van. Kiléphetett a világban, és nemzetközi rangja lett. Igen, hát ez a politikusoknak is egy feladat, hogy mit akarnak, és hogyan akarják a nevüket beírni a nagykönyvekbe.
5: Meg gondolom a képzés is, meg egyáltalán akár a Pannonia stúdió, vagy a Kecskeméti rajzfilm stúdió, ezek olyan szellemi műhelyek voltak abban az időben.
6: Ez egy nagyon jó kérdés, amit most mondtál, mert a rajzfilmhez, rajzfilm stúdióba díszítő, festő szakon végzett, például Nepp József, például Rihli Zsolt, akik ugye nem volt rajzfilm oktatás, holott ugye Magyarországon régen azért a Macskási Gyulaféle régi csapat, Fischer János, Halász János, aki ugye Londonban lett híres rajzfilm, tehát ők a két világháború között már csináltak reklámfilmeket, animációs filmeket, de az ugye háború után az elveszett, és akkor, amikor újba teremtették, és akkor már Matolcsi vezetésével, akkor oda vette, akik nem képezték őket rajzfilm, mert nem volt ilyen. Tehát Marci úgy hívta, hogy ők voltak a szent dilettánsok, akiknek saját maguknak kellett megcsinálni azt, hogy hogyan kell animálni.
5: Ő tehát hogy tanulta meg
6: könyvek,
5: személy szerint?
6: Ugye a rajzfilmnek az alapja, a filmművészetnek az alapja a rajzfilm. Mert hiszen a kockák egymás után jönnek, és úgy az lesz a mozgás. Tehát előbb volt a rajzfilm, ugye ezeket a játékokat látjuk, hogy hogyan meg kellett rajzolni, és csak ebből találták föl a filmet. Tehát fontosabb az animációk, erőbb volt, mint maga a film. Ezeket, tehát Matolcsi oda vette magához. Marci 1960-ban, Pannonia filmstúdióban fázis rajzoló gyakornoknak vették föl. Tehát ott tanulta meg Szabó Szabolcs mellett, Nep József mellett, és ők együtt találták ki, hogy hogyan kell animálni. Tarnowski Béla azt mondta, hogy ő mindent a Marcitól tanult. És amit a Marci nem mutatott meg neki, azt elleste. És a Rófuszhez és mindenki ott egymástól. Ezért volt olyan hihetetlenül szoros a kapcsolatuk. Hogy együtt dolgoztak, nem riválisnak tartották egymást, hanem együtt csináltak. Ricsi Zsolt filmet csinál Hári János, akkor Marci volt az animációs rendezője. A János Vitéz volt az első nagy dobása Magyarországon a rajzfilmnek.
5: Ezt Amerikában is megvették, nem?
6: Megvették Amerikában is, de Amerikában azért vették meg, hogy betegyék a fiókba. Igen. Mert ez egy full animáció volt, és akkor már a full animációt amerikaiak már spóroltak, akkor már full animációt nem csináltak. Tehát a Disney világ, ami még full animációs volt, azt már ugye a Hanna-Barbera nem bírta anyagilag. És akkor nem szerették a full animációs filmeket, és nem is forgalmazták az államokban. Ez egy rossz szerződéskötés volt Magyarország részéről, valószínűleg járatlanok voltak, hatalmas pénzt kaptak, 150 ezer dollárt akkor, 73-ban, hát az egy horribilis összeg volt. És nagyon örültek, hogy na, ez az üzlet megkötődött, de már senkinek nem volt ideje, megnézni meg energiája arra, hogy kikösse, hogy azt be is kell mutatni. És így bekerült soha nem is mutatták be az Egyesült Államokban. És hát egy fontos dolog, mert a János Vitéz az minden magyar gyereknél tankönyvbe benne van.
5: A magyar népmesék után talán erről ismerik Jankovics Marcet legjobban.
6: Ez így van, így van. És a Fehér Lófiát nem mindenki ismer. Érdekes, a Fehér Lófiának a nemzetközi fogadtatása sokkal erősebb, mint Magyarország. Magyarországon a mítoszok talán nem mentek annyira át, mint mondjuk a világban, mert ugye a Csillagok háborúja, ugye az mítosz, és azt mégis elfogadta. Szóval a világban a mítoszra sokkal nagyobb a fogékonyság, mint Magyarországon. Nem tudom, miért van ez.
5: Nem tudom, pedig érdekes, maguk a magyar népmesék annyira.
6: Igen, annyi
5: történet,
6: de hogy valahogy, igen, ugye kérdés, hogy magyar mitológia van-e, ugye Hoppán Mihály ezzel foglalkozik, hogy megpróbálja, tehát ez egy fontos dolog, mert a mítosz ez nagyon frappás megfogalmazás, hogy a mítosz a spirituális udvaigazítás. Tehát a történet maga az egy életünk története, de hogy ez megemelkedik a spirituális létbe, ez a mítosz. Hát ez nem baj, aki szereti a Fehér Lófiát és megérti, azokat szeretjük, és ők szeretik a filmet. És a mostani kiállítás pedig nagyon fontos, ugye hát a könyvek könyve a Biblia.
5: És ezt már régóta tervezte, igaz?
6: Igen, ez is a 80-as évek. Akkor Ravasz Ákos barátunk hozott egy kanadai befektetőt, egy magyar származású embert, aki elkezdte csinálni a rajzfilmet. Ez 13 rész lett volna, és sorozat, rajzfilm sorozat, és aztán olajválság bevágott, már az első, nem is tudom, hogy hányadik olajválság, de akkor is az volt.
5: Ebben jók vagyunk.
6: Igen, ebben a világ nagyon jó, mert mindig csinálnak olajválságot, mert így megy föl az olajára. És akkor ő nem tudta tovább folytatni, viszont elkészült az első 26 perc, a teremtés. És ez kvázi torzó maradt, és Marci halála után csináltunk kiállításokat az ő grafikáiból, Balsó Prága, Pozsony, Bécs, és akkor beszélgettünk Tóth Norberttel, a kiállítás rendezőjével, hogy mi lenne, mondtam én, hogyha a Bibliából csinálhatnánk egy kiállítást, mert hiszen ez torzó marad, de a 26 perc, a teremtés az egy egységes rész, és ezt Mózes első könyvéből mindenki ismeri, úgyhogy ez senkinek nem újdonság. És akkor a Norberttel arról beszéltünk, hogy talán Rómában kellene, és ők már korábban csináltak Rómában a Kancellária palotában, ami vatikáni tulajdonban van, egy kiállítás Boldogasszony címen, kortárs magyar művészek. Tehát megvolt a kapcsolat, és egy fantasztikusan szép installációt csináltak a Norberték, és ez a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézettel, és ez a kiállítás lett a Szent Év nyitó kiállítása Rómában. Mm. Tehát, és nagyon jó nemzetközi visszhangja volt. A kancellária palotának a homlokzatán két molinó volt, Leonardo da Vinci és Jankovics Marcell.
5: Nem rossz társaság.
6: Nem. Tudnélik, van egy állandó kiállítás mm-hmm. a kancellária palotában a Leonardo da Vincinek. Azok a makettek, Magyarországon is volt ez a kiállítás, hogy az ő rajzaiból maketteket csináltak, az ő lerajzolt találmányaiból. És ez a kiállítás ott állandó. Amikor először tárgyaltunk, akkor a palotának az igazgatója mondta, hogy ő nagyon örül a Jankovics Marcell kiállításnak, mert ő a Gusztáv filmeken nőtt föl. Ez úgy érdekes.
5: Ami szintén Jankovics Marcell.
6: Igen.
5: Hogy, kezenyomán született.
6: Igen, hogy őneki ez a kötődése. És akkor kérdezte, hogy itt van egy állandó kiállítás, de ők azt nem tudják kitenni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy Leonardo da Vinci. Mondtam, hogy köszönjük, azt nem te kell kitenni. Úgyhogy ez a két molinó lógott a Szent Év első Magyarországot bemutató kiállításán. És ezt a kiállítást elvihettük Székelyudvarhelyre és Székesfehérvárra. És most a Pannónia filmstúdióban van. Marci 1960-ban a Pannónia filmstúdióban fázis rajzolóként lépett be. Most el tudod képzelni, hogy 1960-tól...
5: Szép év. Uh-huh.
6: Igen, és az egész, és a Toldi filmet, az utolsó filmjét is abban az épületben tudta befejezni. És hát és oda kerüljön egy kiállítás, a Biblia, ez a ugyan torzó maradt 26 perc, de a 26 perc egészen tökéletesen egységet mutat, és eredeti rajzok vannak, forgatókönyvek, tehát nagyon érdekes a kiállítás. Szép.
5: Egyébként milyen érdekes, hogy te, mint perzsa szakos bölcsész, ennyire izgalmas feladatot kaptál az élettől, hogy végső soron az ő életművét, vagy most már a hagyatékát gondozott, kezeled. Ez mindig így volt, igaz? Az életében
6: hát igen,
5: is sokat segített.
6: 50 évig élhettünk mm-hmm. együtt, azért ez egy fantasztikus, és hát egy fantasztikus életút, rengeteg hatalmas eredmények, és csodálatos művek, és valóban így van, hogy az én...
5: Mindig segítettél
6: igen,
5: a saját munkáid mellett, ami
6: igen,
5: szintén...
6: De miután közös élményünk is van, hogyha erről szabad beszélni,
5: persze.
6: Hogy én az MKB bankban a képzőszer gyűjteményt csinálhattam, és amikor Orbán Dezső kiállításról volt szó, akkor Kiszelbak Tamás azt mondta, hogy gereben. és Orbán Viktor, vagy Orbán Dezsőnek a katalógusát csak Gereben Katalin írhatja, úgyhogy ez így történt, és a Győrben lévő kiállítás, a közös kiállításunk igen. Azért az is nagyon nagy siker volt.
5: Hát az is, köszönöm, hogy megemlítetted, de hát ez egy ilyen kis miniatűr pont a te karrieredben.
6: Nem, nagyon fontos, mert Horváth György volt, hogy a szakmai tanátadónk, Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese, és azt mondta, hogy nagyon jó ez a dolgozat, mondta.
5: Tényleg?
6: Igen,
5: köszönöm.
6: Nagy élménnyel csináltuk a katalógust.
5: És most a visszatérve itt a
6: igen.
5: valódi témájára a beszélgetésünknek, Jankovics Marcellre, mik a további tervek? Most október végéig
6: igen.
5: látható a Biblia kiállítás
6: egy
5: a Pannónia stúdióban.
6: Kezdeményezés van, hogy reméljük, hogy sikerül. A Zeneházában, ez a reklámhelye, van egy hangdóm. Ezt nem kevesen tudják, elmennek, megnézik a Zeneházát, de nem mindenki tud róla. Ezt nagyon helyes a vezetője, a Vazul, nagyon jó neve van, és Tóth Péter, aki ennek a technikai részét és szellemi részét csinálja, oda képzeljük el a Bibliát a hangdomba. Hmm. És ennek már ők előzetesen egy nagyon jó stádiumig jutottak el, és egész biztos, hogy hihetetlenül nagyot fog szólni, hogyha meg tudjuk csinálni, hát ez most a következő elképzelés, hogy ez sikerüljön. De hát ennek vannak feltételei.
5: És egy díjat is alapítottatok, egy nemzetközi díjat.
6: Én megcsináltam a Jankó és Marcell alapítványt Szemadám György és Hoppán Mihály barátaimmal, és ez az alapítvány működik. Tulajdonképpen a Biblia kiállítás ennek az alapítványnak az első lépése. Uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy a Pannonia stúdiónak a vezetője, ez mellettünk van, és befogadta a kiállítást ingyen és bérmentve, ugye a nagy múltra tekintve vissza, hogy az aranykor mégiscsak ebben az épületben zajlott, és úgy néz ki, hogy ez lesz egy ilyen animációs központ, mert a következő kiállításokat az alkotóknak uh-huh. szeretnénk, animációs alkotóknak szentelni.
5: Egyébként most hogy működik az animáció? Mert ugye amióta a számítógép meg a digitalitás átvette itt a szerepet ebben a témában, még mindig látunk hagyományos kézi rajzolással készített animációs filmeket, de hát nyilván sokkal kevesebbet,
6: mint
5: korábban. Azt
6: akarom mondani, hogy ma is
5: nem
6: rajzolják.
5: Egyre többen.
6: Csak ma a képernyőre rajzolják. Uh-huh. Tehát nem egy papír a ceruzába, hanem bizonyos szempontból nehezebb a képernyőre rajzolni, de ha valaki így tanulja, az így tanulja. Tehát a komputervilág az csak az eszköztár változott. Uh-huh. Semmit nem vesz le a vállukról. Uh-huh. Mert az, hogy kell animálni, hogy az hogy lépjen, azért az a kezelőnek a feladata. Tehát nagyon jól hangzik, hogy komputervilág, de ugyanannyi munka és ugyanannyi szellemi betétet kell beletenni a gépbe, mert egy önmagában semmit nem tud csinálni. Uh-huh. Ezt tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia is önmagában semmi nincs.
5: De használják a mesterséges intelligenciát is már a megmozgatására a rajzok.
6: De az uh-huh. eszköztár ugye az arra épül, hogy már sok mindent kitaláltak, és én tárolom, mármint uh-huh. mesterséges, és ha kell, akkor előadom neked. De azt be kell tárolni, uh-huh. és az arra épít, hogy évszázadok óta az emberi szellem valamilyen eredményt, valamilyen teljesítményt tud fölmutatni, és ő csak ezt elraktározza, és adott pillanatban visszaadja neked. Uh-huh. De nehogy azt higgyük, hogy az embernek vége, uh-huh. és hogy az emberi szellemre és fantáziára nincs szükség. Igenis van. Marci már a Toldi filmet a komputeresekkel csinálta. A komputer nagyon sok szép dolgot tud csinálni, de ugyanúgy mindent ki kell találni, minden kockát előre kell tudni. Egyébként Fellini csinálta úgy a filmeket, hogy képes forgatókönyvet csinált. Tehát ő nem hagyatkozott, hogy majd a kamera fölvesz, és a színész bejön és kimegy. Nem, ő megtervezte, hogy honnan jön be, hányat lép, stb. És érdemes megnézni a képes forgatókönyveit.
5: Tehát, ezt nem is tudtam.
6: Igen, tehát nem úgy van, uh-huh. hogy nem, az emberi szellemet nem lehet
5: lecserélni.
6: Nem lehet leírni. Nehogy bárki is azt higgye, hogy egy másik világ jön. Nem igaz. Csak más eszköztár.
5: És például Annecy-ban, ahol rendezik a francia animációs filmfesztivált, és ahol először fogjátok átadni ezt a
6: Igen.
5: díjat. Kiket fogtok díjazni vele, vagy milyen kategóriában?
6: Na most ezt a minden fesztiválnak van egy grémiumom, és ők tudják, szakemberekből áll a világ minden részéből. Ők döntik el. Én ezt nem merem, és nem is akarom, mert itt az a lényeg, hogy a szakma válassza ki.
5: De valamilyen kategóriában?
6: Igen,
5: ez egy
6: de nem első filmes, hanem a korai. Szóval azt hiszem, hogy korhoz kötik, és, de nem első filmesként, nem ez a kategória, de szóval valamitben kezdő, ez a lényeg, hogy valaki kezdő kapja, hogy ezt ők döntik el. Uh-huh. És ezt a Nemzeti Film Intézetnek a filmarchívum igazgatója Rádú György, aki ezt szervezi, és aki ezt egyáltalán elérte, hogy Magyarországnak komoly szerepe van Annecy-ban. Ez az, ő segít, és ők döntik el. Tehát én várom, hogy a szakma kit tart erre érdemesnek, és nagyon büszke vagyok, hogy ők a Jankó és Marcell díjat nagy szeretettel fogadják.
5: Hát köszönöm szépen, Éva, az a baj, hogy itt lejárt a beszélgetésünkre kiszabott idő. Rubovszky Évával beszélgettem, aki Jankovics Marcer felesége, özvegye, és a hagyaték, illetve az életmű gondozója, kezelője, és arról beszélgettünk, hogy a Pannónia stúdióban a Hüvösvölgyi úton május 23-án nyílt egy kiállítás, jól mondom?
6: Igen.
5: És egészen október végéig, 23-áig, hogyha...
6: 21, mert Marci születésnapja 21.
5: Aha. 21-éig látogatható, és hát közben tervezitek, hogy a zeneházában, a hangdomban is legyen majd egy hasonló kiállítás. Úgyhogy ha rajtad múlik, úgy látom, hogy mindig látunk majd egy kicsit megint Jankovics Marcel alkotásaiból. Köszönöm szépen, Éva, a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh! Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudós 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő államfőnek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, hogy egy generáció időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
7: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a központzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
4: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A miniszterelnök állítása szerint meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat. A döntés hátterében Romániában a Dura apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Az erőmű két blokkja egyenként 700 megawatt teljesítményű. Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, ezt az energetikai államtitkár jelentette be. Románia az Európai Bizottságtól és a villamos energiapiaci átviteli rendszer üzemeltetők európai hálózatától kért tájékoztatást arról, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a Nemzeti Helyreállítási Tervben vállalt kötelezettséget arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésére elegendő megújuló energiaforrás.
2: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával 8,1%-kal megy felfelé, 149.821 ponttal a BUX, a forgalom 12,8 milliárd forint. A MOL részvényei 2,5%-kal emelkednek, 4.820 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,1%-os pluszban járt, 46.350, a Richter 1%-kal drágul, 12.920, a Magyar Telekom 9,1%-os pluszban 2.640 forinton, 3,1%-kal gyengülnek a Forage részvények, 1.686 forinttal jegyzik őket. A napközben nagyon gyengülő Opus kezd magára találni, de még mindig 1,6%-os mínuszban 362 forinton. Egy komolyabb 5,2%-os ralliban az Alteo részvényei 4680 forinton. A devizapiacon az euróért 364 forint 40 fillért kell adni. Európában a főbb indexek emelkednek 1/10, illetve 6% közötti mértékben. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója egy komolyabb 3%-os erősödésben jár, az S&P 500 most éppen 1%-kal emelkedik, a Nasdaq viszont egy rendkívül enyhe pár pontos mínuszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1541. Napközben volt 2% fölötti erősödésben is a kőolaj, most gyengül 7 tizeddel, 87 dollár 11 cent a Brent, az amerikai könnyűolaj 81 dollár 52 centen.
2: Időjárás jelentés.
4: Megérkezett a hideg front az ország északnyugati felére, az észak-durántúlon mérséklődött 30 fokig a kánikula, máshol azonban 35-38 fok van. Bár megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék érkezése még bizonytalan, a radarjelek megjelenése ellenére nem garantált, hogy a csapadék eléri a talajt, mert a száraz légkör miatt a hulló csapadék elemek könnyen elpárologhatnak, erre hívta fel a figyelmet a Hungaromet egy Facebook videóban. 16 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és miről máshol lehetne beszélni ezekben a napokban, mint energiahelyzetről, vízgazdálkodásról, meg is tesszük ezt a mai műsorban. Nézegettem a híreket ma, az 5. hőhullám éri el Európát ezen a nyáron, azt gondolom ez is rekord. Aztán nyilegyenesen kilőttek az energiaárak az ellátási bizonytalanságok miatt. Aztán egy picit föllélegeztünk az elmúlt napokban vagy órákban, ugye Pakson egy reaktornál már 2 turbina működik, már nem kell korlátozni a fogyasztóknak a fogyasztásukat. Szóval talán itt van az ideje annak, hogy egy picit az ember hátradőljön, de ne nagyon, és gondolkozzon, hogy milyennek a helyzetnek a tanulsága. Ráadásul olvastam egy cikket az Economics-nak, nyilatkozott dr. Boros Norbert, energiapiaci szakértő hasonló témában. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ahogy telnek a napok, ön hogyan látja, kinek milyen tanulságot kell levonni a történtekből, és eljuthatunk egészen a szolgáltatókig, a kormányzatig, de hát nyilván érdemes talán a fogyasztóknál kezdeni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Talán úgy vagyunk, mint egy hívinfarktus közeli helyzettel megúsztuk. Most már nagyon jó reményeink vannak, hogy a dologból ne legyen nagy baj, de azt be kell látnunk, hogy életmód változásra van szükség. El kell gondolkoznunk azon, hogy mit kell másként csinálni, és úgy látom, hogy ez történik is. Azon az egyetemen, ahol én tanítok energiagazdálkodás tantárgyat, korábban általában 20-25 hallgató jelentkezett, idén pedig 200. Mindenki látja, hogy az energetikai kérdés, a takarékos gazdálkodás, az újra gombolás idézőjelben nagyon fontos feladat lesz. És ezt valóban minden szinten meg kell tenni, hiszen ami történt, az nem csak egy erőművi probléma, nem arról van szó, hogy az erőművi technikusoknak kell elgondolkozniuk, bár nyilván ott is van teendő, hanem egy kicsikét a felhasználás módját változtatnunk kell. Ha nem lett volna annyi napelem, mint amennyi van, akkor nagyobb lett volna a baj. És lám már is egy lehetőség is adódott, hiszen nem kellett mindenhol és mindig korlátozni a fogyasztásunkat. Egy olyan új modell bontakozott ki, ami a jövőben akár meghasználásaink alapján használható is lenne. Nem biztos, hogy mindig csökkenteni kell, lehet, hogy csak át kell csoportosítani a felhasználásunkat időben.
1: Igen, az nekem is eszembe jutott, hogyha ez a napelem boom nem történik itt meg Magyarországon, hihetetlen számokat produkált ez a szektor. Ha mondjuk 5 évvel ezelőtt vagyunk ugyanebben a cipőben, akkor sokkal nagyobb a baj.
2: Valószínűleg igen, sőt, hát ilyen szempontból tulajdonképpen icipici előnyről is beszélhetünk. Ez az elmúlt időszakban már olyan nagymértékű volt a napelemes túltermelés, a déli órákban azért kellett a Mavilnak, a villamosenergia rendszer irányítójának fizetnie, hogy valaki elvigye a többlet energia fölösleget. Ilyen értelemben ez egy pozitív fejlemény, mármint hogy az, hogy láthatóan van lehetőség arra, hogy a fogyasztásunk átcsoportosításával, amihez már gyakorlatilag minden eszköz rendelkezéssel megtakarítsunk energiát. Nagyon érdekes volt egy hölgy hozzászóló olvasását olvasnom egy női labban, igen, én teszek ilyesmit is, ki azt mondta, hogy én most vettem észre, a mosógépemen van időzítő óra is.
1: Igen. És aztán most jönnek a szélerőművek, nyilván most arccal a szél felé, mert a nap nem mindig süt, és hát nyilván ezt az energiát tárolni kell valamilyen módon. Tehát, hogyha fölülről nézem a dolgot, akkor nyilván ott kell most ezeken a területeken kell ösztönözni, és nyilván ebben majd különböző programok is születnek. Ön hangsúlyozta ebben a beszélgetésben, amiről szóltam itt a riport elején, hogy az ellátóhálózat végül is jól vizsgázott. Ahhoz képest mondom ezt, hogy az elmúlt évtizedekben azért onnan hiányzott pénz, erről sokat beszéltek annak idején a szolgáltatók meg a szakemberek is. De a dolog mégiscsak működött, ugye?
2: Így igaz, a beruházási források, az érdekes rezsicsökkentés típusú áralakítás és számos egyéb tényező miatt nem mindig voltak elégségesek.

0: az energiát pedig el kell szállítani, most már nem csak nagy 8 darab körülbelüli számú nagy erőműből egy irányba, hanem minden irányba az országon keresztül, hiszen már a legkisebb település is sok esetben komoly energiatermelőnek számít, legalábbis a déli órákban a napelemek miatt.
1: És hát a Duna is központi kérdés, ugye, hogy talán a cikkben idézik is önt, hogy a paksi atomerőmű Achilles sarka lett a Duna, ami mostanában azért kiszámíthatatlan, és azért akár duzzasztani fogjuk, akár nem. Akár lesz benne víz, akár nem. Ez idő, és nagyon sok pénz. Tehát azon gondolkozom most, ha már azzal kezdtem a beszélgetést, az 5. hőhullám ért el Európát ezen a nyáron, és nyilván a nyárnak előbb-utóbb vége lesz, és jön ebből a szempontból egy nyugalmasabb időszak, hogy itt mennyi idő van ezekre a fejlesztésekre, erre a portfólió bővítésre, a szélelőművekre, az akkumulálásra, arra, hogy a Dunával tudjunk valamit kezdeni ott Paks környékén. Szóval itt mennyire szorít most az idő?
0: Nem vagyok vízügyi szakértő, a vízügyi kérdésekhez nehezen tudok hozzászólni. Talán a legkésőbb Vaszódi Attila professzor előadásait meghallgatni ebben a témakörben. Én az ő szavaiból úgy veszem ki, hogy vannak olyan lépések, amelyeket mi hamarabb meg kell tenni. Nagyon kevés olyan erőmű van, pláne atomerőmű, ami tisztán csak a Duna folyó vízhűtésére támaszkodna. Romániában van ilyen, nagy gondjaik is vannak. Ha én lennék az, aki ebben a kérdésben tanácsot adhat, én elsőnek a hűtőtornyok, a Heller forgó professzorok által egyébként magyar találmányként világon elismerté vált hűtőtornyokat kellene megépíteni. Ilyenek egyébként számos más erőműben, a Máfra erőműben is vannak. És aztán persze folyamatosan ez egy nem egyszeri munka, a villamosenergia fogyasztás igény nő, egyre inkább használunk hőszivattyút, klímaberendezést. Lászlónak is egy a vége, hogy én azt gondolom, hogy két részre kell osztani az intézkedés csomagot, amit a kormány egyébként most már tárgyalásba is vett, és javarészen is fogadott. Egyrészt azonnal intézkedésekre, másrészt pedig egy hosszabb távú intézkedés sorozatra, nyilván inkább ilyen a hosszú távú energiatárolást lehetővé tesző valamilyen típusú olyan erőmű építése, ami erre mondjuk például vízszivattyúzása alkalmas lehet.
1: Az, úgy mondta, ez nyilvánvaló, hogy nő a fogyasztás. Az mondjuk nem mindegy, hogy hol nő a fogyasztás, az ország mely részen és milyen módon, milyen napszakban nő a fogyasztás, és az sem mindegy nyilván, hogy az iparpolitika az milyen irányt vesz. Újabb akkumulátorgyárak jönnek, vagy nem, és mondjuk ezek az energiazabályok, álló létesítmények már nem fogják rontani a helyzetet, ezt a fajta stabilitást, most hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen. Szóval ezt a kettőt valahogy most együtt kell majd nyilván ennek az országnak végig gondolni, az energiastratégiát és az iparpolitikát.
0: Bizony, ez nagyon fontos felismerés, és hát egyszer már eljátszottuk ezt, ha most Dunaújvárosra gondolunk, építettünk egy vasművet ott, ahol se szén, se kokszoló, se vasérc, se semmi nem volt. El kell gondolkoznunk valóban, hogy Magyarországnak, akinek az energia szűk keresztmetszeti terméke, a víz szűkösen áll rendelkezésre, mert talán munkaerő sincs annyi, amennyi, óriás gyárakat kell építeni hatalmas vízfelhasználással, hatalmas energiafelhasználással, vagy valami ennél egy kicsikét szerényebb bevitelű, mégis nagy értéket termelő iparágra koncentráljon. Tipikus példa erre ugye Svájc, ők sohasem foglalkoztak ilyesmivel, hanem karórákon keresztül építették fel a precíziós iparukat. Ezt el kell döntenünk, mi legyen az irány. Ez tulajdonképpen sokkal jobban meghatározza azt, hogy milyen lesz a jövőnk, mint az, hogy otthon a lakásban mit csinálunk.
1: Ha már ezt mondja, hogy a lakásban mit csinálunk, a lakosság, és hát nyilván a szolgáltatók is, meg a többi szereplés most jól vette a lapot, és a politikusok felszólítására szépen csökkent a fogyasztás, ez látszott majdnem minden nap, amikor ez a felszólítás elhangzott. De ez nyilván egyszer, kétszer, háromszor, négyszer megy, aztán az emberek ebbe picit belefáradnak, beleunnak, már nem. És eszembe jutott az is, mikor azt mondták, ugye, hogy zárjuk el a fogmosás közben ugye a csapot, meg a platni közepére tegyük a lábast, és akkor így lehet forgó-morgó energiát spórolni. De ez tényleg összeadja azt a puffert, azt a lehetőséget, ami mondjuk ilyen vészhelyzetben fontos lehet. Most ez úgy történt, hogy igen, most azt, hogy a mosógépet, mosogatógépet éjszaka indítsam el, vagy ha már a hölgyolvasót említette, hogy van rajta timer, vagy a villanyboiler, vagy az elektromos autók töltése, légkondicionáló. Szóval mennyi rugalmasság van a lakosságban, a fogyasztókban ilyen téren?

0: szerkesztő egy nagyon fontos fogalmat említett meg, amit a műszaki tudomány most már erősen tanulmányos, sőt, hát alkalmaz is, ez úgynevezett hálózati rugalmasság kérdése. Már talán említettük is, hogy nem feltétlenül az összfogyasztásunkat kell csökkenteni, hanem megfelelő időben kell alkalmazni. Egyébként a múltban is volt ilyen, talán az idősebbek még emlékeznek az éjszakai áramra, amit ma már vezérelt államként említünk, téli éjszakákon fűtöttek föl a villamos kazánok. Hát ez egy kicsit megfordult, most nem téli éjszakákon van fölösleges villanymennyiség, hanem nappal, de tény, hogy nem lehet heroizmusra építeni csak. Van azon egy nagyon jól bevált megoldás, ez pedig a gazdasági megoldás. Olyan ösztönző tarifarendszerre van szükség, ez az ipari fogyasztóknál már egyébként létezik is, ami olcsó villamos energiát biztosít mondjuk dél körül, és nem ösztönzi a túlzott felhasználás mondjuk este 6-7 órakor, amikor hiány van. Ausztriában például már olyan megoldást is alkalmaztak, hogy egy rugalmas tarifarendszer és az ehhez szükséges okos mérők segítségével dél körül bizonyos szolgáltatók gyakorlatilag ingyen adják a villamos energiát, csak a hálózat használatért kell fizetni, míg délután egy sokkal magasabb tarifával lehet vételezni. Tudom, hogy a magasabb tarifa szó az nem cseng sokak fülében jól. Itt nem valami óriási eltérésre kell figyelni, hanem inkább a különbségre, hogy amikor sok a villamos energia, akkor az olcsóbb. Érdekes, hogy a piacon elfogadjuk, hogyha sok alma van, az olcsó. Azt valahogy még nem tanultuk meg, hogy ez a villamos energiával sincsen másként, akkor olcsó, amikor sok van belőle.
1: Igen, ha hatásványvizet veszünk, akkor az olcsóbb, mint hogyha egyet vennék nagyon gyakran, ugye így akcióznak az áraz, amíg még zsugorfóliát használhatnak, aztán ez se lesz. De ha már, és ez nagyon fontos, amit mondott, hogy világos a zsebünkön keresztül, és ezt egyre többen mondják politikusok is, hogy ehhez az ár struktúra az valamilyen módon előbb-utóbb így vagy úgy, de közelíteni kell, akár sávosan, hogy lássuk azt, hogy, és hogyha tényleg, ha palackot visszaviszem 50 forintért, akkor arra is figyeljek, hogy egyébként, ha most fogok most az egy százassal kevesebbe kerül, mint hogyha ezt délután 5 órakor teszem meg. De ehhez ugye okos mérő kell. Ez nagyon fontos, hogy ez önmagától nem megy, ezt nem lehet felülről lefelé csak úgy elindítani, mondjuk egy ilyen sávos árazást.
0: Az okos mérőórával kapcsolatban nagyon sok rémhír, furcsa meggyőződések is terjednek, pedig hát nem egy nagy csodáról van szó, egyszerűen egy hagyományos villanyórához hasonló elektronikus készülékről, mi egy valamivel többet, egy kis SIM-kártya segítségével információt cserél egy mérési központtal, és tud például tarifát váltani, tudja azt, hogy az egyik órában X, a másik órában Y forintba kerüljön a villamos energia kilovattórájának ára. Semmicsoda nincs benne, ez egy okos eszköz. Úgy egyébként nem kevés van már belőlük Magyarországon, az ipari fogyasztóknál mindenhol. Minden korábban 5000 kWh-nál, most már 4000 kWh-nál nagyobb fogyasztású lakossági felhasználónál is napelemes rendszert enélkül telepíteni nem is lehet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó út, erre érkeznek Európai Uniós pénzek is. Most talán kivételesen egyszer a szakembereknek kellene hinnünk, nem azoknak, akik azt gondolják, hogy kicsi japán emberek kukucskálnak ki az ablakon a okos mérőből, és megfigyelik, hogy mit a délelünk.
1: A tudatos fogyasztó most akár léphet is egyet előre e tekintetben, és akár a szolgáltatójánál kérheti ezt, vagy ösztönözheti a szolgáltatót, vagy a szolgáltató és a fogyasztó együtt ezt a folyamatot
0: erősíti? Kérheti, a szolgáltató is teszi, de önmagában véve egy okos mérő nem túlságosan sokat kevés, ér.
1: Világos.
0: Rugalmas tarifa is kell hozzá. Nyilván meg lehet gondolni azt, hogy milyen szépen mutat, hogyha délben kéken világít, délután pedig zölden, de akkor leszünk igazán ösztönözöttek, én legalábbis biztosan, mert sajnos ilyen vagyok, hogyha ebben anyagi érdekeim is vannak.
1: Ennek az elmúlt nyárnak mi az egymondatos vagy kétmondatos tanulsága az ön olvasatában?
0: Ez számomra, hogy talán az elején is beszéltünk róla, először megszólaló riadó sziréna, oda kell figyelni. Lehet persze továbbra is azt mondani, nincs globális felmelegedés. Én nem vagyok meteorológiai szakértő, ez nem tudok hozzászólni. De azt látom, láttuk mindnyájan, hogy mekkora bajok voltak Európában, Magyarországon ezen belül. És azt is láttuk, hogy ha nem teszünk, akkor ebből bizony komoly baj lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm, Boros Norbert, energiapiaci szakértő volt a Monitor délután vendége. Köszönöm szépen, szép napot önnek.
0: Én köszönöm.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudós 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő államfőnek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt a választásban. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben, azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtók közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
4: Az elmúlt közel 2 évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
3: Az előző elnököt, Sulyog Tamást az áprilisban megválasztott Tisza kormány egy bábnak tartotta, és már a választási kampányban jelezte, hogy nem maradhat hivatalban. A korábbi elnök nem mondott le, így az alaptörvény módosításával menesztették. A Tiszás többségi parlament július 13-án szavazta meg azt az alaptörvény módosítást, ami lehetővé tette a korábbi köztársasági elnök elmozdítását. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. Olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, vélhetően vagy vízszivattyú, vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Románia egyébként tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására. Az Európai Bizottságtól és a villamos energiapiaci átviteli rendszer üzemeltetők európai hálózatától pedig arról kért tájékoztatást, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a nemzeti helyreállítási tervben vállalt kötelezettséget arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja. Most azonban haladékot kért Brüsszeltől az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésére elegedő megújuló energiaforrás. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelinben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt, egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre vagy a környezetre. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Grevelinben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni.
0: Tőzsde hírek.
3: Zárás előtt fél órával a magyar tőzsde 1%-os pluszban járt, 150.227 ponton a BUX, a forgalom 13.779 millió forint. 2,6%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.826 forinttól jegyzik őket, az OTP 4,1%-os emelkedésben 46.470 forinton, a Richter 1,2%-kal emelkedik 12.950, a Magyar Telekom 6,1%-os pluszban 2.632 forinton, 364 forint 60 fillér az euró árfolyama. Európában emelkednek a tőzsdemutatók 2,1 illetve 5% közötti mértékben. A londoni tőzsdénél van egy enyhe megbicsaklás, ott stagnálás érzékelhető. A Wall Street-en 1,1%-kal megy felfelé a Dow Jones és az S&P 500, a Nasdaq is egy enyhe pluszba próbálja verekedni magát egyelőre azért pár ponttal, a tegnapi záróértéke alatt van. 1,1542 az euró-dollárral szembeni árfolyama, csökken a kőolaj edzése, 87 dollár 64 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 82 dollár 5 cent.
0: Időjárás jelentés.
3: Megérkezett a hidegfront az országba, aminek hatására az Észak-Durántúlon mérséklődött a kánikula. Bár már megindult a gomoly felhőképződés, a csapadék érkezése még bizonytalan. A radarjelek megjelenése ellenére nem garantált, hogy a csapadék eléri a talajt, mert a száraz légkör miatt a hulló csapadék elemek könnyen elpárologhatnak, hívták fel a figyelmet a Hungaromet szakemberei egy Facebook videóban. A nyugati, déli és északkeleti ország részben, illetve északa még a délnyugati tájakon egy-egy zápor előfordulhat, ezt követően csapadék nem lesz. Egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északi-északnyugati szél. Éjszaka 16-22 fok várható, holnap pedig újra felhős, napsütéses idő 27-33 fokos csúcsfőmérséklettel. 16 óra 37 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en a legitim jogvédelmi biztosító jogászával, dr. Berta Bendegúz Áronnal beszélgetek. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jogi kihívás, és most a deepfake-ekről fogunk beszélgetni. Van egy nagyon jó szakcikk, amit olvastam öntől, ami egy tanulságos történettel indul. Hát érdemes ezt azt hiszem most elmesélni röviden, és aztán onnan bogozzuk szét a szálakat.
2: A cikknek az elején egyébként kitalált történetet adok elő. Ugye arról van itt ebben a történetben szó, hogy egy mesterséges intelligencia által csinált kvázi valósághű kép és hangfelvétel, videófelvétel, ami nagy mértékben befolyásolni képes mondjuk egy vállalkozás életét. Tehát nyilván hogyha ez megjelenne az interneten, vagy különféle egyéb közösségi média fórumokon, akkor az hát nyilván az emberekben, a fogyasztókban nagy mértékű akár csalódást, akár nem tudom én, megbotránkozást kellhet, és hát nyilván ezzel összefüggésben itt ugye a cég jó hírneve, illetve hát valamennyi nem tudom én megtévesztő jellege az egész cégre hatást gyakorolhat, és hogy ennek a helyzetnek így a helyes megítélése, jogi megítélése például miként alakulna. Ugye az ember pörgeti, nem tudom én, a TikTokot, az Instagramot, vagy csak mondjak két példát, gyakran ütközik egyébként mesterséges intelligenciával készített olyan felvételekbe, olyan videó és hang és képfelvételekbe, amik egyébként a valóságot egyáltalán nem tükrözik, vagy pedig pont a napokban tett közzé egyébként a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy videót saját magára, amiként fölhívta a figyelmet arra is, hogy most már egyébként ezeket lakossági bejelentésként egy ott megadott honlapon, egyébként ez a mihivatal.gov.hu oldalon jelenteni is lehet, hiszen hogyha nem felel meg az adott videófelvétel nyilván a szabályozásnak, akkor ezeket vizsgálni kell.
1: Hát lesz dolga ennek a hivatalnak, mert ahogy terjed a mesterséges intelligencia használata, ez egyre több ilyen hangfelvétel, aztán képfelvétel, meg videófelvétel készül. Eszembe jutnak egyébként a beadandók, meg a szakdolgozatok, a felsőoktatás is nagy bajban van, mert egyszerűen komoly talanná vált, és már nem lehet írásban tulajdonképpen számon kérni egy egyetemet, Magyarországon már nem is lesz, azt hiszem, szakdolgozat a következő évben. Én legalábbis itt ezt hallottam a stúdióban a rektoroktól. Szóval a jognak most komoly, egyrészt lépés hátrányban van a jog, másrészt pedig valamit tennie kell ezekkel a dolgokkal, mert amikor bizonyítékként egy-egy ilyen videó előkerült eddig, vagy kép előkerült eddig, az nagyjából vagy hiteles volt, vagy nem, de most már ez sokkal bonyolultabb. Ki dönti el, hogy hiteles vagy nem?
2: Hát ezt, hogy hiteles, alapvetően mindig szakértő dönti el, tehát nyilvánvalóan ma mondjuk, hogyha egy perben, és akkor talán itt egyből tudnék mondani egy példát is, hogyha mondjuk nem tudom én, valakinek a becsülete csorbítására alkalmas videós kép hangfelvétel készül, vagy éppenséggel ezt utántó tartalom készül. Ugye felmerül a becsület, illetve hát megsértését vagy rágalmazás tényállásai. Egyébként ezt nem is új keletű jelleggel, hanem már viszonylag régóta szabályozza a büntető törvénykönyvben, ugye a 226. per A és per B szakaszokra kell itt gondolni. Itt igazából a hamis videó és képfelvétel készítését, ennek ugyan nyilvánosságra hozatala kerül szabályozásra, ugye törvényi tényállás keretében, tehát kriminalizálásra, és igazából itt azok a cselekmények kerülnek ugye szankcionálásra, amikor valaki ugye abban a célból, hogy mást becsületét csorbítsa, ilyen hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang, tehát képfelvételt készít, illetve ilyen anyagot hozzáférhetővé tesz. Ezek alapvetően vétség miatt büntetendőek, tehát hogy nyilván itt ugye utalunk a becsületet és maga rágalmazás tényállásaira, csak ugye külön szabályozta a jogalkotó, tehát ez is felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú, hát ugye a deepfake-ed ebben az alá nyugodtan besorolható, tehát bekategorizálható akár tartalmak, akár jogsértésére, jobb megsértésére, tehát nyilván közögi felelősség megállapítására is vezethet.
1: Igen, csak most én jogfelhasználóként, vagy joghasználóként én azon gondolkozom, hogy rendben van, de hát eddig is voltak szakértők, csak ez a szakértelem most már kevés. mint az élet rengeteg más területén is kevés, mert a mesterséges intelligencia meghaladja ezt, új szakértelem látszik szükségesnek, a jogterületén is valamilyen szinten, mert egy perben, hát most már nem a klasszikus igaz, nem igaz, hamis, nem igaz állítás fog itt ütközni, hanem iszonyú hosszú bizonyítások, és nem tudom, hogy hiszen még a szakértők sem tudják most megmondani, és a technológia meg úgy haladja meg önmagát percről percre, hogy ezzel nagyon nehéz lesz lépést tartani. Egyébként az európai vagy a magyar jog most ezügyben mit évő lesz?
2: Köszönöm a kérdést. Talán egyébként itt az AI-ek, amire föl kéne hívni a figyelmet. Ugye ez egy 2024-es keltezésű, de egyébként 26 augusztusával, ha emlékszem, másodikával hatályba lépő joganyag. Hát nyilván nem egyszerre, hanem fokozatosan léptették ezt hatályba. Ennek itt a vonatkozó része, a deepfake-ekre vonatkozó részéről kicsit akkor talán erről is ejtsünk szót. Ugye, de talán még mielőtt ebbe belemennénk egy mondatban azért alapvető struktúrácsokat föl kéne itt ebben az AI-ekben vázolni, tehát mégis elhelyezni benne, hogy mi ez a deepfake. Ugye a deepfake alapvetően egy olyan az AI által generált vagy manipulált kép, audio vagy videó tartalom, amely hasonlít létező személyekre, tárgyakra, helyekre, entitásokra vagy eseményekre, és amely egy személy számára megtévesztő módon autentikusnak vagy valóságosnak tűnne. Az AI Act, amit az előbb említettem, az egy kockázat alapú rangsorolási rendszert alkalmaz. Ugye itt vannak a tiltott EMI gyakorlatok, most röviden így mondom, tehát nyilván azok a elfogadhatatlan kockázattal dolgozó manipulatív mesterséges intelligencia megoldások, amiket tilos alkalmazni. Nyilván valamilyen mondjuk személyek védett tulajdonsága, például vagy egy ilyen kreditrendszerekre kell most például gondolni. Ugye Kínában nyilván ennek nagy divatja van, az embereket rengeteg kültérésbe térik, mert a figyelés akár pontozza, és na ugye itthon ez van, Európában ez tiltott. Aztán van a nagy kockázatú AI rendszerek, itt rendkívül szigorú alapvetően kockázatértékelési stratégiát is ki kell dolgozni, hogyha ilyet akar alkalmazni egy vállalkozás. Például gondoljunk, hogy nemrégében volt a Budapest Bank botránya a mesterséges intelligencia alkalmazása alatt, azért régebben volt már, most nincs Budapest Bank, de azért mégiscsak volt ugye egy ilyen botrányt meg kell jegyezni. És akkor itt jön be a harmadik helyen a korlátozott kockázattal járó, de különlátható jogszabály alá eső EMI gyakorlat, hogy itt, tehát a deepfake, tehát alapvetően ez nem egy önálló, korlátozott, kockázatú kategória, de itt a negyedik fejezet, a rendelet negyedik fejezetében ugye úgy szól, hogy egyébként ez, hogy bizonyos EMI rendszerek szolgáltatóira és alkalmazóira vonatkozó átláthatósági kötelezettségek, hát szerintem már ez a néve magában sokat mond, tehát ugye a főkötelezettséget egyből lenni meg is jeleníti, át legyen látható az egész működés, és akkor talán még, amit a kérdésére válaszol, az pedig ugye az, hogy nyilván milyen kötelezettségek vonatkoznak az egyes alkotókra, illetve nyilván alkalmazókra. De alapvetően a szolgáltatói kötelezettség, tehát nyilván ami a technika oldalán megkívántatik, az AI Act 50. cikkében kerül nevesítésre. Ugye azt mondja ez, hogy a szintetikus hangkép, videó vagy szöveges tartalmat létrehozó EMI rendszer szolgáltatójának biztosítania kell, hogy a rendszer kimenete géppel olvasható formátumban meg legyen jelölve, és mesterségesen létrehozottként vagy manipuláltként észlelhető legyen. Tehát egy példával szemléltetve mondjuk egy videógeneráló szolgáltatás olyan technikai eredetjelzőt épít ugye a létrehozott videóba, olyan alapján más platformok vagy ellenőrző programok felismerhetik, hogy azt ugye az EMI által generált, azt az EMI generálta. Ugyanez hasonló, inkább azt mondanám, a kötelezettség az AI-t alkalmazó személyek oldalán is. Ugye itt arról van szó, hogy az olyan EMI rendszerek alkalmazójának, amely eredetinek, vagy mondjuk valóságosnak tűnő deepfake kép, hang vagy videótartalmat hoz létre, vagy manipulál, neki viszont közölnie kell, hogy a tartalmat mesterségesen hozták létre, vagy manipulálták. Ugye itt válik fontos a szolgáltató és az alkalmazó közötti különbség, ugye amelyet is itt érdemes kiemelni, hogy a szolgáltató lényegében rendszert fejlesztő, vagy saját neve alatt forgalomba hozó szereplő, az alkalmazó ugye pedig az, aki az EMI rendszer saját felügyelete alatt használja. Itt is lehet egyébként példákat mondani, nem tudom én, egy videógeneráló alkalmazás, vállalkozás, ugye például szolgáltató lesz, még nyilván egy reklámügynökség, ugye az alkalmazó kategóriát jelöli ki, de a lényeg ugyanaz lesz, hogy neki is itt közölnie kell azt, hogy ő a tartalmazó reklámát, amit egyébként megosztott a közösségi média platformon, azt egyébként mesterségesen hozta létre, vagy manipulálta.
1: Hát most hadd zárjam azzal én magam részéről, hogy ez most pont ott tartunk, ahol annak ide, amikor az újságírók valami rejtett reklámot akartak leírni, és ezt úgy írták meg a cikkben, és aztán egy idő után ugye az X-et oda kellett tenni, ma is ott van a jó esetben a sarokban, hogy ez promóció, ez reklám, ez fizetett tartalom. Hát most csak az a kérdés, hogy itt ezeknél a mesterséges intelligencia által gyártott tartalmaknál a fejlesztők, a forgalmazók, bárkin piaci szereplők, ezek oda teszik-e majd azt a jelet, aztán ember legyen a talpán, vagy mesterséges intelligencia legyen a talpán, aki ezt tulajdonképpen észreveszi, és fogja azt is tudni, amikor ott kéne lenni az X-nek, de egyébként nincs ott. Szóval itt most a jognak mindenképpen nagyon össze kell szednie magát, hogy lépést tudjon tartani ezzel a technológiai fejlődéssel. Nekem ez ebből a csűrcsavarból valahogy ez jött le.
2: Érdekes egyébként azt még hozzátenném, hogy itt a jog, tehát hogy próbál nem tudom én lépést tartani a technika fejlődésével. A kengyel futó gyalogok is egyébként a Frédi Farkas példája talán itt a legjobb, hogy akármennyire próbálkozunk jogászként, jogi világban, tehát hogy nyilván itt ideért a jogalkotót is leszabályozni az adott környezetet, amikor odaérünk, hogy ezt megtudjuk, addig az már kicsit, hanem teljesen más formát ölt, és hát ugye nyilván ezért nehéz lépést tartani.
1: Hát a józanész az legyen velünk, azt gondolom a következőben, ugye?
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, elgondolkoztató volt, amit mondott.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Berta Bendegúz Áronnal beszélgettem, a Legitimo jogvédelmi biztosító jogászával. Köszönöm szépen önnek.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt az Andrássy úton befelé az Oktogon után nem járható a belső sáv. Baleset okoz még fennakadást a Pesti úton is befelé az M0-ás autóútnál, a 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében a Fátyolka utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutása a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtók közé került az ország. Baka Andrást hallják.
3: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
2: A most megválasztott Baka András a rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép hivatalba. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll. A végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Az erőmű két blokkja egyenként 700 megawatt teljesítményű. A romániai helyzet ugyanannak a hőség és asszály helyzetnek a következménye, amely a magyar villamos energiarendszert is feszíti. Mindeközben Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, ezért felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, és tájékoztatást is kért, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a Nemzeti Helyreállítási Tervben vállalt kötelezettséget arra, hogy a szénerőművei augusztus 31-ig bezárnak, most azonban haladékot kért Brüsszeltől az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésére elegendő megújuló energiaforrás. medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravel Line-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt, egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel. Az EDF üzemeltető vállalat arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre vagy éppen a környezetre. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Gravelinben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezésében észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Idehaza elindult a Nagykürült projekt, ugyanakkor nem csak a sávszűkítés jelent gondot, hanem biciklis és gyalogos szempontból sem megfelelő a fejlesztési terv. A Trend FM által megkérdezett városfejlesztési szakértő szerint azért van káosz, mert két útszakaszon is csak átmeneti megoldás van, ami nem segít az autósoknak, ráadásul már 7 éve húzódik a terület felújítása. Ugyanakkor vannak jó irányok, mint például a védett kerékpársávok ötlete. López Benyámint hallják.

0: teljesen elhasználódott, elöregedett infrastruktúrát oldozgatlak, ami nyilvánvalóan minden megoldásban szül kellemetlenségeket, hiszen ugye a BKK közleménye szerint is jelenleg az útpályához ugye nem nyúlnak, azonban azt látni kell, hogy főleg a József körúti szakaszon én minden nap szoktam arra kerékpározni, gyakran autóval is megfordulok, de igyekszem a belvárosban ezt nem használni, mert a nagy körút egyébként hosszú távon kereskedelmi tengelyként kéne, hogy újra pozícionálva legyen. De hogy ami fontos, hogy az útpálya olyan szinten el van használódva ezen a területen, nem csak az útpálya, a járdák, az utcabútorok, ugye az egész utcakép, hogy az már önmagában is fennakadásokat, bosszúságokat szül.
1: Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség Orbán Viktor korábbi közösségi médiás megjelenéseinek finanszírozása miatt. A kormány szóvivő közölte, hogy 44 hónap alatt bruttó 4 milliárd 230 millió forint közpénz ment a tartalmak gyártására. A teljesítési igazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de volt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért. Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint legalább háromszoros túlárazást jelent. Szondi Vandát hallják.
2: A 2022-ben aláírt és azóta háromszor meghosszabbított keretszerződést a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg a Rogán Antal vezette kabinetiroda az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cégével. A Triton Communications Kft.-vel 2022. szeptemberében szerződött a volt miniszterelnök kabinetirodája havi nettó 63 millió 680 ezer forintért fényképek és videók készítésére, illetve közösségi média figyelésére. Az öt főt foglalkoztat a cégnek fizetendő havi díjat összesen háromszor emelték az évek alatt. Legutóbb tavaly szeptemberben havonta nettó 86 millió 487 ezer 957 forintra. Vagyis kevesebb mint 4 év alatt több mint harmadával nőtt a szolgáltatás díja, de közben a tartalmi követelmények egyetlen betűt sem változtak.
1: A Facebookon reagált Kaminski Fanni, a Triton ügyvezetője, azt írta, hogy a kormány az üggyel kapcsolatban több olyan sugalmazást tett, amelyek félrevezető képet festenek a munkájukról. A vállalat feladat nem csak fényképek és videók készítéséről szólt, hanem a cég fejlesztette és üzemeltette a korábbi miniszterelnök honlapját, grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosított, és 24 órás rendelkezésre állást adott. Szerinte ez nem alkalmi munkavégzés, folyamatos készenlét és szükség esetén azonnali reagálás. Azt írja, hogy bár 5 főt foglalkoztat a cége, de összesen több mint 30 ember munkájáról volt szó. A korrekt cégeknek nem lesz gond, a csalókat végre megállíthatja az Európai Unió augusztus elején életbe lépett AI rendeletet. Az Európai Unió több matricát is kínál a cégeknek, amivel jelölhetik az AI termékeket és tartalmakat. Ugyanakkor nem a technológiát akarják szabályozni, hanem a használatot szeretnék átláthatóbbá tenni. A marketing kommandó alapítója szerint így tisztulhat a verseny a piacon. Wolf Gábort hallják.
3: Aminek én igazán örülök, hogy volt egy nagyon riasztó trend, amíg ez nem volt szabályozva, amit mi a marketingben úgy hívunk, hogy AI generált vevő vélemény videó. Tehát amikor egy terméket fog a kezébe valaki, online lehet látni, és áradozik arról a termékről, de igazából az a videó nem igazi, azt AI generálta. És kvázi bármelyik cég hazudhatott bármit a termékeiről, és az egyik fontos szabály az egyik fontos cél az volt, hogy ezek mostantól törvényen kívül essenek, ami én nagyon örülök, mert aki korrektül marketingezik, az nagyon nehezen versenyzett egy olyan versenytársal, aki ezt inkorrekt módon használta.
1: Részleges napfogyatkozást lehet megfigyelni Magyarországról holnap kora este. Budapestről nézve a jelenség 19 óra 22 perckor kezdődik, majd napnyugta körül válik a leglátványosabbá. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza arra figyelmeztet, hogy a napba csak megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy biztonságos napszűrővel szabad nézni. Király Amandát hallják.
4: Mindenképpen figyelni kell ezekre az óvintézkedésekre, mert nagyon sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindenféle alternatív módszereket próbálnak meg arra, hogy mondjuk hegesztő üvegen vagy valami hasonló eszközön keresztül figyeljék meg a napot. Sajnos ezek nem biztonságosak. Be lehet szerezni direkt napfogyatkozás nézésére való szemüveget, azon keresztül biztonságos, lehet nézni a közvetítéseket is, illetve nagyon-nagyon könnyű úgy megfigyelni, hogy például a fák levelei között, ahogy átsüt a nap, azok se ilyen kis kerek részek lesznek, hanem azok is olyanok lesznek pont, mint ahogy a napfogyatkozás áll. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Az emberi szem nem arra van felkészítve, hogy közvetlenül nézzünk a napba, és ez látáskárosodást okozhat, így közvetlenül belenézve. Tehát olyan meg végképp benézzenek a napba.
5: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A mai tőzsdei kereskedésben 9%-os plusszal zárt a BUX, 149.903 ponton, 20.948.000.000 forint volt a tőzsde forgalma. A MOL 3%-ot emelkedett 4.844 forintig, az OTP 3%-os mínusszal zárt 46.130-on, 2%-ot emelkedett a Richter 13.040 forintra, a Magyar Telekom 1%-os pluszban fejezte be 2.620 forinton. 1%-ot végül emelkedett ma a 4iG 1707 forintig, az Opus részvényei 1,6%-ot gyengültek 362 forintra, kiemelkedő volt az Alteo, amely 6,1%-ot rallizott 4720 forintig, a Dunahouse 1,6%-os plusszal zárt 1250 forinton. Pillantás a forintra, az euró 364 forint 70 fillér, zárás előtt nagyjából 3-4 órával Európában a londoni tőzsde egy enyhe 1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 6%-kal megy felfelé, a francia tőzsde 1%-del, az olasz 2%-del, a spanyol 3%-del, a Wall Street-en a Dow Jones 1%-os mínuszban van, csak hogy mint az S&P 500, a Nasdaq 2%-kal gyengül, 1,1542 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
5: Időjárás jelentés.
1: Megérkezett a hideg front, de csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. A nyugati, déli és északkeleti ország részben, illetve éjszaka még a délnyugati tájakon. Ezt követően csapadék nem lesz. Egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: LeBron James új csapata, a Philadelphia 76ers és a címvédő New York Knicks már az alapszakasz első játéknapján, október 20-án találkozik egymással az észak-amerikai profi kosárlabdaliga a következő idényében. A Knicks aznap a bajnoknak járó zászló felvonással a Madison Square Gardenben ismét megünnepli, hogy 1973 után nyerte meg az NBA-t. A Német Labdarúgó Szövetség 25 év után először kínál állóhelyes jegyeket a felnőtt, a női és az U21-es válogatott mérkőzéseire. Az állóhelyek újbóli bevezetésével a szövetség hangsúlyozza a szurkolók és a szurkolói kultúra fontosságát a nemzetközi mérkőzéseken. Az állóhelyek évtizedek óta meghatározó jellemzője a német futballnak. Egyébként az UEFA az elmúlt 4 évben kizárólag a férfi klubversenyekre engedélyezte az állóhelyeket, a 2026-27-es idénytől viszont kiterjeszti valamennyi UEFA eseményre. Az állóhelyes jegyekre vonatkozó értékesítés már az őszi Nemzetek Ligája mérkőzéseket is érinti Németországban. A német válogatott szeptember 27-én Augsburgban a görögök, majd október 1-én Münchenben a szerbek ellen lép pályára.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en vízhiány, természetvédelmi helyzet, Réti Major, a Rétszilasi tavak országos jelentőségű természetvédelmi terület, Natura 2000-es terület, a nemzetközi jelentőségű Ramszár vizes élőhely, ahol mintegy 220 madárfaj jelenlétét dokumentálták, ahol még a jelenlegi rendkívüli aszályos időszakban is több ezer vízimadár tartózkodik. A tórendszer 6-8 hete gyakorlatilag érdemi vízpótlás nélkül maradt, emiatt tavak száradtak ki, a vízszintek kritikusan alacsonyak, és az Aranypont ZRT-n az elmúlt hetekben már mintegy 200 tonna hal pusztulását jelentették. Haldokló halgazdaságok, krízis helyzetben lévő halastavak néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
5: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója itt a stúdióban. Átküldtetek a fiaddal, Felkóval tegnap vagy tegnap előtt egy friss videót Réti Majorból, a Réti Szilasi tavakról. Én nem tudtam végignézni azt a halpusztulást, azt a biodiverzitás összeomlást, amit ez a 10 perces videó mutat. Nem tudom, mások ezres látogatottsága van. Én nem tudtam végignézni, csak belenéztem. Gondolkoztam, hogy mi a beszélgetés címe, haldokló, halágazat, vagy halágazat végveszélyben, nem tudom, pusztuló halas tavak, csak drámai címeket lehet mondani. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, aki látja a videót, meg hallgat téged, az pontosan tudja, hogy mekkora baj.
2: Nehéz címet adni. Hal-halál. Ha már hal, akkor halál. Hal-halál, de nem hal-halál csak. Nem hal-halál csak, és azt kell mondjam, ha innen indítunk, akkor azt mondom neked, hogy egy ízi életén megsemmisülése az valami elképesztő katasztrófa. Ha végig gondoljuk azt, hogy milyen élőlény társulások vannak egy vízbe, és mi az, ami elpusztul mondjuk egy vízzel, akkor nincs jobb hasonlatom, merítsünk egy tópartnál, merítsünk bele egy egyszerű áttetsző üvegcsét, egy poharat. Abban már élet van. Több élet van. Ott abba, az, ha a színét nézzük, akkor algázódik. Ha a színe van, akkor alga van benne. Aztán jönnek az apró alsógrendű rákocskák, amik egyik része egymást fajja, egyik része ráépült a benne lévő algákra, a zöld algákra, és a következő lépésben, ha merítünk egy kancsóval, abban a kancsóban van biztos, hogy találunk víziporoskát, találunk benne esetleg valami szitakötő lárvát, valamelyik szúnyogfélének a lárváját, ha megkotorjuk a vizet, olyan fantasztikus rendszer épül föl az életre a vízbe, amit el se tud képzelni az, aki nem látja mindezt. Sehol nincs a világon akkor a biodiverzitás, ez a szó azt jelenti, hogy faji sokszínűség, hogy minden, hányféle faj él együtt szimbiózisban.

0: az ember is része a biodiverzitásnak. Annak a része vagyunk, amelyik egyfolytában szűkül, mindig kevesebb állat van körülöttünk, kevesebb természetes képződmény van körülöttünk, kevesebb a levegő körülöttünk, a fákkal, a bokrokkal, a növényzettel. Az asszály erre óriási erőben rátesz. Tehát mindaz a folyamat, ami az evolúció során egyébként is változik, ritkák azok a periódusok, 1-2000 év, amikor állandó az időjárás. Nem az. A Kárpát-medencében volt már Tirén-tenger, voltak már elképesztő.
1: Jó, Velencei-től is már 8000 éve.
0: Persze, rengeteg dolog történt.
1: Bizonyították már, kiszáradt, igen.
0: Ma átélünk egy olyan periódust, amikor az ember a történelemben először talán, a történelmi korokban először talán átvette a szerepét a Föld alakításában. A Föld eddig spontán módon alakult, ember se volt, már háromszor kihalt. Nem kellett ahhoz ember, hogy eltűnjenek a dinoszauruszok. Egy csomó dolog nem kellett hozzá, de nem mennék el ide, mert ez nem az én szakmám, csak mondanám, hogy ami történik, az nem egy olyan dolog, amivel nem történt már meg a történelemben, a világ, az élet történetében, a világ történetében, ezek mind megtörténtek már. Csak a mi életünkben ez a dolog elképesztő módon felgyorsult. Európába is, elképesztő módon felgyorsult Magyarországon, és a trend az, hát hogy
1: látod,
0: ez tovább fogja.
1: A Rajnát most már nem lehet hajózni, ott is nagy...
0: Európa,
1: jó,
0: persze.
1: Fordítsuk.
0: Igen.
1: Tegnap reggelre mi történt Réti Majorban, amikor kimentél hajnalban 5 órakor, kimentél a halászokkal, a kollégákkal?
0: Nyilván az történt, hogy minden létező gépet azonnal végignéztünk, ami működik. Mi a célunk? Ugye nappal van egy óriási nagy oxigén többlet a vizekbe, ez abból adódik, hogy az összes alga, ami létezik, az oxigén termel. Megy, pörög az élet, fölmegy a oldható oxigén, ami nagyon-nagyon kicsi már a meleg vízbe, hiszen minél melegebb a víz, annál kevesebb gázt, többek között oxigént is tud tartani, a hal pedig oxigén nélkül elpusztul, ahogy mi is meg elpusztulnánk a levegőben lévő oxigén nélkül. Amikor kimentem, azt láttam, hogy nem állt rá a hal arra a levegőztető gépre, amelyik fújja befelé, pörög a kerék, veri ki azokat a gázokat, amik nem odavalóak, és tolja bele az oxigént a vízbe. Nem állt rá a hal, kiment a sekélyebb vízrészekbe. Ebből az adódott nekem, hogy az üledékben lévő kénhidrogén képződött, a kénhidrogén megeszi az oxigént, a fenelte volna meg, és a hal kimenekült azokra a sekélyebb részekre, a 10-15-20 centis vizekbe, ahol úgy érezte, hogy nincs akkora hatása a kén. Ennek hamarabb kisütött a nap, pár pillanata, pár perccel, pár órával korábban lesz ott majd nagyobb oxigéntermelés, és inkább oda menekült ki a mély vizek helyett. Nagyon rossz a vizek minősége. Ami nem véletlen, hiszen...
1: Kicsi a víz, minőség, meleg a víz,
0: és alatt van egy 80 centis iszapban még tele van szerves anyaga, és időnként fölrobbanik. Szóval akkor, amikor 30 fokos a víz, 30 fokos délbe a víz, de úgy, hogy a benne lévő iszap is 30 fokos, hiszen amíg van 60-70 centi vized, addig van egy hőrétegződés. A felső 30-40 centi túlmelegszik, alatt egy hűvösebb réteg jön, közte van egy váltó réteg. Tehát kialakult a természetben az, hogy hogyan működjünk, hogy tudjon minden tovább
1: élni. Most augusztus 11-én beszélgetünk, mennyi hal pusztult el csak nálad Réti Majorban eddig?
0: Most olyan 200 tonnánál tartunk, és olyan 30-40 tonnának a sorsa még imbolyog. Nem tudom, hogy el tudom-e, le tudom-e halászni. Nem úgy működik egy halászat, mint a laikus elképzeli. Van egy 50 hektáros tavad, van benne, már ki van szágatva a közepe. A szélén ott vannak még azok a mélyebb fordok, ahova a halat le lehetett valamikor engedni. Ha ezt a vizet most elkezdeném leengedni, és klasszikus módon halászni, kb. 3 órán belül az első 5 centi víz elvesztésénél, 10-nél megdöglene minden halom. Ezt fölkeveri saját meg az iszapot, belefolytja szinte saját magát abba a lutyás, meleg, forró iszapba, amit nem tud elviselni, mert a kopotyóját is eltömi, oxigéncseréje sincs, tehát ott elpusztul.
1: Csak Réti Majorban pusztulnak így a halak, vagy szerte Magyarországon a halastalakban?
0: Ekkora mértékben nyilván nem, mert extrém helyzetbe kerültünk, erről majd lesz még szó, de Magyarország, a ketté szakadt az ország. A tiszántúli halastavak, ahol a nagyobb része van Magyarország halastavainak, kb. 2/3 ott van, a tiszántúliak köszönjük szépen, viszonylag jó vannak, hiszen a tiszántúl köszönhető okos elődeinknek két lépcsőbe a Tiszát beduzzasztották, és ez a két beduzzasztott lépcső, ott is nagy viták voltak, hogy a poroszlói TS földjeit elárasztották, és most aztán majd mi lesz.
1: Van pufferelni, és lehetőség van vizet adni a tavakba.
0: Pontosan így van, végig csatorna rendszert alakítottak ki, ezek öntözést és halastavi ellátást szolgáltak, és köszönjük szépen, a Tiszántúl viszonylag halas szempontból jó van, ott a halastavak mintegy 70%-os vizen vannak, ami ahhoz, hogy legyen egy normális termelés, és kibírják az ilyen katasztrófákat, mint ez is, tudjuk, hiszen Hortobágyon nekünk is van egy 100 hektáros bérrel tározunk, ott semmi baj nincs tulajdonképpen. Meleg van, halak nőnek, mint a bolondóra, nincs vele semmi gond, takarmány olcsó, mondhatnám azt, hogy akár jó évünk is lehetne, akár rekord közeli évünk lehetne a haltermelésbe, hiszen két dolog a haltermeléshez kell, a meleg és az olcsó takarmány, mind a kettő megvan. Ez most nem kérdés Magyarországon. A Dunántúl került nagy csapdába, ez már a télen látszott, hogy kevés a csapadék ahhoz, hogy a csak természetes csapadékból feltölthető tározó rendszerek, illetve halasztó rendszerek vizet tudjanak tartalékolni. Február 10-én írtam az első levelet a vízügynek, hogy arra kérném, hogy a mi vízellátásunkra, a NATO csatornára telepített öntöző rendszereknek a gazdáinak a figyelmét hívja föl arra, mint a víz tulajdonosa, a magyar állam, hívja föl arra, hogy úgy vessenek, hogy nem lesz elég tartalék víz az öntözéshez, mert ha csak egy élő csatornáról visszük el a vizet, annak majd, amikor pontosan kellene július-augusztusban, elfújtak a vízkészletei totálisan. A tározó rendszerek, amelyek ezt a NATO csatornát például táplálnak, például a fehérvárosi tározó, minimális vízszinten vannak, de már a soponyai tározót sem tudom föltölteni, és a következő levélben fölírtam a figyelmét a anomáliákra, amik a vízrendszerre már akkor megvoltak. Elveszítettünk egy teljesen vak, rossz rendszeren, egy rossz zsilip miatt 1,5 millió köbméter vizet, a fölösleges betározások megint veszteséget okoztak. Folyamatosan dokumentáltuk, hogy baj van, és baj lesz. A Dunántúlon máshogy is megvolt ez, a nagy tározók, a marcali tározó, az alatta lévő nagy tározó rendszerek, mindegyik 60-70%-os vizen volt, akkor tavasszal, amikor még tele vagyunk viszonylag torrens vizekkel.
1: Csak a hallgatóknak mondom, akik nem agráriusok, és nem ott élnek. Van a Nádor csatorna, és azon nagyon sok, talán több száz gazda, ugye halastavak is, öntözőművek is.
0: A szám nem ekkora, 15-20 vagyunk ezért a rendszeren.
1: Nekem a farkas meg a bárány jutott eszembe. Hát ha a bárány alul van, akkor a farkas van fölül, és ha én fölül vagyok, akkor kiveszem a vizet, vagy törvényesen, vagy törvénytelenül. Vagy többet, vagy kevesebbet, aztán kiveszem, és ott párolog el. Tehát az egészben nincs koncepció nekem, vagy át kell, a koncepciót úgy kell most szabni, gondolom én, városi ember. Ahogy most játszik a zenekar, az időjárás, tehát most egészen másképpen kell. Tehát azt kell mondom, hogyha alulra én a halastavakba vizet akarok biztosítani, akkor ezt törvénnyel szabályoznom kell, hogy akkor ne lehessen ott ki szedegetni följebb a vizet. Mert még egy dolog, nagyon sokan mondják azt, hogy hát elpusztult nem tudom hány száz tonna hal. Minden elpusztul, ha kinézel itt a városban, minden pusztul, a növény, az állat, minden pusztul. De amit elkezdtél mondani, és ez nagyon fontos, a halastóban nem a halali, nem nekem most már, mert tudom, nem a halali, az egy dolog, az a te gazdaságod, hogy te erre rámész, vagy nem mész, a veszteséges vagy a kollégák, akik most így járnak, hanem ott minden elpusztul ezzel együtt, amivel elkezdted a beszélgetést.
0: Főszerkesztő, az a baj, hogy mindenre
1: csak
0: megvan a szabály.
1: De igaz.
0: Az is igaz. De ez csak mindenre szabály van. A magyar törvény szerint, ami a vízgazdálkodás sorolásáról szól, az úgy szól, hogy az legelső az ember és a humán ellátás. Ez mindenütt a világon így működik, ebben nincs különbség. A második az állattartás, az állatitatás, a halastavak és a természetvédelem. És minden egyéb gazdasági ágazat, az öntözéstől kezdve az ipari vízkivételig háttérbe szorul egy vízhiány esetén.
1: Törvény szerint.
0: Ez feketén-fehérre le van írva, ebben semmiféle olyan.
1: Hát akkor ennek kell érvényt szerezni.
0: Ennek kell érvényt szerezni, ez az idén fogalmazzunk ennyien, úgyhogy nem sikerült.
1: Elcsúszott.
0: Nem sikerült, ez elcsúszott, megvannak a tanulságai, és tudja, én 30 éve ebben a rendszerben dolgozok, itt, ahol vagyok. A vízzel, meg a halászattal pedig éppen 55 éve foglalkozom. Van tehát abba tapasztalatom, hogy mik azok a lehetőségek, amiket ki kell használni egy változó helyzetben is, máskor is voltak asszályok. 2022-ben pont ekkor asszályt értünk át, semmivel sem volt kisebb, előtte is látszott. Látszik egy trend az egész gazdálkodáson. Mi ennek a trendnek, mint gazdaság eléje is mentünk. Pontosan azért, amit ő mondott, az, hogy a halak megsemmisülnek, egy dolog. Nem nézik ki talán belőlem, de higgyék el, hogy nálam nagyobb természetvédő viszonylag kevés van, ami arról szól, hogyan lehet a gazdálkodás mellett megőrizni a természetvédelmet, sőt, szolgáljon lenni a természetvédelemnek.
1: Hány féle fajta madár van ott a réthalastavakon?
0: Ami a réti majori halastavakon megnéztek, az 220 féle madár detektáltak, és ha bárki lejön hozzánk, és ez nem örülök ennek a hasonlatnak, de hadd mondom már el. Amikor elpusztul valami, és meghalt mondjuk egy hektár kukorica, óriási kár a gazdának. de a biológiát, a természetet, a környezetet igazándiból nem értek ár, mert ezek a szerencsétlen területek, ahol megtermeljük a mindennapi kenyerünket, szőlőnket, gyümölcsünket, és mondhatnák bármi mást, biológiai értelemben sivatagok. Ezek a sivatagok semmilyen élőlényt nem tartalmaznak. Ha már a vírus jön, előrejelzés jön, hogy mivel permetezi, milyen kombinációban, nehogy a vírus károsítson. Hogy szőlőd, barackot vagy kukoricát halálosan.
1: Hát tudod, hiszen van szőlőd, van diósod.
0: Hát minden benne van a pakliban. Ha már közeledik valamilyen rova, nehogy Isten, vagy gomba, azonnal, azzal permetez. Mi a vége? Hogy a főnövényen megmaradjon, hogy ez egy kukorica, egy repce,
1: steril, kvázi steril környezetben.
0: Ez steril környezet, és csak egy számít, a főnövény. Két olyan ágazati elem van, ami úgy működik, mint 500 éve működött, és valahol ennek kéne az európai modell egy részének lennie. Természetesen nem arról van szó, hogy most csináljuk 1 millió hektár halastavat, meg 1 millió hektár legelő, csak elmondanám, mi az, ami megmaradt, és amit nagyon-nagyon fontosnak tartanák. Az a legeltető állattartás, hiszen a birka, meg a szarvasmarha, most már nincsenek sertés kondák, mikor én még oda kerültem 93-ban, akkor még lehajtottak egy kondát a sáregre legelőre, fantasztikus volt látni. Ezek már nincsenek. Ezek az állatok pont azt a körforgást csinálják, mint évszázadok, évezredek alatt történt, megeszik, kiválogatják, ami neki kizlik a legelőből. Az szépen kerül vissza az ürülék a talajba, elindul a körforgás és működik, és ha tudsz hozzá vizet adni, akár mesterségesen is, ez egy nagyon-nagyon jó önfenntartó rendszer. Megmaradt a biodiverzitás, amikor a bivajcsordát kihajtom, 150 bivajunk van ott a térségben, természetvédelmi legelőkön, amikor kihajtom, olyan tömeg élőlény jelenik meg azonnal, a ganajtúró bogától, a millióféle madárig, amelyik egyik az ürülékkel, a másik az állatok körüli takarmányozással, a harmadik csak életeket találta abból, hogy az iszabba megtalálta maga csipegetősi lehetőségét, kialakult egy óriási lehet. A halastavak ennek ráadásul a százszorosát csinálják, hiszen a halastórendszerekben a hal a legkisebbik érték, ha az egészet olyan szempontból nézem, hogy én, mint magyar állampolgár, mit kapok egy halastótól? A tájképi elemet. Elképesztő dolog leülni a partra és nézni egy naplementét, napkeltét, vagy napközben egy bármit, ami
1: a fekete gólyákat, a parlagisasokat, a
0: és minden ott van, és minden azért van ott ekkora tömegben, hiszen másút is van, ez a tömeg azért van, mert én halat termelek benne.
1: Meg a hód, meg a vidra, meg a pézsmapocok.
0: Aminek csak víz kell, ma már az is, aminek nem kell, mert már a szarvascsorda is lejár hozzá, meg a vaddisztó is, inni kell valahol. Tehát a víz, mint központi elem, abban a haltermelés, az csak annyit játszik benne, hogy óriási tömegét tartom már azoknak a vízhez kötött életű halból élő állatoknak, amelyek máshogy nem találtak élet lehetőséget. Mit gondol, hol vannak a velencei tó madarai? Hát nálunk. Hol vannak a vidrái? A szomszédos dinnyésbe, a dinnyési hallgatosságba. Hol van minden, ami helyet tud változtatni? Ott, ahol a élet víz van. Mit jelent az élet? Vizet és táplálékot. És amíg a kedvenc a hasonlatom, a Dunába, Tiszába, patakokba 10-20-30 kg-ban hektáronként táplálékból annyi madár is van. Dunán végig lehet menni, imádom a Dunát, Ercsibe születtem, a szívem csücske.
1: Egy-egy kormorán,
0: egy-egy kormorán, meg egy-egy sirály. Aztán nézd végig, elmehetsz Budafokig föl, most megszámoltam, mert fölmentünk két hete a öcsém hajójával, fölszaladtuk Budapestig, 3 darab szürke gyémet láttam összesen, 6 sirállyal és 11 kormoránnal találkoztunk. Ez van egy 30 km-es Duna szakaszon. Aki leül hozzám, és egy percen belül nem lát madarat, egy percen belül, valami nagy baj van, vagy nincs rajta a szemüvege. Tehát az élet, a biodiverzitás kettőhöz kötött, a vízhez, meg a táplálékhoz. Ami nálunk ott van, értékbe, azt nem lehet felbecsülni.
1: Jó, de Natura 2000-es terület, ugye nemzetközi jelentőségű Ramszár vizes élő, jól mondom?
0: Nincs az a védelmi státusz, amit ez a terület ne ért volna el, és én erre büszke
1: vagyok. És mégis így hagyjuk tönkre menni? Mert a dolog most úgy áll, hogy nagyon józanul és higgadtan tudsz erről beszélni, de a dolog most nagyon csehül áll.
0: Most az ezzel a bajom, hogy akikkel ebbe a kérdésben nekem vitába kéne bocsátkoznom, azért nem szeretnék, mert egy vadonatúj kialakuló rendszerről van szó, amit most a gajdos miniszter úr visz tovább. Ebbe olyan emberek ültek bele, nagyon tisztelen becsülöm őket, akik a WWF-től az Európát áthálló, az egész világot áthálló, szövő hálózatra jöttek, akik nagyon értik a saját maguk dolgát. Azt a kompromisszumot megtalálni, ami egyébként egyszer megvolt már Magyarországon, mikor Persányi Miklós volt a miniszter, aki egy nagyon racionális ember volt, annak állatkertből jött szintén, kiváló miniszter volt két ciklusban is, Haraszti Lászlónak hívták a szakháromtitkát, akivel óriási vitáink voltak, óriásiak. Aztán teszteket csináltunk, hogy kell-e szentélyhóták, és mi történik ott a szentélyhótákban, ahol hozzá se nyúlsz, és hagyod, hogy magadjon csak úgy, ahogy van. De együtt tudtunk dolgozni. Én most azt szeretném, mutogatás helyett legyek olyan mementó, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy vízgazdálkodás, természetvédelem, gazdálkodás, biodiverzitás, ökoszisztéma, az csak egybe megy. Egybe értő emberekkel, és mindenkinek a feladatát ellátva. És nem akarom azt mondani, amit nagyon szívesen kimondanák, hogy ilyenkor hol vagyunk, amikor a törvénynek érvényt kéne szerezni. Ilyenkor miért nem gondolunk
1: és
0: arra?
1: És értéket kell megvédeni.
0: Olyan értéket, aminek a pusztulása. Ilyenkor hol van az érzékenység? Hogy amikor nálam elpusztul a hal, akkor elpusztul mellette minden. A kiszáradó halastóból kidöglik a vízicsigák rengetege. Elpusztulnak a kagylók benne. Kipusztul az a tömeg, apróság, algától, a planktonon keresztül, a kérészlárván keresztül, a vízicsíbortól, a monárkáig, minden elpusztul, és szenvedve pusztul el, hiszen szinte megfő. Akkor miért nem én kapom a vizet? Akkor miért egy olyan kultúra kapja, amit öntöznek, aminek lehet, hogy majd a hozama így 3 mázsával több lesz hektáronként, vagy akár 10-zel is. Én nálam meg kipusztult egy olyan elképesztő ökoszisztéma, ami nem lesz meg hónap után, hogy egy csiga fölépüljön, egy vízicsiga hálózat, a kagylók újra települjenek, a szerencsétlen békaporontyok, amiket egyesével szednek ki a gémek, hatalmas madártömeg települt rá a pusztuló vizekre, mert a 30 centis vízbe a videón lehet látni. Hát 3000 madár van, több madár van nálam egy hektáron ilyenkor, amikor a pusztulást kell felszámolni, mint az egész Balatonon.
1: De nagyon nehéz, mert ha van víz, akkor lehet okos kompromisszumot kötni.
0: Igen.
1: De ha nincs víz, és hőség van, és hőkupola van, és ez az egész augusztus, ahogy most kinéz a
0: költet,
1: ez nem nagyon változik. Ebben piszok nehéz dolog, mert azt mondod, hogy ez az élettér, ez ezért fontos, értem, aki nézi, hallja, az érti. Ugyanakkor meg ott a másik oldal, amelyik azt mondja, mondjuk akár azt mondja, hogy a gabonát meg embereket kell letetni. De értem, amit mondasz, hogyha az jövőre újra lesz ott gabona, mert ha lesz egy csapadékos időszak legyen, akkor a dolog ott helyreállhat hamarabb. Ráadásul igen, még uniós támogatás is van, hogyha nem úgy történik a dolog, gondolom én.
0: Egy kicsit a helyzet még ennél is komplikáltabb. Miután a halászat, az édesvízi halászat abba a kategóriába került az Európai Unió.
1: Az ellenz gyerek, mert nem tengeri. Kicsike, aprócska.
0: Itt vagyunk, ilyen picirkék vagyunk, és ebben a picirkében...
1: Hát még a tengerén is mekkora vita van. Igen.
0: Tengerén is óriási vita van, nyilván annak a nagy része gazdasági terület. Na most nálunk se biztosítás nem köthető arra, nincs az a biztosító, 30 évesen volt, tehát nincs. A világon sehol nem lehet az édesvízi halteremon is biztosítani.
1: Gabonára lehet, mindenre lehet.
0: Igen, mert nem lehet követni.
1: Napsütésre, utazási irodánál lehet arra, hogy
0: igen,
1: süt a
0: nap megfogható.
1: Lehet,
0: igen, de, megfogható.
1: Hát a hal is
0: süt a nap, 12 óra körül, nem, hopp, akkor történt valami. Amikor én kihelyezem a halakat a vízbe, attól kezdve a hal nem látható. Már a kihelyezés ténye.
1: Hogy radar alatt van ez az egész, az a baj egész, vele.
0: Nem csak radar alatt van, hanem tulajdonképpen, mint a természet, az élő természet, nem lehet olyan mérőszámokat kidolgozni, amiket számon lehetne kérni. 100 darab halat tettem ki hektáronként, azt mondja a biztosító, hogy tudom biztosítani? Papíron megmutatom, lefotózom. Hát az neki kevés. Ebből a madarak elhordanak egy évben mondjuk 20%-ot. Hát biztos, hogy 20-at. Nem 10-et, nem 12-t, vagy nem 20-at, nem 30-at. Nem tudom. Mi a garancia arra, hogy a 10 darab hal megmarad, mert biztosítjuk az értékét? Hát semmi garancia.
1: Szóval magyarul nem biztosítható.
0: Senki nem tudta eddig. Jó indulatot, tehát elmentünk bankokhoz, mint a Haltermelők Szövetsége legalább 5-ször tárgyalni ebbe a témába. Mindenkivel. Nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát nekem még ott van a hátrányom, hogy addig, amíg egy kájhányítési alapba befizet a gazda, akinek szőlője, diója, bármilye van, akkor van egy kár, azt fölméri, korrektül megmérték, azt mondták, figyelj gazda, hogy ír túl, kapsz egy támogatást hozzá. Nálunk nincs ilyen. Senkitől semmiféle támogatást, se aszálykára, se árvízkára, arra is volt példa. Ezeket a halastó gátja elment ahol. Hát, így jártál. Tehát olyan kitettségben vagyunk, aminek semmilyen és ilyenkor nem kerülnek elő azok a védettségi statútumok, mint amikor mondjuk, mondhatok én példát erre, egy Sirály telepet le kellett kora tavasszal halásztom, mert láttam, hogy a alul lévő menetrend szerint halásztunk. Készültünk arra, hogy kevés vízünk van, a két üres tavunkat a harmadiknak a vizével töltöttük gyorsan föl, és arra készültünk, hogy most ezt a ott lévő 1200 más halat gyorsan a piacra toljuk, meg volt hozzá minden. És észlelték a természetvédők, hogy Istenem, elfogy a víz a Sirály telep, nem fog a Sirály költeni. Mi lesz Magyarországgal, ha a Sirály nem fog költeni? Azon a egyébként mesterséges falközi siló maradványon, ami még a TSZ időkből magad bent a vízbe. Három betonfal áll. Ez a sziget jelleg. És az egy fészkelőhely. Ezen a fészkelőhelyen mi lesz emeszkő? Azonnal följelentettek. Rögtön kijött a megyei, kijött mindenki.
1: Működött a rendszer.
0: Másnap ott voltak hárman, kormányhivatal, természetvédelem, hát aztán azonnali följelentéssel élünk, és ha elmagad a fészkelés, akkor megnézhetem magam. Hiszen le van írva, hogy ott nem szabad ilyenkor vizet engedni. Úgy egyébként pontosan tudom, hogy semmi nem fog történni, vissza fogom engedni, van egy gazdasági szükségszerűség, mert ha kimagad három tavamba a termelés, ha senki nem fogja nekem meghálálni, nem tudok fizetést adni az embereimnek, nem ragozom tovább. Természetesen, amikor ilyenkor szokásos, hogy kiteszünk riasztóágyukat éjszakára, hiszen éjszakára berohan a madártömeg és szétveri a nyomorult halakat, természetesen most nem tettünk, hát ne provokáljuk már még tovább a jóistent, magadjanak a madarak, majd ki lesz valami. Másnap reggelre megölöbb 300 másra halunk, gyönyörű, 5 kilós halak. Ott fakadtunk sírva a parton, a kollégáim elmondták, hogy nem ragoznám a témát, elpusztult. Természetesen a lehalászat a villámcsal megcsináltuk, a Sirály-sziget visszatellett, egyetlen egy madár nem maradt anélkül, hogy történt volna bármi vele, hogy ne tudott volna tojást tartani ezen a szigeten. Hozzátenném, ha én Sirály lennék, találnák még néhány ilyen szigetet, de most nem ez a kérdés. Ekkor a természetem így beleáll azonnal, mert ami madár és
1: repül... A lényeg az, hogy most is bele kell álljon.
0: Nem áll bele. De,
1: álljon
0: bízunk,
1: bele.
0: Bízunk abba, hogy... Ki kell dolgoznunk egy asszai stratégiát nekünk, amit mi elkezdtünk. Már eleve kevesebbet népesítettünk. Most, amikor a problémák megtörténtek, egymásba haláztunk tavakat, tehát úgy működött a rendszer, hogy láttuk, hogy ebben kicsi víz van, meg abba is. Ennek a halát el tudom gyorsan onnan takarítani, vagy ha az elpusztul kisebbikkel, átszivattyúztam ide. A másikat átszivattyúztam ide. Összeraktuk úgy a rendszert, hogy életképes és működőképes maradjon, és most a száraz tófenék egy részében zöld takarmány termel egy gyorsan két hónap alatt, mert a bivacsoldának is enni kell, akinek amilyen, szintén kisült.
1: Amilyen kalap van, olyannak köszönjük, mondta a parasztember annak ide. Ha nincs víz,
0: mindig,
1: akkor a
0: mindig alkalmazkodni kell, mindig meg kell tenni kompromisszumokat. Én csak azt kérném a jövőtől, és hagyjuk már fenébe, hogy most mi történt, és mi fog még történni, katasztrófa. Azt kérném, sokkal több empátiát, érvényt a törvényeknek, és ne csak akkor szaladjunk össze, amikor a madarak repülnek. A világ nem csak madarakból áll. Én megértem azt a elképesztő empátiát, amit a madarak iránt érzünk, mert az ember sok mindent tud. Lemegy a halak mellé a vízbe, fölmászik a hatalmas sziklacsúcsokra, egy dolgot még nem tanult meg, repülni. Ezért a madarak mítikus élményként, aki látja őket, az mindenki.
1: Hát az csoda, minden madár.
0: Tudat alatt érdekli, minden madár csoda.
1: Jó, a halakra nem akarunk, azért mondtam, radar alatt van a hal.
0: Nem látjuk a halat.
1: Meg az egész élővilágot látjuk. Csak egy dolog, hogy mindig az volt a baj, hogy nincs utánpótlás, nincs fiatal halász, aki halásznak akar menni. Hát most én sajnos belolvastam a kommentekbe, ugye a YouTube videóknál sok ezer, és ott 90%, nem szabad, ezt akarom mondani, 90% nagyon szerint, de most mindenki halász lett Magyarország. Mindenki ért hozzá, mit kellett volna csinálni, Lévai úr? Mikor kellett volna? Ne olvasd a kommenteket, szurkolok, hogy legyen jövőre is hal, meg halgazdaság, meg Réti Major, meg Natura 2000-es terület Réti Majorban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Dress.
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a Monitor délután kedden. Legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsávban rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
1: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Violex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten ma 21 óráig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik rendezvény miatt, torlódásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a 23. kerületben a Topánka utcában a Törökflóris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Nehéz az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok az Árpád-Fejedelem útján befelé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt várhatóan ma 20 óráig. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktős, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
4: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
3: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsdehírek.
3: A hazai értéktőzsde 9,1%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. a főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. A Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. A Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Gravelines-ben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok balisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
3: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
6: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
5: És köszönjük, hogy elfogadta. Beszélgetésünk apropóját pedig az új gazdaságpolitika adja, hiszen felállt a Tisza kormány, és hát köztudott, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság szokott gazdaságpolitika irányelveket megfogalmazni minden kormány számára. Általában ez a közgazdász vándorgyűléseken kerül sor. Ha jól tudom, akkor ez még hatályban van, és hát elnök úr, hogy látja a szakminiszterek vagy a miniszterelnök nyilatkozatait, mármint ami a gazdasági témákat illeti?
6: Hát amit eddig hallottam, az engem jó érzéssel tölt el. Ugye én 9 éve vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, most májusban jár le a végleg a mandátumom 3 ciklus után. Tehát én most úgy így a búcsú beszédemhez végignéztem, hogy 2017 óta milyen javaslatokat foglalt, vagy milyen javaslatokat tettünk a gazdasági kormányzat részére. És azt látom, hogy, vagy azt hallottam most, vagy azt vettem ki most a parlamenti meghallgatásokból, hogy az új kormány, vagy a szakminiszterek nagyon sok olyan célt tűztek ki, amit mi jónak tartottunk, szükségesnek tartottunk, és a korábbi ajánlásainkban szerepeltettük.
5: Tavaly például szerepelt az is az ajánlások között, hogy az úgynevezett nem piacinak tartott intézkedéseket vonja vissza, vagy előbb-utóbb semlegesítse a kormány. Erre még nem került sor.
6: Erre nem került sor, de számomra az lett volna meglepő, hogyha sor kerül rá, mert hát végül is azért a gazdaság az úgy működik, mint egy nagy hajó, ez nem fordul, hanem kanyarodik. Tehát idő kell ahhoz, amíg átmenetek meg tudnak, vagy realizálódni tudnak, és nyilván ezeknek az átmeneteknek meg kell adni az idejét. Ha most hirtelen egyik pillanatra a másikra kivezetnének mindent, akkor azt gondolom, hogy ennek a vége káosz lenne. Tehát először nyilván kell egy felmérést csinálni, nyilván ennek egy jó része már a korábbiakban elkészült, meg biztos, hogy a kormány már rendelkezik bizonyos előtanulmányokkal, de még nagyon sok munka lehet hátra. Tehát itt egy olyan bonyolult keresztfinanszírozási rendszer alakult ki az elmúlt években, amit kibogozni, szétszálazni nem lesz egyszerű.
5: Tehát mondok néhány konkrétumot, ugye hatályban maradnak a különadók, és az olyan intézkedések is, mint például az ár és top, vagy éppen a védett üzemanyagár, hogy csak a javát említsem. Továbbá elméletileg marad a rezsivédelem is. Ez ugye mind évet érintő intézkedés, vélelmezhetőleg ugye évközben nagyon nehéz ebbe a helyzetbe úgy belenyúlni. Most nem akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de hát ez okozza ön szerint egyébként, hogy ezek az elemek megmaradnak?
6: Nyilván, tehát ezeket végig kell nézni, hogy milyen ütemben, hogy lehet kivezetni, és egy olyan hiteles kivezetési sztorit kell összeállítani, amit a gazdaság szereplői is el tudnak fogadni, tudnak vele együtt élni, és tulajdonképpen visszatér a bizalom a kormány gazdaság politikája iránt, ami aztán azzal együtt, hogy még megmaradnak bizonyos intézkedések, vagy fokozatosan kivezetésre kerülnek, azért meghozza a beruházási kedvet, megnöveli a fogyasztási kedvet, tehát általában a bizalmat megnöveli.
5: Azonban lesz kata, ezt már tudjuk, valamint személyi jövedelemadó csökkentés is. Utóbbi kapcsán megjelentek a szakértői számítások, ezek ilyen cirka 300 milliárdos tételt jelentő, amiről még tudunk, hogy első körben a minimál béreseknél csökken az SZIA 9%-ra.
6: Igen. Hát ezek az intézkedések nyilván a költségvetés számára terhet jelentenek. Egy olyan költségvetés számára, ami már úgyis elég gyalázatos állapotban van. De hát ugye az új pénzügyminiszter azt ígérte, hogy most csinál egy leltárt, és valószínűleg nagyon sok olyan korábbi intézkedés van, amit lehet finomhangolni, visszavonni, csökkenteni, kommunikációs költségeket lehet visszavenni, bizonyos támogatásokat, amik mindenféle alapítványoknak, vállalatoknak közvetlenül vagy közvetlenül mentek, és ebből lehet spórolgatni. Meg hát az is igaz, hogy azért a bevételi oldal eddig jól teljesített, és a bevételek az év második felébe szoktak inkább jönni. Most nyilván nagyobb a bizalom, akkor az adófizetési hajlandóság is nőhet, tehát lehet, hogy még a bevételi számok is jobban alakulnak.
5: Hát a piaci bizalom megtestesül például a forint árfolyamának az erősödésében. Ugye ez is egy nem is hipotetikus, talán pragmatikus vita lesz a következő időszakban, hogy ugye belülni az egyensúly árszintet sem akármi, de már ugye az exportőrök panaszkodnak, hogy ez már too much. Mit jelent egyébként a magyar gazdaság számára összességében egy erősödő forint?
6: Nyilván ez az erősödő forint, ez a bizalom erősödését, tehát a nemzetközi befektetői kör bizalmának, meg tulajdonképpen a hazai befektetőknek a bizalmát is jelzi. Mindenképpen segít az infláció letörésében. És hát kétségtelenül az exportőröknek csökkentheti a nyereségét, de egyben arra is kényszeríti őket, hogy most már forduljanak inkább az innovációk, a kutatásfejlesztés, a hatékonyság, a versenyképesség növelés irányába, amiről mi nagyon sokat beszéltünk, ugye az előbb mondtam, hogy most végignéztem 9 év mindenféle javaslatát, abban talán minden évben ott szerepelt az elsők között, hogy a versenyképességet javítani kell, a KKV-kat el kell kezdeni fölzárkóztatni a nagyobb cégekhez, tehát ezt a borzasztó nagy különbséget a KKV-k és a nagyvállalatok hatékonysága között, ezt mindenképpen el kell kezdeni csökkenteni. Az oktatásra sokkal komolyabb figyelmet kell, vagy sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Hát ezek mind olyan dolgok, amivel lehet a vállalatok hatékonyságát növelni, és akkor az az árfolyam emelkedés, ez igazából nem okoz problémát.
5: Korábban a Magyar Nemzeti Bank mellett működő monetáris tanács tagja is volt, akkor a piciget megengedi, akkor rátérünk a kamat oldalra. Mit jelenthet a forint erősödés hosszabb távon, vagy akár középtávon is?
6: Ugye, hát én 12 évig voltam a monetáris tanács tagja, ilyen döntéshozó, és addig beszéltem, meg beszélhettem monetáris politikáról. Amikor tavaly nekem lejárt a mandátum, akkor eltároztam, hogy én nem szólok bele a monetáris politikával.
5: Ugye a piacon adok. Azt mondják, hogy egy fél év a kiülési időszak, azért már túl vagyunk.
6: Hát túl vagyunk, de
5: ugye elméleti szinten, de mert elméletileg ugye ez lehetőséget teremt arra a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot.
6: Hát ugye nagyon sok mindent kell a jegybanknak figyelni ahhoz, hogy kamatot döntsen. Most kétségtelen, hogy erős az árfolyam, ami önmagában is csökkenti az inflációt. Alacsony az infláció, ugyanakkor azért vannak kockázatok, és ugye hát még mindig élnek az árstopp, vagy él az árstopp, élnek a különböző ár és csökkentő intézkedések, tehát egy csomó ilyen mesterséges beavatkozás még él.
5: Tehát amennyi ezeket kivezetik, az lesz valami inflációgeresztő hatású?
6: Arra hát célos? Mindenféleképpen egyfajta inflációs nyomást, vagy rejtett inflációs nyomást jelentenek. Jelent továbbá az is, hogy sok cég, például biztosítók, pénzügyi intézmények azt vállalták, hogy egy fél évig ők nem áraznák át a szolgáltatásaikat. Tehát még az is hátra van, akármi is történhet itt a második fél évben. Tehát ezek mind olyan kis tételek, vagy olyan tételek, amik inflációs nyomást eredményezhetnek. Tehát nyilván a Nemzeti Banknak erre oda kell figyelni, és biztos oda is figyel rá, és biztos gondosan mérlegelik, hogy mi az a pillanat, amikor már úgy lehet kamatot csökkenteni, hogy abból ne kelljen aztán visszajönni.
5: Akkor a fiskális oldalról nézzük, a devizadóság szempontjából mit jelentett a forint erősödés? Ugye kisebb tétel, meg kevesebb teher már ez a magyar állam számára, mint korábban volt, de azért mégiscsak van devizadóság.
6: Hát a devizaadósságunk nyilván, hogyha devizaadósságot kell, vagy újabb devizaadósságot kell fölvennünk, akkor egy erősebb forint mellett az olcsóbb. Mindenképpen valamennyire nyomja le a kamatokat, mindenképpen erősíti az ország iránti bizalmat, ami önmagában is kamatcsökkentő tényező, és hogy látszik is, hogy azért a 10 éves hozamaink most már elég szépen csökkentek, sőt a hozamgörbénk már lassan inverzé válik, ami azt jelenti, hogy a rövid oldali kamatok magasabbak, mint a hosszú oldali, ami megint csak ugye a hozamgörbe szeret normálisan viselkedni, tehát szereti azt, hogyha egy emelkedőt

0: Ott a költségvetés tényleg óriási a hiány, hiszen a éves célszámnak a 90%-ánál vagyunk. Ezen az oldalon, vagy ezen a téren mi az, amire lehet számítani? A pénzügyminiszter már bejelentett, egy pótköltségvetés lesz. Hogyan kell most ezt elképzelni?
1: Hát úgy, hogy lesz egy pótköltségvetés.
0: Mit írnak bele?
1: Igazából, hát lesz egy, nyilván elkészül egy leltár, hogy hogy is állunk most, mik azok a kötelezettségek, amikből már nem lehet kifarolni, mik azok a kötelezettségek, amiket újra lehet tárgyalni adott esetben, mik azok a kötelezettségek, amiket el lehet felejteni, és meg lehet nézni, hogy vannak-e esetleg a bevételi oldalon olyan lehetőségek, amik azt az oldalt erősítik, és a költségvetési hiányt valamennyire tudják csökkenteni, de ezzel együtt én nem gondolom azt, hogy valami nagyon, nagyon szép költségvetési hiánnyal fogjuk zárni az évet. Most ugye a legutolsó szám az majdnem 7% volt a legutolsó becslés. Hát, talán valamivel ez alá le lehet menni, hogyha ügyesen lavírozik a pénzügyminisztérium. És azt én egy nagyon jó jelnek tartom, hogy önálló pénzügyminisztérium van, ráadásul elég komoly jogosítványokkal van felruházva. Tehát egy jól működő pénzügyminisztérium azért.
0: Még nem adták el az épületet, József Nádor téri épületet. Esetleg oda is visszaköltözhet?
1: Hát ezt meg
0: ez csak úgy szimbolikus kérdés, nyilván csak itt az elmúlt napok költözködésére, meg valóság sorraira gondolok, de a tréfát félretéve, és egy átlagos randó számára is néhány gondolat erre térjünk arra, hogy mit jelent a mindennapokban a forint erősödés. Nem pusztán azt, hogy bevásároljuk magunkat devizából, és olcsóbban nyaralunk, hanem ezáltal mondjuk a vagyonunk is felértékelődik például.
1: Hát, elvileg, akinek euró megtakarítása van, vagy dollár megtakarítása van, annak nyilván fölértékelődik a vagyona, vagy amin ezekben denominált megtakarításai vannak, annak fölértékelődik nyilván a vagyona, de amúgy így nem.
0: De akkor még pecegetem a témát, hiszen szóba került az infláció. Elméletileg ugye miután nagyon sok terméket importálunk az árszintben, ez, és akkor gondoltunk itt például üzemanyagokra is, meg a mindennapi betevőre, tehát az árszintben ez megjelenhet majd?
1: Hát ugye igen, ez kétségtelen, hogy nekünk a fogyasztásunknak is, meg az exportunknak is nagyon magas az import hányada, és egy erős forint az mindenféleképpen csökkenti az importárakat. Tehát az egy jelenthet valami fajta könnyebbséget a fogyasztásnál, jelenthet valami fajta árcsökkenést így a fogyasztásnál, és ilyen formán ez segítheti, vagy tulajdonképpen a beruházásoknál is az import oldalon olcsíthatja a beszerzendő dolgokat.
0: Ó, de rég hallottuk ezt a szót. Olcsíthatja. Annak idején pedig ez egy trendi definíció volt, de még ha megengedi, továbbra is maradunk ennél a témánál, hiszen elég vad prognózisok jelentek meg, előrejelzések jelentek meg a forint árfolyamának további lehetséges alakulásáról. Én már láttam 3.30-as, uram bocsá, 3.20-as euróval szembeni kurzust is. Ha ez a szituáció kialakul, hiszen azt sem hittük el, hogy 3.50-es euróval, 3.50-valányos euróval számolunk, akkor mi a teendője a gazdaságpolitikának? Ez is csak inkább hipotetikus kérdés, hiszen kicsit nyitott gazdaság vagyunk, erre már célozottunk egy párszor.
1: Ugye a gazdaságpolitikának ugye alapvetően, vagy mondjuk a költségvetési politikának nyilván az a célja, hogy az államháztartási hiány csökkenjen, és az államadósság kamatai, vagy az államadósság után fizetendő kamatok csökkentsenek. Tehát igazából ez a fontosabb tétel, nem annyira az árfolyam, hanem inkább a kamatok. Az az érdekesebb, tehát az, hogy a költségvetést mennyire terheli az adósság után fizetendő kamatok terhe, mekkora a költségvetésnek a mozgástere. Tehát ebben az árfolyam az egy kicsit kevesebb szereppel bír.
0: És nem okozhat problémát a reálgazdasági szereplők esetében, amelyek egyébként exportálnak? A folyamatosan erősödő árfolyam, hiszen erre már volt egy kis néhány célozgatás, hogy más oldalon kell erősödniük, de egyik hónapról a másikra nem megy.
1: Ugye először is várjuk meg, hogy mi fog történni az árfolyammal. Én azt gondolom, hogy Most az árfolyam tényleg beerősödött, ebben a beerősödésben

0: Benne van az, hogy az új kormány iránt nagyon komoly a befektetői bizalom, és ezért a forint vásárlók kerültek többségbe. Tetszik most divatos trendi a forint, jól alakulnak a hozamok, és jól alakul az árfolyam. Úgy tűnik, hogy azok az ígéretek, amik elhangzottak, azok egy gyorsuló gazdaság képét vetítik elő, és ez önmagában ugye a bizalom erősítését, és azzal együtt az árfolyam erősítését is hozza magával. Hogy aztán ebből mennyit sikerül apró pénzre váltani, az a jövő zenéje lesz. Egyelőre ez egy, mondjuk úgy, hogy ez az árfolyam, ez egy megerőlegezett bizalom. Én nem nagyon hiszem, hogy nagyon sok van ebben még. Hogyha a gazdaságpolitika azokat az ígéreteket teljesíti, amiket megtett és sikerrel teljesíti, akkor akár még erősödhet is, de én úgy nem gondolom, hogy rövid távon ebben sokkal több van.
1: Bár a 2026-os költségvetésért ugye nem az új Tisza kormány felel, de jönnek a hitelminősítők újfent, akik egyébként kivártak, mire lehet tőlük számítani? Mert nagyon könnyűen buvliba eshetnénk elméletileg. Hogy megadják azt a bizalmat az új kormánynak, hogy 27-es költségvetéssel, vagy a költségvetési törvényjavaslattal, vagy akár a pótköltségvetéssel helyet lehet billenteni a helyzetet?
0: Hát ugye ahol ez a veszély úgy igazán komolyan fenyegetett, az a Standard & Poor's, azon túl vagyunk, és az S&P az megerősítette Magyarország hitelminősítését, tehát itt nem kerültünk bóbiba, a másik kettőnél jobban állunk egy kicsit, de egész biztos vagyok abban, hogy ők is megadják a bizalmat az új kormánynak, különösen mondom a program ígéretének az ismeretében, úgyhogy egész biztos, hogy ebben az évben nem fognak leminősíteni.
1: És ez volt a műsor első részének záró akkordja. Arra kérem, kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk. Pár perces híreket követően jövünk vissza. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
2: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live.
2: A K&H bemutatja
1: Strandfesztivál.
2: Zamárdi, augusztus 19-22.
1: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktős, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
4: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
3: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 9,1%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelinben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Gravelinben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok balisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
3: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, és még itt a műsor első részében a gazdaságpolitikáról beszéltünk, a formáló gazdaságpolitikáról. Ezt vonatkozásban megyünk tovább ezen logika mentén. A friss hírek szerint jönnek az uniós források, ezt egyébként Brüsszelből erősítették meg, és nem is akármennyi jön. Mit jelent ez a magyar gazdaságnak?
3: Hát ez egy abszolút pozitív történet a magyar gazdaság szempontjából. Hát ez jó a költségvetésnek, mert hiszen azokat a megerőlegezett forrásokat, amiket a költségvetés már a különböző beruházások elindítására elköltött, vagy folytatására elköltött, ezeket most vissza lehet szedni, tehát ez meg javítja a költségvetés pozícióját. El lehet indítani olyan projekteket, és akkor már ebben az évben is valami fajta hatása lehet az EU-s pénzeknek, hogy tehát olyan projekteket el lehet indítani, amik teljesen pikpak elő vannak készítve, tehát azonnal indulni tudnak, ez megint jó hír. Jó hír az, hogy pénzügyi szempontból erősebb lábakra kerül a gazdaság, tehát a költségvetés, igazából akkor a pénzforgalmi hiány az tud csökkenni, tud nőni az ország devizatartaléka tovább, ami megint csak tovább erősíti a bizalmat, már most is rekord magas a devizatartalék, de ez tovább tud nőni. Tehát ennek az uniós forrásoknak nagyon sok előnye van.
2: És ezzel a logika mentén jutunk el az euró bevezetéséig. Mennyire tartja ambiciózus célnak a Tisza kormánynak a tervét, mi szerint 3-4 éven belül be lehet vezetni a közös uniós fizetőeszközt?
3: Hát ugye ezt két oldalról érdemes megnézni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, ezt az 5 feltételt, ezt meg lehet ugrani tulajdonképpen elég simán odáig. Alapvetően ugye azt érdemes tisztázni, hogy az, hogy Magyarország csatlakozik az eurózónához, ezt annak idején a csatlakozási szerződés aláírásakor vállaltuk.
2: Igen, 2004-es vállalás.
3: Egy alkalmas időpont.
2: És voltak céldátumok is. Fog. De erre már csak az idősebbek emlékeznek.
3: Igen, több céldátum volt, ami aztán meghiúsult. És hát most ezt a céldátumot, tehát azt mondom, hogy ezt technikailag meg lehet ugrani. A nagy kérdés csak az, hogy ha belépünk az Európai Unióba, vagy az eurozónába, akkor fenntarthatóan bent tudunk-e maradni. Mert hogyha ott az eurozónában a versenyképesség, a hatékonyság terén nem tudjuk hozni azt, ami elvárt, akkor annak nagyon csúnya következményei lehetnek, hiszen akkor már nem lehet a saját devizával ügyeskedni, és egy leértékeléssel javítani a versenyhátrányokat, hanem akkor nagyon fájó intézkedéseket kell hozni, ilyen úgynevezett belső leértékelést, ami akár bércsökkentést is jelenthet, nagyon komoly megszorításokat.
2: Tehát, és tegyük hozzá, és hogyha megszakítom, nem olyan, aki belép az eurózónába, hogy kiugrunk, aztán beugrunk, meg visszalépünk, vagy csak ott van. Igen, ha belépünk, akkor...
3: Akkor ott van. És összességében a tapasztalatok szerint tehát azok az országok, akik csatlakoztak az eurozónához, a nap végén jól jártak. Alapvetően ugye ez ad egy stabilitást, mindenféleképpen olcsóbb finanszírozást, megszűnik az árfolyam kockázat, megnő a bizalom, tehát a kamatok, a finanszírozás jóval olcsóbb lesz. Ugye a negatívumok azok szoktak lenni, hogy nagy az inflációs félelem. Tehát a belépés pillanatában van egy inflációs lökés, egy inflációs sokk, amit amit általában túlbecsülnek. Tehát tapasztalatok szerint itt ezek az újonnan csatlakozott, és itt azt mondom, hogy mit tudom én, a 2000 után, vagy mondjuk a 2007-2008 után csatlakozott országoknál az átlagos tényleges inflációs sok, amit ez a belépés okozott, az ilyen 0,1-0,4-0,5%, tehát szabad szemmel alig látható, érezhető, mert ez alapvetően a fogyasztási cikkeknél, a szolgáltatásoknál, tehát az ilyen kisebb értékű dolgoknál jelent meg, alapvetően az ilyen az átállással járó kerekítésekből, de a lakosságnak az infláció érzete az ennél jóval nagyobb volt. Tehát az a belépéshez mindig van egy ilyen, vagy mindig kapcsolódik egy ilyen inflációs félelem, és van egy másik kockázat, amit látni kell, hogy elveszti az adott ország a monetáris politikai mozgásterét. Tehát onnantól kezdve aztán már az Európai Központi Bank diktálja a tempót, ott már nem
2: hogy
3: lehet.
2: Az átlagos halandó is, értse elnök úr, lesz a jegybanknak a funkciója. Utána még lesz jegybank?
3: Hát lesz, persze, jegybank lesz, és a jegybanknak azért vannak még ilyen kisebb funkciói, ellenőrzési funkciói leginkább, de van, ugye minden eurozónás ország bocsáthat ki eurót is, hát érmeket bocsáthat ki, tehát megmaradnak azért jegybanki funkciók, mindenféle tanulmányokat, javaslatokat, tehát nagyon sok mindent tud csinálni, kisebb bankokat felügyelget, tehát marad jegybanki funkció, de hát lényegesen kevesebb, mint egy önálló devizával rendelkező ország jegybankja.
2: Hozhat egyébként növekedési többletet az euró bevezetése, javulhat a versenyképesség ezáltal? Hogy automatikus hatás lehet ez, vagy nem?
3: Nem, az euró az nem egy csodafegyver. Tehát ahhoz, hogy egy eurónak, az euró bevezetésnek a pozitív oldalát tudja egy ország élvezni, ahhoz az kell, hogy a versenyképesség, a hatékonyság, a felzárkózási ütem, a növekedés terén föl tudja mutatni komoly eredményeket. Tehát én valahogy úgy mondanám, hogy nekünk akkor érdemes belépni az eurozónába, hogyha egyfelől mi az eurozónának egy hozzáadott értéket jelentünk, másfelől pedig a mi számunkra az eurozóna tagság az előnyökkel jár. És az a kis marginális hátrány, hogy van egy hirtelen inflációs sok, vagy egy inflációstól való félelem, ez eltörpül igazából a komoly előnyök mellett.
2: Ilyen kicsi nyitott piacgazdaságnak, mint Magyarországnak egyébként pont az euró a szabványa, vagy sem? És még tegyük hozzá egy kis nemzeti büszkeséget, hát az euró atya pont a magyar származású lámfalusi professzor volt.
3: Tehát mondjuk lehet, tehát én azt gondolom, hogy a nap végén összességében inkább pozitív, mint negatív hatása lenne egy euró bevezetésnek, mondom, akkor, hogyha egyebekben mondjuk mi föl tudunk nőni mondjuk a magországok átlagához, vagy annak a környékéhez. Mondjuk Csehország szerintem teljesen érett már arra, hogy ha úgy döntenek, akkor csatlakozzanak az eurozónához. Mi szerintem nem vagyunk érettek még erre. Mondom, megugrani ezeket a Maastrichti kritériumokat, ez nem...
2: Tehát akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, osztja azt a közgazdászok között is megjelent vélekedést, vagy artikulálódó vélekedést, hogy reálgazdasági fejlettség is kell az euróhoz, tehát magában a pénzügyi kritériumok teljesen nem feltétlenül elegendő?
3: Így van, de erre különben rájött már a bizottság is, és hát azóta vannak különböző intézkedések és különböző mérések annak eldöntésére, hogy egy ország mennyire tudja fenntarthatóan.
2: Most állom nagyjából 75-76%-on fejlettség szempontjából, ez nem elég?
3: Ez nem elég, ez egy kicsit kevés. Tehát itt még mondom, a növekedésben, a hatékonyságban, versenyképességben mi borzasztóan le vagyunk maradva, és a hatékonyság alatt a gazdasági szereplők hatékonyságát és az állam hatékonyságát egyaránt értem.
2: Igen, de ugye hozzátesszük, hogy két évig lebegtetési sávba kell tenni fixál folyamban a forintot, tehát akkor túl sok időnk nincs erre, hogyha ez az ambiciózus cél, nem?
3: Igen, persze, igen. Tehát két évig ebben az ERM2-ben kell tartani a forintot, de nem, igazából ez megoldható, tehát én ezt nem látom egy megugorhatatlan.
2: Akkor tovább provokálom, hiszen a bolgárok jóval gyengébb fejlettségi szint alatt léptek be, de a horvátok is, a szlovákok is mi vagyunk.
3: Igen, de a horvátoknál és a bulgároknál is gyakorlatilag már hosszú évek óta euró, gyakorlatilag euró volt, hiszen úgy a krivnya, mint a leva hozzá volt kötve az euróhoz. Tehát a horvát meg a bolgári egybanknak nagyon-nagyon kevés mozgástere volt. Ott lényegében ott is az LKB vezényelte a parádét.
2: Hát én Budapest belvárosában is látok kettős elszámolásokat már. Tehát itt is már sok minden euróalapon megy. És végezetül nem utolsó sorban az átlagos hallgatók számára is teljesen tisztában tegyük a képet. Szükség van-e valamiféle társadalmi ismeretekre, akár egy, ha nem is népszavazásra, de széleskörű terjesztésre a tekintetben, hogy mi az euró, és hogy hogyan kell majd ezzel élnünk, hiszen az mégiscsak egy hatalmas változás, ez egy mérföldkő, hogy más lesz Magyarországnak a fizetőeszköze.
3: Hát én azt gondolom, hogy ezzel úgy nagyjából már Magyarországon tisztában van mindenki. Hát ugye nagyon sok multinacionális cég dolgozik Magyarországon, ahol már euróban importálnak, Európa exportálnak, nagyon sok helyen euróba adják a fizetést, mert úgy tudom, hogy a jobban menő informatikusok már euróba kapják a fizetésüket. Annak idején én is dolgoztam egy nemzetközi banknál, ott is euró alapon, forintba kaptam ugyan a fizetésemet, de euró alapon volt meghatározva. Tehát én azt gondolom, hogy maga az euró az nem jelent egy olyan újdonságot, az átlag magyar számára, ami feldolgozhatatlan lenne.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, kifutottunk az időből, és nem búcsú beszédét hallottuk az elnök úrnak, hiszen még más formátumban, vagy más minőségemben várjuk vissza természetesen. Tehát a napvendége Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktőzs, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
3: Az elmúlt közel 2 évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
2: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 9%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Gravelinesben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok ballisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Akik rendszeres kirándulók, tudják, a jó levegő, a szép táj, a mozgás öröme mellett bónuszként a legtöbbször valami finomság is várja az embert az erdőt, mezőt járva. A frissen szedett terméseknek nem lehet ellenállni, és ha úgy készülünk, akár haza is vihetünk belőlük. Erdei protokoll. Mielőtt óriási bevásárlószatyrokkal felszerelkezve indulnánk útnak, fontos leszögezni, a természetet nem szabad kirabolni. Csak úgy szedjünk bármilyen termést, hogy maradjon is belőle, és különösen figyeljünk arra, hogy gyűjtés közben ne tegyük tönkre a növényt. Onnan igazán etikus gyűjteni, ahol van termés bőven. Szigorú alapvetés, hogy csak olyan növényeket, terméseket együnk meg, amelyeket teljes biztonsággal felismerünk. Szerencsére ma már többféle mobil applikáció is segít abban, hogy beazonosítsuk a növényeket, ám ennek ellenére nem árt az elővigyázatosság. Például gombát csak is bevizsgálás után szabad fogyasztani. Végül pedig azt is szem előtt kell tartanunk, hogy védett területen nem szabad semmit sem leszedni engedély nélkül. Ha azonban nem védett, állami tulajdonú erdőn mezőn járunk, naponta, fejenként maximum 2 kilónyi termést vihetünk haza.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Daksha 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daksha következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Nights.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktős, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
2: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
1: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 9%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Grevelinben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok balisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagy bőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktős, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
3: Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
2: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 9%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13.040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja. Most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemelt, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Gravelines-ben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország orenburgi területére egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító, az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok balisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

Nem nézek híradót, így nyugodt maradok. Inkább a fotelembe szivarozgatok, és közben körülöttem nyüzsög a család, és élvezem ezt a harmóniát. Nem kell a bulvár, a buta sztárkodás, a nagybetűs élet, nem a csillogás. A boldogsághoz elég az nekem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Wake up! Time to die!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megválasztották Magyarország 8. köztársasági elnökét a rendszerváltás óta. Idehaza emelkedni tudott az értéktőzs, de itt van a hideg front, ugyanakkor csapadékot nem igazán hoz, csak párfokos lehűlést a maximumoknál. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakciók tagjai a tatai 1956-os emlékművet koszorúzták meg. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben. Azt mondta, egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Baka Andrást hallják.
2: Az elmúlt közel 2 évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak.
1: A most megválasztott Baka András az 1990-es rendszerváltás óta a 8. köztársasági elnök lesz, augusztus 19-én lép majd hivatalba.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 9,1%-ot emelkedett 149.903 pontra. A tőzsde forgalma majd 21 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,1%-ot gyengült 46.130 forintra. A MOL 3%-ot rallizott 4.844 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2620 forintra, a Richter pedig 1,9%-ot emelkedett 13040 forintra. Holnap a Paksi atomerőműben lesz a kormányülés, ezt Magyar Péter közölte Facebook oldalán. A kormányfő szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. A korábbi közlések alapján valószínűleg vízszivattyú vagy hűtőtorony építése várható. Elképzelhető, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítja a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkját az erőművet működtető vállalat Romániában. A döntés hátterében a Duna apadása áll, a végleges bejelentést a leállás előtti reggelen teszik meg. A Románia tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntüzelésű hőerőművei üzemben tartására, illetve tájékoztatást is, hogy a környező országoktól milyen mennyiségű energiaimportra számíthat. A Románia a nemzeti helyreállítási tervben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szénerőműveit augusztus 31-ig bezárja, most azonban haladékot kérte az energiaválság végéig, mivel nem áll rendelkezésre elegendő megújuló energiaforrás számára. Medúzák tömkerege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ben működő létesítmény 3 reaktorát kellett leállítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte a vállalat. Az EDF arról biztosított mindenkit, hogy a rendkívüli helyzet nincs hatással az atomerőmű biztonságos működésére, a személyzetre, illetve a környezetre sem. A vállalat ugyanakkor nem közölte, hogy a medúzák honnan özönlötték el az erőművet. Grevelinben már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, akkor a vízszivattyúk szűrő berendezéseiben észlelték őket. Az atomerőmű itt csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország Orenburgi területén egy olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az Orszk városában Ukrajnától 2300 kilométerre lévő olajfinomító az ukrán hadvezetés közlése szerint a térség egyik legnagyobbja, valamint Oroszország üzemanyag és energetikai ágazatának fontos vállalata. A létesítmény éves kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldolgozása, de az üzem autóbenzint, dízel és repülőgép üzemanyagot, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajterméket is előállít. Állítólag több robbanás volt a támadás következtében. Támadták az ukránok újra a Whiteberries orosz online piactér logisztikai raktárát, ezúttal Voronyezsben. Az oroszok balisztikus rakétákkal, drónokkal támadták, az ukránokat szintén hadipari vállalatokat vettek célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Megérkezett a hidegfront az országba, de ez jelentős mennyiségű csapadékot nem jelent, csak záporokat, zivatarokat, és az éjszakai órákban ezek is lecsengenek, élénk lesz ugyanakkor a szél, egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Holnap újra felhős, napsütéses időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
3: I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaken.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
2: Épp a

gyerekek voltunk, és minden más volt. Mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk, és megyünk. Tudtuk, mert megtanították nekünk, hogy aki nincs

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult, a kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttest Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

for sure.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok. Majd ha enged a fagy, hozzád hallolok. Majd elhiszem egyszer, amit búgnak a hegyek. Majd bezárom magam, hogy ne kívül legyek.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban. Nézd le!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.